0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó?

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, augusztus 31-én is. A nyár utolsó napja van, a nyári szünet utolsó napja is. Hát eljen el vidáman, Balázs extra kívánság műsor csap ma délelőtt 10 órától. Annak idején talán a foci VB döntőjén ugye fogadtak a reggeli műsorban Bali Feri ST, és a tét az volt, hogy kicsinál majd egy kívánság műsort a Rádió 1 hallgatóinak, közvetlenül a reggeli műsor után, és hát Bali elvesztette ezt a fogadást, így ma ővé lett a lehetőség. Hölgyeim és uraim, ma délelőtt 10 órától Balázs extra kívánság műsora a Rádió 1-en, igazi mai slágerekkel. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát, Kamrad dalával, ez a Hug Yourself. And my heart is like,
1: sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most

csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy konténer visszatér. Az őrült játék, amiben a hallgatók azt a kulcsot keresik, amely a Rádió egy konténert nyitja. Idén is telepakoljuk nyereménnyel. Mindent időben mondani fogunk itt a Rádió

0: aki kremélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: amit egyedül egy hallgatónk visz el. Úgyhogy tessék begyűjteni a világ összes mázliát, szerencséjét. Megtalálni a réteken az összes négy levelű lóherét, már ha még van belőlük. Megsimogatni a város összes fekete macskáját, mert nagyon nagy mázli kell. De ha bejön, akkor annak a hallgatónak megváltozik az élete. Minden információt, részletet mondani fogunk időben. Egy óra múlva már jönnek Balázsék a Rádió 1-en. A következő zenei órát viszont még én hozom, és mindjárt játszom ezt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Továbbra sincs hír a Nepálban és Tibetben eltűnt magyarokról. Véget ért a paksi fenék küszöbépítésének első üteme. Egyre gyakoribbak a vadbalesetek, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Napok óta nincs hír azokról a magyarokról, akik a Nepált és Tibetet sújtó természeti katasztrófa után tűntek el. Több száz külföldi turista sorsa ismeretlen most. A villámárvizet egy gletszer leszakadó darabja okozhatta, a jég és kőtömeg eltorlaszolta egy folyó medrét, a víz pedig fél óra alatt helyenként csak nem 10 métert emelkedett. Amikor a torlasz átszakadt, jég, iszap és kőtörmelék zúdult végig a völgyön, több épületet is elsodorva. Lezárult a fenék küszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a munkálatok 17 napig tartottak, és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormányfő hozzátette, a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban sikerült megvalósítani. Magyar Péter azt mondta, a fenék küszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működjön. Mintegy 100 milliárd forintnyi vagyon kerül vissza közvetlenül állami kézbe négy közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Azt mondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát azok a minisztériumok kapják, amelyek a feladataikat is átveszik. A tárcavezető úgy fogalmazott, ettől nem romlik az érintett közfeladatok és szolgáltatások minősége, az állami vagyonkezelése viszont ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele volt. Pillanatok alatt milliós kárt okozhat az autóban egy vadbaleset. Idén gyakrabban kaptak bejelentést vadgázolásról a szakemberek. A legnagyobb veszélyt a nagy vadakkal való ütközés jelenti, mondta Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
4: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Ez ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
3: Kánikulával búcsúzik a nyár, este felé lesz több felhő az égen, számottevő mennyiségű eső viszont nem várható. Délután még 33-34 fokig melegszik a levegő. Holnap már délelőtt több helyen eshet majd, később viszont sokat látjuk a napot, délután 26-32 fokig melegíti majd a levegőt. Szerdán csak délután a Dunántúlon eshet majd, máshol marad a szárazabb idő, és nagy változást nem mondanak csütörtökre sem. Éjszakánként 20 fok környékére hűl majd a levegő.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbi a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul fülorvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtagbénulás sem elképzelhetetlen. Fontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Felejtsük el, drága Rádió 1-esek, Balázs a műsor után maradt egy fogadás miatt, és lesz itt egy jó kis Balázs extra kívánság műsor délelőtt 10-től 4 órán át. Addig viszont még Györke Attila hozza az igazi mai slágereket, az információk után ezzel térek vissza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak.

0: ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudás perceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Tegnap Viki mesélte, hogy egy 60 év körüli férfinél lefoglaltak, nem tudom, hogy egy hány karton vépet, nem vapét.
2: Csak szigorúan vapet. Persze, de öreg boomerek vagyunk.
1: És ő mondta, hogy ez neki házi használatra kell. És erre mondtam én azt, hogy azt ugye tudod, vagy tudjátok, vagy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezeknek a vapedílereknek, ezeknek saját Instagram oldalaik vannak, vagy saját Viber csoportjaik, több ezer felhasználóval, akik te így behúznak, és olyan szinten nyilvánosan csinálják, hogy az új tagok között például Párizsi utat, európai utat sorsolnak ki.
3: Ez ennyit lehet keresni?
1: Hallod, totál transzparensen megveszi olyan 1500-2000 forintért valahol itt-ott amott, és utána eladja 6-7000 forintért a diákoknak. Nyilván
2: tehát, hogy fiatal gyerekeknek nyilván, igen, akik rajta vannak masszívan.
1: Igen, de hát ugye mivel ez Magyarországon illegális, ezért ilyen, azt gondolnád, hogy ilyen nagyon fű alatt ilyen titkos társaságok így összeverődnek, a nagy túrót. Ez totál nyilvános, mindenki tudja, hogy kit kell keresni, bemész az iskolába, pontosan tudod, hogy ki az, akihez oda kell menni, aki bevesz téged a csoportba, és ott vannak már ilyen nyereményjátékok. Hallod, ez már így megy. És annyira megy neki a biznisz, hogy már megéri neki ilyen kis utakat, de nem az, hogy három tábla csokit kapsz, hanem
2: és ki is szórják a Párizsi utat.
1: Odaadják, rendesen.
2: Tehát tényleg elmegy a 17 éves gyerek. Megnyeri új belépőként, és elmegy Párizsba.
1: Meg
2: ez a legjobb dolog, ami történhet vele a véppel kapcsolatban kerül, hogy elmegy Párizsba. Tehát ennyi csak szarabb dolgok történnek.
1: Van motiváció, hogy belép a csoportba, és vásárol.
3: Azt nem értem, hogy az Istenben van az, hogy valaki egy duplán illegális tevékenységet folytat. Tehát ugye egyrészt a vépet nem lehet árulni Magyarországon, kettő, biztos vagyok benne, hogy nem ad róla számlát, tehát hogy még van egy ilyen áfacsalásos, nem bevallásos sztori is benne. Ezt hogy csinálod egy nyílt csoportban?
1: Úgy, hogy akik ellenőrizhetnék, ők is tőle vásárolnak.
2: Mindenki tőle vásárol. Hát kérdés, tudod, hogy egy internetes oldalt hogy tudsz visszaellenőrizni, hova utalsz, hogy utalsz? De most találtuk egy olyan oldalt, ahol ugye az van, hogy nyerd meg a 4 millió forintos fődíjat.
1: Érted?
2: Itt vannak a különböző verziók, ugye 11-101 000 forint, 5000, mondjuk azért fura az oldal, tehát elképesztő üzletérzéke, 111 000 forint helyett 5300 forintért adják neked.
1: Ez egy...
3: És várjál, mert oda van írva, hogy a kedvezmény az 8900 forint. Igen, számolsz, haver?
2: Teljesen fura az oldal, de ugye a nyeremény katalógust mutatja, és az iPhone 16-tól az okosórán keresztül, a villanyborotváig, a baseball csapkáig, az e-cigarettáig valójában mindent ad, tombol a sorsolással és nyeremény útmutatóval. És ez nyilván csak egy, amire most rámentünk. Ebből van 5000 ilyen oldal, ahol egy webshopba, akár valamilyen román webshopból, vagy bolgár webshopból ezt neked kisorsolják. Tehát egyszerre árul egy illegális dolgot, igen, egyszerre szervez egy szerencsejátékot, ami szintén illegális.
3: Tényleg, akkor így már három. Igen, adócsal.
2: Egyrészt valószínűleg adócsal, feketén hozza be, nem fizeti be az áfát, szerencsejátékot szervez, és illegális terméket árul. Zseni a pacák.
1: Figyelj,
2: érted? És nem fogják meg őket.
1: Egyébként kicsit összekavartad a hallgatókat, mert még mindig nem értik, hogy a vapénak miközben, a szúnyogriasztónak miközben.
2: De én mondom vapénak, de úristen, ne legyetek már hülyék, komolyan mondom, értsétek már, vépről beszélgetek, van vapéros, én vapénak mondom, de hogy értsétek. Vépezünk, igen. Egyébként ennek van ez nyilván egy vicces oldala, de közben azt látod, hogy minden tinédzser szájában ott van, valójában szerintem a szülők borzasztó harcot vívnak egy ideig, aztán mit tudnak csinálni, szerintem elengedik, nincs más, 17-18-19 éves gyereknél végignézed, hogy vépezik, sajnálod, de már nem tudsz mit csinálni, nem? Tehát nem hat rá józan észre, ráadásul tök addig függők lesznek. De hogy itt mi lesz 5-10 év múlva, azt szerintem az AHR se tudja. Hogy itt aztán milyen jellegű következmények lesznek, ezt nem tudom. De azt látod tényleg, hogy gyerekek megdöbbentő módban, megdöbbentően szívják. Szóval iszonyat mennyiségeket. Szülőként ez borzasztó, nyilván. Nálad ti hogy álltok? Ki hogy áll?
1: A lányom párnája alatt találtam meg először.
2: párna alatt. Nagy tartályos, 50 ezer szívásos, epres, hideg, füstös, mi volt? Nekem mondd, hogy beleszívtál. Nem csekkoltad?
1: Hát dehogy is, megkínált vele. Ez olyan, hogy ilyen én ehhez nem értek, ilyen forgatgatós, négy ízű.
2: A forgatgatós az az, hogy több ízben van. Különböző tartályok vannak, és forgatod, és hát több íz van. Barátaim eléggé felkészültek. Jelen esetben csak ők 50 évesek az van, tehát ők nem baj a szívják, mert saját magukat teszik tönkre.
1: A lányom is csak találta.
3: Csak eldugta le, hogy valaki más.
2: Szülőként mit csinálsz? Tiltod, harcolsz, föladod, egy ideig küzdöttél, és 18 évesen elengeded, fenyegeted, mi a módszer?
3: Hát 18 évesen már el kell, hogy engedd.
2: Persze, nem tudom, hát 17 évesen is el kell, mert hogy mit csinálsz? Mit csinálsz? Sarokba állítod?
3: Igen, ott egy kicsit még, de tényleg, ott egy kicsit még legalább azt tudod mondani, hogy nem vagy még 18.
2: Oké. De ha függő, akkor valószínűleg vagy elrejti, vagy az utcán szívja, vagy elrakja valahova. Tehát komoly addikció egyébként, ne gondoljuk. Tehát, hogy iszonyatosan jól vannak itt elvezek a cuccok, 5-10-20-30 szívász, és rajta vagy. Tehát tényleg nagyon nehéz lejönni. Te most veled mi van? Vagy mi van a gyerekkel?
1: Lefotóztam.
2: Mit?
3: A találmányt.
2: Hogy mit csinálják vele? Hogy 6000 kínai közül rágyere, hogy ez melyik?
1: Nem, lefotóztam, és elküldtem neki a közös családi csoportunkban, hogy ez mi?
2: Oda néz, a kis passzív agresszív. Oda néz, igen. Nyilvánosan megszégyenített a családi csoportban, tökéletes.
1: A négy fős családi csoportban. És hát mondta, hogy ezen már nehéz lenne bármit tagadni.
2: Igen. Nem volt nagy elrejtő azért a párna alá, nem? Tehát azért ő se gondolkozott rajta sokat, hogy hova rejtse. Milyen volt szülőként? Dermesztő, elengeded, azt mondod, figyelj, tudom, hogy szar, egészségtelen, nem tudok, mit sem fölteszed, tényleg érdekel, hogy hogy vagy most ezzel?
1: Én is, meg a Miroszláv is elég rossz példák vagyunk, mert hogy én is többet dohányzom most az utóbbi mondjuk másfél-két évben, mint korábban, tehát most én álljak neki oda hegyi beszédet tartani arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni. Nyilván egy csomó más dolgot, amit lehet tolunk neki, hogy mi kell.
2: C-vitamin, K2,
1: B3. Legalább ezt is.
3: Jó erős legyen az immunrendszeret.
2: Fölpusztoljuk az immunrendszeret a szerelem.
1: Vépezd,
2: de saját kudarc, elengeded, küzdöttél egy ideig, furda lelkiismeret, vagy azt mondod, figyelj, tudod, hogy mit csinálsz, de lassan felnőtt, hogy ez a te életed, ne tett tönkre magad, hello, nem tudsz mit csinálni.
1: Nyilván mi is elmondtuk nekik azokat a tanulmányokat, hogy ez mennyivel több nikotint visz be, de ezek azok a dolgok, amiket szerintem ebben az életkorban még úgyse tudsz neki elmagyarázni, illetve pontosabban el tudod magyarázni, csak átfolyik rajta. A hosszú távú következményei ezek úgy majd 10-20-30 év múlva, vagy nem tudom mikor fognak kiderülni, tehát hogyha egészségügyi károsodást okoz, meg majd egyébként lehet, hogy simán 5 év múlva már nem fog tudni
3: felmenni. De ezt már mondják, hogy mik az egészségkárosító hatásai.
1: Világos, és rendszeresen küldjük nekik ezeket a cikkeket a közös csoportunkba, hogy ezek mennyire károsak, de most mit csinálsz itt 18
3: beszélgetni? Kirúgat. Beszélgettetek már erről? Vagy csak ilyen cikküldés van?
1: Nem, mi csak cikkekben értetek.
3: Nem beszélgetünk egymással.
1: Beszélgettünk erről, de hogy én hogy állok oda elé példaként, miközben egyébként azt látja, hogy egyébként én is otthon rágyújtok.
3: Én ebben azt csináltam, ugye dohányosként.
2: Na, hogy
3: én ebbe nálunk egyik sincs benne.
2: De nem vépeznek, ez már tök nagy dolog.
3: Nincs legalábbis amit én vagy tudok.
2: Valószínűleg tudnál róla szerintem, vagy olyan kapcsolatban gyerekekkel.
3: Én is azt gondolom, hogy olyanban vagyunk, hogy elmondanák, ha nem nekem, akkor az anyjuknak ez az egész biztos, de nekem is szerintem úgy tudom, hogy egyik se, gondolom én ezt most, és ugye én sokkal erősebb dohányos vagyok, mint te, és én az első pillanattól kezdve, ahogy így a gyerekek erre rámentek, hogy apa miért csinál, miért dohányzol, és én mindig azt mondtam nekik, hogy mert egy szar alak vagyok ebből a szempontból, és képtelen vagyok letenni, és minden egyes ilyen alkalommal én elmondtam nekik azt, hogy ez egy rohadt nagy függőség, hogy azért ne csináljátok, mert utána úgy jártok, mint én, hogy nem tudod letenni, és akkor most írhatjátok, hogy mindenki le tudja tenni meg akármicsoda, hogy azt a lépést próbáltam, tehát én az első lépést próbáltam egy kicsit démonizálni nekik, érted? Hogyha rálépsz az útra, akkor leszel nagyon nagy bajban, mert ez az első háromig még jó, meg izé, meg szenvedsz vele a cigivel, a normál cigivel, de utána ez át fog fordulni, és olyan függőséged lesz, amiből nem tudsz kijönni.
2: Az a durva, hogy szerintem ez durvább, mint a normál cigi. Tehát, hogy ezek a vegyi anyagok, ezek a mesterséges ízek, kemikáliák, egyrészt fogalmunk nincs, ugye? Ezt az Áris százszor elmondta. Kert, hogy nem tudod, hogy a kínaiak mit tesznek bele, hogy mi okozza az addikciót, hogy milyen vegyi anyagok, hogy milyen tüdőd lesz tőle, hogy a fogínyed, a fogaid, a tüdőt. Tehát szerintem itt valami olyan arzene, fegyverarzenállal állunk szembe, ami a szülői szó már kevés. Olyan szinten teszik addiktívvá, és tíz luk után én magamon éreztem. Tehát, hogyha nem lett volna vas fegyelmem, igen, én kipróbáltam, és volt kétszer egy időszak, amíg azt mondtam, hogy azt én elszívom. Csak kiderült, hogy 60 ezer szívás van benne, érted? Banános hideg füstös volt, érted? Banános hideg, hogy letettem a hajam olyan finom, hogy jó, semmi, ezt elszívom. És mondták, hogy oké, ez 60 ezer szívás, érted? Tehát azzal el vagy. És ugye nagyon kellett azon dolgoznom, hogy amikor letettem, akkor ne az legyen, hogy hívom az embert, hogy figyelj, hol vagy most? Akkor 10 perc van a parkolóba, egy kartonnal. Iszonyatosan durva. Nem szívtam még ilyen cuccot, ami ennyire addiktív lett volna, hogy 10 luk után hiányzik. És mozdulsz, és nem hagyod abba, és állandóan szívod. És ugye a cikinél tényleg elszívtál egyet, eldobtad, igen, egy óra múlva gyújtottál rá, de itt a rendelkezésed rá 20-30-40 ezer szívás banános hidegfüstös ízben.
3: És bárhol csinálhatod, bárhol? Itt is csinálhatod bent.
1: Úristen. Van, és ez a másik, hogy nincsenek azok a nincsenek azok a következmények, ami miatt mondjuk egy gyerek nem gyújt rá cigarettára, nem leszel tőle büdös.
2: Nem, jó ízű, finom, menő,
1: trendi. Beteszed a táskádba, egyet szívsz, berakod, kiszeded, egyet szívsz, berakod. Tehát, hogy valahogy olyan sokkal praktikusabb, kényelmesebb, és félre ne értsétek, tehát én nem vállon veregettem a gyerekeimet, amikor ez így kiderült. Elmondtuk, hogy szerintük ez nagyon szar, próbáltuk őket lebeszélni, de azt hiszem, hogy most még abban az életkorban vannak, amikor én most még odaállhatok neki nagy hegyi beszélgetésre.
2: Persze, szerintem ez még abszolút, ez nagyon nagy, nagyon sok szülőnek dilemma, és nem is csak a 17-18, tehát beszélünk a 13, a 14, igen, a 15 éves gyerekekről, akiket szintén tudsz tiltani, meg elmondani neki, meg megfenyegetni, meg elvenni a telefonját, meg sarokba állítani, meg naponta átnézni a cuccát, de ha a gyerek rászokott, azt a harcot elvesztetted, mert akkor eldugja a lépcsőházba, kilép az iskolába, kér a haverjától, szívja egész nap otthon valahogy, kibírja reggel, bemegy, kezébe nyomják. Tehát, hogy borzasztó nagy harcban vagyunk egy olyan hadsereggel szembe, amiben nagyon-nagyon nehéz győzni, mert hogy tényleg mindent megtesznek, hogy rászokjál. De és nem tudjuk, hogy mi van benne.
1: Ha Benni, nem tudom, párnája alatt találnál egyet.
2: Hogy mit csinálnék én? Hát mit tudsz egy 17 éves gyerekkel csinálni? Tehát el tudod mondani azokat a példákat, amiket hallasz, átküldesz neki egy Zaher interjút, ahol erről beszél, elmondod, hogy a komoly terveid vannak a sportban, és szeretnél valamit elérni, akkor engedd el, és utána egy idő után rá kell, hogy bízd, mert hogy elkezded felnőttként kezelni. Nem tudsz minden bukása és rossz döntése mellett ott állni, nyilván 14 éves lenne, ott még vannak szülői szempontok, meg eszközök, de egy 17 év, 18 éves gyereknél már
3: a megtiltott kiabás
2: már nem igazán tudsz, de talán volt egy olyan minta, vagy van egy olyan értékrend, de még azokat sem ítélem el, mert hogy jó értékrendű családokból szoknak rá. Tehát én nem is jönnék egy ilyen elitista, hú, ha neked az értékrended az, hogy te nem szívod, akkor vagy ő se fogja. Nem a szart, nem, de hogy nem rászokott, kettőször megkínálták, rabul ejtette a cucc. Tehát, hogy ne legyünk álszentek. Nem is az értékrend számít. Dumálnék vele egyet, és utána nem, mit tudok csinálni, rábíznám. 17-esen rá kell, hogy bízzam.
1: Én azt remélem, hogy ez is ki fog menni a divatból.
2: Nem fog.
3: Nem.
2: Ez nem fog.
1: Valószínűleg sokkal jobban zavarna, és hogy ez milyen furcsa a pszichológiája ennek a történetnek, hogy nálunk kint a teraszon vannak ezek a nagy családi megbeszélések, és most már, mivel tudom, hogy vagy tudjuk mindannyian, hogy a Milán is, meg a Lidus is néha bele-bele szív, és már ebből nincsen, ez nem titok, ezért kihozzák magukkal is. Valószínűleg sokkal jobban zavarna az, hogyha egy rendes cigarettára gyújtana rá, és látnám, hogy ott van a cigaretta a kezében, mint az, hogy néha így fogja, így beleszív, és így kifújja, és így leteszi maga mellé. Tehát, hogy kevésbé zavar ez, pedig tudom, hogy pontosan hogy azt csinálja.
2: Hallálba idegelném magam, ha a gyerekem 17 évesen ott szívna előttem. És nem a beszéd, meg a példabeszéd miért, hanem, hogy én ezt egy kicsit valahogy egy ilyen kudarcnak élném meg.
3: Így van, saját
2: magam kudarcának is megélném. És tudom, hogy nem feltétlen tudom, hogy addig tudom, hogy szar, de ott állna a 17 éves gyerek velem a teraszon, és én dumálnék, és őt szívnász a szart közben. Hát én nagyon nehezen tolerálnám. De nem tiltam meg, nem mondanám, na jaj, amíg érte, itt laksz, de nem így értem, hogy nehezen, csak magamban lenne egy ilyen, ó, basszus kulcs, ezt nem sikerült megugrani, hogy ez ne legyen, de mindegy, hát most szívja, érted? Nem tudom, hogy azt így tudnám-e tolerálni, hogy igen, ott áll, és csak így fújja a füstöt. Valahogy mondom, a saját magam kudarcának élném meg.
1: Az a helyzet, hogy megteszi így is, persze, csak becsukja az ajtót. Tehát, hogy...
2: Neked meg marad az eperidat, ami kiszivárog a küszöbön.
3: Egyen valóban jobb, hogyha előtted is merik, mert az legalább őszintesség.
2: Egyébként igen, abszolút.
3: Annál jobb, mint hogyha ha dugiban csinálná az egészet, de ugyanakkor meg mégis egy ilyen szülői... egy szülői kudarc beismerése. Most egyébként nagyon sokan küldték, hogy ugye itt a legnagyobb probléma, hogy itt most az tök fölösleges összehasonlítgatás, gyerekek, hogy melyik a károsabb, meg melyik a nem károsabb.
2: Ja, persze.
3: Dohányzás, a dohányzásnak legalább már tudod, látod az elmúlt 50 év hatását, érted? Amióta mondjuk ezt így nagyon sokan csinálják, nagy mennyiségben. Hogy ezzel az a baj, amit a Zaherdok is elmondott, hogy nem tudod, hogy mi van benne.
2: Nem tudod, mi van benne,
3: persze. Fogalmad nincs, ugye, és már nagyon sokan írtak olyan esetről, hogy itt a glicerin lerakódás a legnagyobb baj. Hogy sokan műtétig jutottak el, hogy epeműtét, hogy vékonybélműtét, hogy egy csomó olyan tragédia lehetett volna csak abból magából, hogy ez a glicerin lerakódik, és akkor még a többiről, hogy ízesítőként mi van benne, nem is tudunk.
2: Még a cigaretta átmentése az zseniálisan történt meg, gyerekek. Tehát, hogy ez ilyen iparági mentést, mint hogy egy termék ennyire öreggé válik, elhasználódik, elbúmeresedik, és ezt így mentik át, és nyilván most a Philip Morris vagy a Bat most nem örül, hogy azt mondom, hogy átmentették, mert hogy ők szeretnék valahogy azért az égéses, ájkoszos szarjaikat továbbra is értékesíteni, meg mindenkit arra felé vinni, de hogy így modernizálni a cigit, így átmenteni fiatalossá, divatossá, új köntösbe öltöztetve addiktívá tenni, ez valami egészen elképesztő. De erre még egyébként jók az égés termékes történetek is, tehát hogy ezek a sima ilyen, tudod, ezek amit
3: itt
2: ájkoszok, hogy újra menővé tudták varázsolni egy büdös, rossz lehelletű sztorit, egy kicsit befiataltottak.
3: Van nagyon-nagyon mentek ezzel. Az már önmagában ugye egy ilyen.
2: Szabadalmaztatták, levédették, igen, jól kitalálták, de hogy mit mentettek ezzel?
1: Ez
2: nagyon érdekes.
1: Szerintem ez egy baromi jó megoldás, azt hiszem talán Spanyolországban vagy Máltán mesélte a Miro, hogy szerettek volna cigarettát vásárolni, és ott csak automatából lehet, és csak úgy tudsz vásárolni, hogy odaérinted, azt hiszem, a személyi igazolványodat, vagy valamit. De az, aki abból az automatából vásárol, mert csak így tudsz vásárolni, az több TB-t fizet, mert hogy te dohányzol, tehát tudatosan károsítod az egészségedet. Attól a pillanattól kezdve, hogy ennek van egy ilyen típusú következménye, hiába kérték őket arra, hogy legyenek kedvesek neki vásárolni, mondták, hogy ők ezt nem csinálják, mert hogy bekerül a rendszerbe, hogy ő dohányárut vásárolt.
2: Aha. Tehát, de akkor valószínűleg megveteti valakivel, nem? Tehát, hogy vagy illegálisabb.
3: De nem veteti, mert akkor ő fog több adót fizetni.
1: Érted? Aha, tehát, hogy akkor én bekerülök a rendszerbe érted. Azzal, hogy én dohányzom, tehát, hogy én nagyobb egészségügyi kockázattal járok a rendszernek, mint az, aki nem dohányzik. Hmm. Tehát, hogyha ezt a rendszert bevezetnék mindenhol, akkor szerintem az lenne egy igazán komoly visszatartó erő. És hogyha így legalizálnák a vépet, hogy csak is automatából tudod megvenni, de azzal a feltétele, hogyha megvásárolod, akkor onnantól kezdve te többet
2: fizetsz. A közösbe. Na, de ez egy jó ötlet.
1: Ezt tetszik.
2: 18 éves lányom vépfüggő, közben sportoló edzőnek tanul tovább majd, idén érettségi, meg is mondta, hogy biztosan nem fog tudni leszokni idén, de szeretne majd, ez egy olyan függőség, mint a bántalmazó szerelemben élni. Tudja, hogy nem jó neki, hogy minden szembe menj, amit az eszével tud, mégis nem tudják letenni. Szomorú vagyok, senki nem dohányzott a családban, mind függünk valami hülyeségtől, az a jó, hogy legalább sportol. Írja Adri. Aha, tehát itt is 18 éves a gyerek, igazából nem is nagyon tudsz vele. Nem is tudsz vele mit csinálni. Az én fiam 2 hete kapott ettől a szartolikotin mérgezést, 3 napig fájt a keze, lázas volt, remélem elég rosszul volt ahhoz, hogy ne csinálja. Megtudtam, hogy használják, 17 és 19 éves fiúk, jött a szentbeszéd, videók, minden, ami lehet, nem lehet rájuk hatni. Annyit kértem szülőként, hogy ne a házban és ne előttem.
3: Aha,
2: azért ez is egy nagy kompromisszum.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Megduplázzák a szociális tűzifa program keretét. Idén is meghirdetik a Rácz tanár úr életműdíjat. Egy égő gyertya is életet menthet a pincében. Nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kétszer annyi pénz jut jövőre a rászoruló családok téli tüzelőjére. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program támogatási keretét. Az idei 5 milliárd forint helyett a következő fűtési időszaktól évente 10 milliárd forint áll rendelkezésre. A cél, hogy a rászoruló családok minél nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak. Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfa kulcsa. Élelmiszerre, ivóvízre és az otthonukat elvesztő emberek megsegítésére gyűjt a Magyar Vöröskereszt a nepáli villámárvíz után. Az ország északi részét sújtó katasztrófában több százan haltak meg, és több mint 2000 eltűnt van, köztük magyar turisták is. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig teljesen elzárt a külvilágtól. Akár egy volt diák is hozzásegítheti egykori tanárát a 2,5 millió forintos Rácz tanár úr életműdíjhoz. Az elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógus kapja, akik kiemelkedő munkát végeznek a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, jelenlegi és egykori diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Akár egy égő gyertya is menthet életet a pincében a szüreti időszakban. Az erjedő mustból ugyanis széndioxid szabadul fel, amely kiszoríthatja a levegőt és halálos rosszul létet is okozhat. Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondja, ahol nincs gépi szellőztetés, ott mindenképp használni kell a hagyományos gyertyás módszert.
2: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal uzsgyi ki a pincéből.
1: Már otthonában lábadozik az a Gripen pilóta, aki egy kiképzési gyakorlat során katapultált és sérült meg. A pilóta sikeres gerincműtétje után már elhagyhatta a kórházat. A balesete okát még vizsgálják. Kánikulával búcsúzik a nyár, este felé lesz több felhő az égen, számottevő mennyiségű eső viszont nem várható. Délután még 33-34 fokig melegszik a levegő. Holnap már délelőtt több helyen eshet majd, később viszont sokat látjuk a napot, délután 26-32 fokig melegíti majd a levegőt.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M3-ason Bag és 60 között a 47-estől a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Team egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja Balázsék,
1: Viki,
2: Laci,
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggel!
5: Jó reggel! Jó
4: reggel! Perce. Laci hozott csokit, nagyon finom, hú, de jó!
6: Lacikám, nyugat, mi a rothadó nyugat? Ausztrália. Tényleg jó lett. Ez a csokoládé a rögtön halálos tüneteket okoz.
4: Kedvencem. Fekete csokoládé narancsal.
5: Isten,
4: de szeretem.
6: Össze van tényleg.
4: Szeretem. Dark chocolate orange. Orange. Oj, de jó ez.
5: Ez nem Bécsből van, ez a kamra aljából van.
4: Kamra aljában?
5: Három éve lejárt a szavatosság.
4: Nem vagy gyerekek.
5: Behozzak meg együtt.
4: Nagyon kellett ennek a reggelnek. Jó reggelt, mi újság? Júli, hello, Feri, hello.
6: Hello, hello.
5: Egyenesen a kék szalagról?
4: Egyenesen a kék szalagról, kék imán kék szalagról.
5: Nagyon kis elegáns.
4: Megnyertük.
6: Megnyertük a kék szalagot, ugyan nem most van meg, víz sincs hozzá, de azért megnyertük. Még Balatoni srác vagy?
4: Tegnap este befejeződött.
6: Tegnap vége mi?
5: Volt jön. Élet?
4: Volt, nagyon nagy élet. Tényleg? Volt még, igen. Az az utolsó olyan hétvég, amire még mindenki lejön, jó idő, suli előtt volt.
5: Nem akarod megenni ezt?
4: De majd egy rádió műsorban segíteni, ha tudnék beszélni egyébként. Nem kapkodunk. Nagy élet volt, elbúcsúztunk a kedvenc helyeinktől, bezárt a kedvenc kávézónk Földváron, úgyhogy ez egy ilyen szomorú nap azért ez nekünk is.
5: És már ilyen felrakott székekkel kérted ki az utolsó írkávédat?
4: Hát szinte velem búcsúztatták a helyet. Szóval az van, hogy én még azért tegnap dobtam a fogyasztásom, és ezzel tulajdonképpen lezártam. Már tegnap nem ittam, sőt már szombaton se, pénteken blackoutra tettem magam, mert átjött egy horgász csapat hozzánk, meg a gyerekekhez, este 11 órakor még élő foci meccsben voltunk, úgyhogy én közvetítettem és játszottam is.
5: Atyaik.
4: És utána ott összecsuklottam, és mondtam, hogy akkor fáradjó haza vendégsereg, köszönjük szépen, eddig bírtam, el lehet menni haza. Zoli meg a Gábor két kitűnő horgász átlátogatott hozzánk, és hát nyilván hozták a házi itókáikat, hogy ezt meg kell kóstolni, csak én addigra már ittasan érkeztem a kávézóból.
6: Tehát az már csak egy ilyen lökést adott meg a legvégén, mi?
4: Este 11-kor 3-50 éves ember a három gyerekkel, mert van még nálunk egy vendéggyerek, este foci meccset játszik úgy,
5: szákol.
4: Hogy... Szákolva kiabálja, hogy ki maradóna, ki messzi. Aztán összecsuklottam, és ott befejeztem az alkoholos pályafutásomat.
6: De ez most végül. Azt mondtad, hogy azért még itt a...
5: Szeptember 1-ig.
6: Meg a ma még benne van.
4: Nem, hát majd még Lacinál, ha lesz valami kis összejövetel, alkalomszerű, ilyen olyan, de hogy így a napi hívásnak vége. Egyelőre most pici kézremegés, izzadás,
5: persze,
4: pici sóvárgás és feszültsége. Ennyit érzek egyelőre. Dükkidörések és hangulatzavarok. Egyelőre ez van.
6: Kedves hallgató, én ma nem lennék betelefonáló, pedig lesz rá lehetőség 10-től.
4: Úristen, és ma szívópályán vagyok.
5: Igen. Nem felejtetted el.
4: Nem, tudom, kettőig itt kell lennem. Azért az erős.
6: Azaz.
4: Kiszámoltam, 7 óra.
6: Igen.
4: Nem, több, 8. Várjál, nem. Hát legyom a 4 óra reggeli műsor.
6: Meg 4.
4: 8.
6: 8 óra összesen, mint egy rendes ember annyit fogsz dolgozni.
4: 50 évesen életemben először 8 órát dolgozom. Hallod? Ez hogy lehet? Hát ez
5: figyelj,
4: nem én vagyok.
5: Mi 10:30-kor integetünk neked egyet, és aztán kisétálunk.
4: De kérjetek dalt.
5: Kérünk. Persze. Jó. Az a baj, hogy attól félek, hogy nem fogjuk tudni elérni a vonalat.
4: Hiába hát nektek valahogy azért csak megoldjuk, hogy
5: én arra gondolom,
4: adásba kerüljetek, de azért valahogy be a piros vonalat tudjátok.
5: Úgy lenne igazán izgalmas bekerülni, tudod, versenyezni a többiekkel.
4: Igen. Úgyhogy ez lesz. Úgyhogy én ma itt vagyok sokáig. Zsül, te is maradsz? Marad Zsül is, úgyhogy Laci is.
6: Szerintem adás biztonság szempontjából jó, ha itt van.
4: Jó, ha itt vagy, igen.
5: Én reggel 5-kor én még a fiam cipőjét kerestem. Sehol nem volt, még felhívtam, hogy te hol vagy.
4: Igen.
5: Hol lennék? A Margit szigeten.
6: Nem baj, majd holnaptól.
4: Reggel 5-től a Margit szigeten van még?
5: Este ilyen 10 óra környékén kilőtt. Kérdeztük tőle, hogy körülbelül mikor érkezik haza, mondta, hogy 1-2 környékén, reggel botvára kell ki a sötétben, hol a cipője, sehol. Bementem a szobájába, nem volt sehol. 5-kor felhívtam, és így mondta, hát hol lennék a Margit szigeten?
4: És mit csinál ott reggel 5-kor?
6: Bulizik, könyörgöm, hát 19 éves fiatal.
4: Nem otthon ültem.
6: Persze, de ahogyis, hát reggel 5-ig, aztán úgyis ugye majd holnaptól már lehet kelegetni.
5: Cudar lesz a visszaszakás.
4: Az biztos, nekünk is tegnap már gyerekekbe, meg szomorúság, meg nagy sírdogálás, meg balatoni elköszönés. Ma már évnyitók, meg tankönyv átvétel, holnap viszont ők osztálykirándulással kezdenek.
6: Nálunk is.
4: Két napra elmegy a két gyerek, úgyhogy azért az Álljuk szépen. Hál' Isten ilyen az iskola, úgyhogy ők holnap elmennek, ma meg már azért úgy kicsi visszaszoktatás. Nehéz ez nekik azért, na. Szóval ez a nyár azért ez egy nagy szabadság.
5: Figyeljük.
4: De a szülőknek lesz most egy kicsit talán könnyebb,
6: hát
4: bár nem gondolom.
6: Végig. Csináltuk gyerekek, nekünk is ugyanígy volt, csak bennünket nem engedtek el ilyen sokáig, meg kicsit nagyobb rend volt, meg anyád már egy héttel a iskola kezdés előtt mondta, hogy akkor 9-kor le kell feküdni, nem? Tehát most mi vagyunk azért lassabb, vagy egy ilyen megértőbbek a gyerekekkel, hogy még azt mondod, hogy nyár utolsó estén húzzatok bele, persze.
4: Hát igen.
6: Nagyobb volt a szigor, de hát ugyanúgy végigmentünk ezen, mi is, ők is.
5: Nekem ilyenkor már minden be volt csomagolva.
4: Becsomagolva, bekötve, ugye?
5: Tehát, felvinnyettázva.
6: Hát pont tegnap beszéltük ennek az evolúcióját a békával, hogy amikor először lettek iskolások a gyerekek, tudod, akkor szép kötés, én egész este ott görcsöltem vele, hogy ez igazán szép legyen. Kis matrica rá, béka kézzel megírta. Aztán ötödiktől már volt egy kis valami
5: átlátszó ilyen, fólia.
6: Átlátszó engem. Fólia, és ízével ráírtuk alkohol és filccel a nevet. Igen. Aztán, mikor középiskolások lettek, akkor
5: tavalyról
6: bele. Tehát igen, akkor úgy volt, hogy csomagolás nélkül, most szerintem füzetük sincs.
4: Hát most már meg kell oldani.
6: Ez az evolúciója a dolognak.
5: Vettem 2-3-at, meg még tavalyról maradt pár, amiben van néhány oldal, úgyhogy azt használhatják.
6: Oldják meg. Írtele le majd a kokapszúját.
5: Valami nagyon kell, akkor úgy is szólnak.
4: Ez lesz, gyerekek, ez van. De hát most már nagy okos, már azért meg kell nekik is oldani. Viszont az M7-es olyan cudarjó volt tegnap, este 6-7 körül.
6: Állt az egész délután.
4: Délután, mert mindenki elindult, a szorongók ugye elindultak délelőtt, hogy induljunk el korán, hogy ne legyen délután dugó. De mindenki szorong, úgy láttam, mert hogy délelőtt voltak a balesetek. Ezért a sok szorongó jól feltorlódott. És aki viszont azt mondta, hogy lesz, ami lesz, inkább menjünk este, de még használjuk ki a napot. Egy óra alatt végigment. Tehát megint a szorongók vesztették el a csatát, igen. És indultak el korán, hogy ne legyen dugó, és csináltak ezzel dugót, mert sokan szoronganak. Úgyhogy este 6-kor vasárnap, 1:06 az M7-es.
6: Az parádi.
4: Előtte 4 baleset, 6 torlódás, egész nap tök dugó, és aztán estére kiürült. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki szorongott, és elindult délelőtt, hogy nehogy baj legyen az M7-esem.
5: Én hétvégén felfedeztem magamnak a rakpartot.
4: Na, milyen nagy élet van.
5: Óriási volt. Hallod?
4: Ez a pesti?
5: Igen. Rengetegen voltak, sok kiülős, ilyen kis kiköltözős kocsmák, úgyhogy két barátnőmmel nagyon sokat ittunk.
4: De jó, sokat ittatok? Uh-huh. Be megalakultatok?
5: De csak egy kicsit kellemesen.
4: 40-es milfek, lementek éjszakát?
5: Igen.
6: Órakozni, vadászkazai.
5: És arra emlékszel? Milyen boldogok voltunk még régen.
4: Hogy átszaladt a fiatalságunk? Hát jó az, és volt valami kis nézelődés, vagy szingli barátnők? Vagy,
5: Nem, mindenki házas.
4: Ó, de szomorú.
6: De pont ilyenkor van a kikacsintás lehetősége.
5: Valaki! Nyár vége van!
4: Igen, utolsó lehetőségem van. Valaki kapjon el. Mindjárt kezdődik az iskola.
5: Iszonyatosan sok fiatal volt, borzasztóan sok.
4: Ezért nem értem, mit csináltatok ott?
5: Hát, no.
4: Nem azért kérdezem, csak hogy az ember azért nagyon ki tud ebből a közegből már lógni.
5: Nem, de
4: ez szomorú hazamenve, hogy hát igen.
5: És tudod mi a fura, ilyen csapatokba verődve, így húzzák maguk után a hangfalakat, ilyen 8-10 összeverődve, korzóznak föl, alá nyomják a saját zenéiket, de közben van kint DJ is, azt is tudod hallgatni, ha egy kicsit odaállsz, táncikálsz.
4: Utána de egy pillanatosa volt az érzés, hogy kicsit elment.
5: Hogy kicsit kilógunk.
4: Hogy, igen, ugye, hogy azért ez ilyen helyeken persze. Már néha van, hogy de. Jó, itt vagyok, lüktetek, mi az Isten csinálok én. Aha, Úristen, Jézusom, megöregettem. Úristen, néz.
5: Nagyon fura volt az, hogy bekapcsolt az a régi érzés, hogy én rengeteget jártam ide a Ráckertbe, meg a Romkertbe, és akkor a kettő hely között ingáztam 25 évvel ezelőtt, vagy 23 évvel ezelőtt. És most, hogy ugyanaz a hangulat volt, és emlékszem, hogy ha az jutott rögtön eszembe, hogy ha most megint 20 éves lennék, akkor minden estét itt töltöttem volna kint, és akkor így nagyon vártam volna a kapást, és most olyan fura volt tudott ott ülni, hogy hármasban iszogattuk a kis csintalikunkat.
4: Igen, szóval
6: jó, de már nem olyan, mint régen.
5: És ott a gyereked egyetemi felvételéje, hogy sikerült? Nagyon jó.
4: Tehát még volt a Rio a zöld párdon, még azokban is lehetett változni, ott a hidaknál, ugye?
5: De itt ez a kettő, nekem ez volt a törzshely. Itt ingáztam egyik helyről a másikra, itt könnyű volt benyomni, oda átmentél egy kicsit táncolni, akkor
4: aztán ez leégett, ez a romkert, ez fölgyújtották, vagy volt valami nagy.
6: Évekig zárva is volt.
5: Hát aztán eladták. Ugye
4: eladták, akkor. Fölgyújtották, minden volt ott, azért dolgozott a maffia. De most újra van, igen.
5: Hát a Róm az van. Sőt, hát a lányom az ott bulizott.
4: A lányod a bulisztán? Nem, mentél meg figyelni.
6: Ugye megnézte, hogy anya hova járt annak idején.
4: Az kemény.
5: Óriási, és tudod, amikor kiliben a szobájából egy ilyen egyszer kis semmiben, és így állsz, és mondtad, persze, hát vedd föl, hát most vagy fiatal, most vagy csinos, hát mikor, ha nem most, de csak így állsz, és hogyha úristen, a 18 éves lányom olyan bomba, hogy csak így pislogok.
4: Elment. Ez elment egy kicsit, ja, de figyelj, az vannak retro partik, öreg partik.
5: Figyelj, a fiam mesélte, hogy állítólag ők ott voltak a rakparton, ahol mi így szogattunk, de nem értek oda.
4: Hát persze, hogy nem. Hát én sem mentem volna oda anyámhoz.
5: Hát legalább oda köszönni.

0: elhozni a vérnyomás csökkentőjét, aztán haza kellett menni, úgyhogy...
1: Szerintem jeli egyre voltam.
0: De azt mondom, na, hát az még egész
1: jó. Egészen kirúgtam.
0: Hát az egész jel egy. Mm. Az jó, és két lábon mentél haza, nem vittek, nem vettek ki a taxiból.
1: De teljesen jól.
2: Jól érzem, te vagy.
1: De nem csak azért, mert eltettem. Szerintem ennyi volt a titok, hogy végre sikerült.
2: Taktikai evés.
1: Előtte volt egy taktikai zabot.
2: Ez az utolsó hétvége volt? Már úgy ért, hogy a rakpart lezárásban?
1: Én szerintem most van vége, vagy most volt
0: igen.
1: Vége.
0: Szerintem visszaadják, igen, visszaadják. Azért ez egy nehéz időszak már, mint abból a szempontból, hogy tudod, hogy mire fordulsz rá. Szóval azért az a nyár, ez akkora különbség ahhoz képest, és oké, hogy önjáró gyerekeid vannak, de azért mégiscsak azért edzésre viszed, tanul, ezért, stb. De olyan szabadság ez a nyár, nem? Hogy azért ez így...
1: Én nem érzem ennyire elvágólagos.
0: Nem, én nehezen tudok azért erre a szeptemberre ráfordulni. Jön a suli, jönnek a kötöttségek, olyan szabad vagy azért nyáron, szabadok a gyerekek, te is. Fesztiválok, bulik, jössz, mész, olyan más életvitel, mint azért, ami ősztől van.
2: Hiába 18-19 évesek a gyerekek, azért úgyis benne kell lenned egy csomó.
0: Egy verkliben vagy
2: igen,
0: ezért.
2: Igen, már szóval... intézi saját magad.
1: Őket.
0: Persze, nyomják. Igen, hát neked mondjuk már nagyon-nagyon.
2: Jaj, Juli úgyse fogja elengedni ezt.
0: Nekem még a kicsi edzés, meg tudod azért idehozod, odahozod, elugrasz érte, azért még benézel egy-egy szülőire, még azért kicsit néha tanulsz fel. Van egy ilyen verkli, amiben vagy.
1: Az világos, de hogyha összehasonlítod a szüleid szeptember 1-ét és a te szeptember 1-edet, az nem ugyanaz. Tehát, hogy nekik tényleg véget ért a nyár, és elkezdődött az őszi szezon és a tanulás. Nekünk még van benne egy másfél hónap. Tehát, hogy mi még...
0: Ja, húzom, ameddig tudom. Persze. Ja, persze. Hát
1: még hétvégig, még estén.
0: Nagy motoros terveink vannak, még meg szerintem ne viccelj.
2: Az gyerek nélküli.
0: Az hál' Isten gyerek nélküli, úgyhogy még meghosszabbítjuk a dolgokat. Na jól van, oké, elkezdjük. Akkor egy-két SMS, de nem, mert Zsülnek lendül a keze, úgyhogy akkor az SMS-ekkel beköszikkel, kinek hogy telt a hétvégéje, Viber üzenetekkel, mi egymással jövünk vissza hírek után. Közben játékra is lehet jelentkezni, és a dal kéréseket én már látom, de nyugi gyerekek, jó? Tehát kicsi pauze. Ezzel ne traktáljuk a reggeli műsorstábját. Igen, aranyosak vagy, most külditek. Ez legyen majd 10 óra után. SMS-ben, telefonon, de egyelőre ezt most még engedjük el. Jó? Aztán tisztel jöhet minden. Fél hét van, pontosan jövő mindjárt a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
0: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
5: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
0: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
5: Nyugi, csak egy délelőtre.
6: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először...

0: Kristín Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek.

0: vissza a versenybe.
1: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
2: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
3: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Véget ért a paksi fenék küszöb építésének első üteme. Megduplázzák a szociális tűzifa program keretét. Idén is meghirdetik a Rád tanár úr életműdíjat. Nyilvánkos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kétszer annyi pénz jut jövőre a rászoruló családok téli tüzelőjére. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program támogatási keretét. Az idei 5 milliárd forint helyett a következő fűtési időszaktól évente 10 milliárd forint áll rendelkezésre. A cél, hogy a rászoruló családok minél nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak. Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfa kulcsa. Élelmiszerre, ivóvízre és az otthonukat elvesztő emberek megsegítésére gyűjt a Magyar Vöröskereszt a nepáli villámárvíz után. Az ország északi részét sújtó katasztrófában több százan haltak meg, és több mint 2000 eltűnt van, köztük magyar turisták is. Lezárult a fenék küszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a munkálatok 17 napig tartottak, és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormányfő hozzátette, a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban sikerült megvalósítani. Magyar Péter azt mondta, a fenék küszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működjön. Akár egy volt diák is hozzásegítheti egykori tanárát a 2,5 millió forintos Rád tanár úr életműdíjhoz. Az elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógus kapja, akik kiemelkedő munkát végeznek a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, jelenlegi és egykori diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Már otthonában lábadozik az a Gripen pilóta, aki egy kiképzési gyakorlat során katapultált és sérült meg. A pilóta sikeres gerincműtétje után már elhagyhatta a kórházat. A balesete okát még vizsgálják. Elkötött egy kis repülőt, gripeneket riasztottak miatta, majd a kényszerleszállás után még egy autót is megpróbált elvinni egy 24 éves férfi. Az ittas fiatal szombaton a kalocsai repülőtérről vitte el a gépet, és Paks felé indult. A honvédség vadászgépeit is riasztották miatta. Végül Tolna vármegyében kényszerleszállást hajtott végre, majd egy segítségére siető autós járművét próbálta megszerezni. A rendőrök rövid időn belül elfogták, senki nem sérült meg. Kánikulával búcsúzik a nyár, este felé lesz több felhő az égen, számottevő mennyiségű eső viszont nem várható. Délután még 33-34 fokig melegszik a levegő. Holnap már délelőtt több helyen eshet majd, később viszont sokat látjuk a napot, délután 26-32 fokig melegíti majd a levegőt.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél a csomópontot építik, útszűkület mellett lehet haladni.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: üzenet, 7 lesz pontosan 3 perc múlva. Rendszorgalmas őrei az M1-es vértesszőlősi pálya felajtónál lufifújó versenyt tartanak a Tarbánya felérkezőknek. Barbara, Tatabánya, csak rosszul értek. Barbara, nagyon megfogalmaztad ezt egy kora reggel. Azért ez nekem egy nagy kívás. Lufifújó verseny. Aha, az kemény.
1: Fordíts, leszondáztatás van.
0: Szondáztatnak, igen, úgyhogy aki Tatabánya környékén, még benne van a szombat este, vagy a vasárnap este, az legyen. Az legyen óvatos, jó? Holnap lesz X7 a Fika puttonyoknak.
1: Bizony.
0: Six-kör, kelés, szevenkor indulás.
2: Six-seven.
0: Igen, megrezeg.
1: Most megkapjátok.
0: Megrezeg, ez
3: mi
0: így van.
3: Mi is megkapjuk.
0: Így van. Mi is megkapjuk, hát menni kell. Balettem 40 éves jelentkeznék a játékra, Péter küldte nekünk, valaki így ünnepli a születésnapját, hogy játszana egyet. Azt mondja, úristen, most először fordul elő, reggel 6-tól 8 órán keresztül fogom hallgatni a Rádió 1-et. Soma küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Hát igen, ez van. Ilyen, amikor 8 órát kell dolgozni. Hát az kemény. Viszont Gyoko kiesett a US Open-en. Tudom, hogy ezt titeket annyira nem ráz meg.
1: De én szeretem a csávót. A szerb vére miatt, tehát én vagyok egy teniszrajongó, de hogyha így egyet választani kell, akkor az tényleg ő, akit én így tökre szimpatizálok vele. Hát
0: első forduló.
1: Elment.
0: Elment, igen, valami elment van, mert 6-2-6-1-re kapta ki az utolsó kétszer, tehát valószínűleg valami sérülés, de hogy sajnálom, mert hogy most azért az Alcaraz visszalépett, vagy a Sinner visszalépett, aki még nincs olyan jó formában, talán még sansza is lett volna, de majd az Ausztrál Openen nem érdekes.
3: Neked ő mikor lett szimpatikus?
0: Mikor mindenki ilyen. Nem, én útközben szerettem őt meg azért. Az elején nagyon nem, és aztán így valahogy így egyre szimpibbé vált. Meg hogy még ott van ez az öreg veterán, ez még pláne szimpatikusan teszi. Elképesztő, így van, de kiesett.
3: És nem csak úgy pilinckázik, hanem azért most kiesett, igen, de egyébként oda teszi magát.
0: Oda.
3: Emlékszem, neked még megvan valahol az a felvétel, ahol neked üzent?
0: Nincs. Ahogy Gyoko fölköszöntött.
3: Igen.
0: Előkerítettétek. Klassz FM, és a hajón valami hajón volt éppen, és a menedzser által eljutottunk hozzá, és akkor boldog szülőnapot kívánt. Nekem le is adtuk a rádióba. De nincs már meg, ezeket én nem nagyon teszem el.
1: Pedig mit összedolgoztunk vele?
0: Igen, pedig mi meló volt, ja.
1: És mi van a Williams lányjal? Ő még teniszezik?
0: Hát a Vénusz az úgy látszik, hogy igen, ezen én is meglepődtem. A Serena az már nem.
3: Párosban láttam, most egy pár nappal ezelőtt.
0: A Serenát?
3: Igen.
0: Igen. De a Vénusz, még ez engem is meglepett, hogy Vénusz Williams ott van. Én azt hittem, a két Williams tesó az már...
1: Igen, már nyugdíjas éveiket morzsolgatják.
0: Számolják a dollár milliárdokat, amiket megkerestek szponzorokkal.
3: Meg hány minden? Évesek? Miért?
0: 35, 40. Taróci Balázs bent van még? Igen, igen, igen. Taróci. Taróci ott van, nagyon jó játszik. Tehát a fonák keresztje az iszonyatosan erős. Na, van, Burger King nyeremény, gyerekek.
1: Az. Hoppá, Burger King úr visszatért.
0: Belénk szeretett.
3: Akkor ez mit jelent? Jó.
0: Hát az, hogy a héten az akkor hoznak nekünk egy jó reggelit. Én tegnap megcsaltam őket, úgyhogy...
1: Jó, nem szép. Igazán nem.
0: Lemérgeztem magam a konkurenciával.
1: Nem voltak nyitva, gondolom.
0: Nem voltak nyitva. Még nem tudtam, hogy a héten játszunk, mert akkor nem tettem volna.
1: Akkor csak oda mennék.
0: Csak oda mennék, két dupla sajtónival lemérgeztem.
1: Olyan jó néha.
0: Kellett nekem, tegnap kellett.
1: Ugye, hogy mindig, persze, éljünk egészséges, mi a fra... Na,
0: néha
1: egyszer azért csak jó belefutni egy ilyenbe.
0: Tegnap brutálisan lemérgeztem magam. Serena 44, Vénusz 46.
1: Oh! A neki.
3: Atya ég.
0: 46 évesen játszik.
1: Vénusz az idősebb.
0: Igen. És itt van, megírta a Blik. Novák Djokovic köszöntötte a Sebestyén ma este születésnapján. Mi a dátum? Tessék, mindenki mondtad egy évszámot.
3: Várj, ez még Klassz FM.
0: Klassz FM, oké.
1: Okay. Hát ez 2012.
0: Na, nem rossz.
3: Nem, 2010 maximum.
0: Közé, pont alá megfelelő. 2011. Aha. 2011. Nem sok, hát egy 15 éve most már. Nagyon már. Viccelsz. 15 éve
3: keresd
0: volt.
3: Meg azonnal.
0: 15 éve volt ez, hogy a Gyoko azt mondta, hogy happy birthday. Ja. Hajó férészegen két prosecco után. Azért az kemény. Ez kemény, gyerekek. Na, itt van a hallgatók. Halló, jó reggel.
4: Jó reggel, sziasztok. Ildi vagyok, Kunszán Miklósról.
0: Hello, Ildi. Operátorként dolgozol.
4: Igen, igen.
0: Aha, nagyon jó. Jól van, és kit választottál játékra?
4: Julival szeretnék játszani.
1: Legjobb döntés.
0: Jó, miért Julit választottad?
4: Hát, én akkor voltam gyerek, amikor a Juli játszott a kölyök időbe, ugyebár. És mondom, hát egy kicsit akkor beszélgessünk, arra gondoltam.
3: Csináljuk.
0: ők
4: nem
0: idős
4: vagyok fiatal.
0: De, de az... hát Gyuli se, úgyhogy te teljesen jól passzoltak igazából.
4: Balázs igazából veled vagyok egy idős.
0: Na, tényleg 77-es vagy akkor
4: igen.
0: Ezek szerint.
4: Igen.
0: Jól
4: csak
0: van.
4: Én szeptemberi vagyok.
0: Oké, jó. Hát valakinek ennyinek is kell lenni, úgyhogy ez van. Akkor játszatok egyet.
4: Jó volt a buli.
0: Melyiken voltál?
4: A Plázson voltunk 19-én, de nagyon-nagyon jó buli volt.
0: Plázs 19. Aha, nagyon jó, örülök.
3: Zsülci nagyon integrált.
0: Hogy ott voltatok. Jól van.
4: Jó, kezdjük.
0: Oké, indulunk akkor. Jó, esetek egymásnak 3-2-1, tessék.
3: Te nézted a kölyök időt?
4: Bizony, minden részét láttam, a nyáriakat főleg, azok nagyon-nagyon jók voltak.
3: A nyári filmeket? Őket.
4: Persze.
3: Volt kedvenced?
4: Volt a... a szerelmes film, a címét azt elfelejtettem.
3: A szerelmes
4: megmondom.
3: Film.
4: Ez volt a címe?
3: Az volt a címe.
4: Aha, az nagyon jó volt. Abban mindenkit nagyon-nagyon szerettem. Az én fiú kedvencem az a Dombóvári Kristóf volt, mint általában mindenkié.
3: Szerelmes volt ebben?
4: A lányok, hát egy icipicit, nem nagyon, csak egy icipicit.
1: Nem, jó voltál!
0: Pedig jól mentél, csak azt mondtad, hogy nem nagyon szép, hogy Gyuli.
3: Így csak volna, írtál neki levelet?
0: Levél, tényleg?
4: Nem, idáig nem, dehogy is, nem. Á, eszembe se jutott. Csak hát úgy minden lánybarátnőm oda volt érte, és hát mondom, megnézem már, hogy kiről van szó, igazából ennyi volt a történet.
3: Most már azt hiszem, hogy Kosztarikán él.
4: Nem tudom, nem követem, fogalmam sincs.
0: Milyen jó hely. De szeretnék oda eljutni.
4: Hát nem én élek Kosztarikán, sajnos.
0: Nem, ildítelem. Viszont figyelj, van egy nagyon szép nyereményen azért, ezt odaadjuk, figyelj.
5: Gratulálunk. Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalmány a Burger King jó voltából.
0: Na.
4: A kisebbik fiam koleszos Kecskeméten, úgyhogy azt hiszem, hogy megvan neki a vacsorája minden napra.
3: A kisebbik fiam 19 éves.
4: Ő a 19 éves Gábor, igen, és Kecskeméten jár iskolába, és ott kollégista, és ott van is Burger King, úgyhogy szépen akkor majd ezt ő el tudja használni.
3: Na boldog.
0: Nagyon jó, jól van. Oké, küldjük akkor neked, és akkor használjátok. Jó?
4: Köszönöm szépen.
0: Oké, okay, ciao.
4: Hello, sziasztok.
0: Hello.
3: Képzeljétek el, hogy van egy Rádió 1-es törzs hallgatónk, aki múltkor születésnapja apropóján így felhívtam ide a szerkesztőségbe, mert nagyon szereti a műsort, meg nagy rajongója mindenkinek, és elhozott egy levelet, amit 20 éve tartogat, amit még az egyik kölyökidősnek írt, és szerette volna eljuttatni velem neki, amiben szeret.
0: Nem mondom, én vonzod a hülyéket.
1: Hát és ráadásul teret is
0: azt. De hogy miért hozod őket ide föl? Valaki előbb-utóan ránk robbantja a stúdiót, csak szólok. Fölhozol ide valami kicsit.
3: Nem. Ő egy nagyon-nagyon régi és nagyon kitartó rajongó.
0: Hát kettős. Persze, aki 20 év után még kölyökidős leveleket szorongat a kezébe, hát nyilván van egy kis probléma. Mentálisan, azért mondjuk meg őszintén.
3: Tette, és zavarban volt, amikor odaadta azzal, hogy ő ezt szeretni valahogy neki.
0: Kinek? A vörösnek, az elálló fülűnek?
3: Nem. Ez egy lány, az egyik lánynak szerette volna eljutatni.
0: Ki az egyenes hajú? Ki volt? Egy csomó, Acérréka.
3: Nem
0: az Acérrékának?
3: Nem.
0: Acérréka! Emlékeztek Acérrékára?
3: Acérréka hihetetlenül jó kávézót üzemeltet.
0: Tényleg? Réka kávézót sem? Nem is tudtam. Igen. Én nagyon kedves csaj. És kinek akart eljutatni?
3: Hát Schneider Viki.
0: Figyelj, Juli, az egy nagyon fontos dolog, hogy bárki akar ide följönni.
3: Azt nem engedjük be.
0: Tehát, hogy bonyolítsd le, de előbb-utóbb rajtuk lesz T4, lesz a kezükbe valami kis ketyegő cucc, elővesznek itt egy kés, nagyon barátságosnak tűnnek, és elvágják a recepciós torkát. Vigyázni kell a bolondokkal. Ezt az iroda előtt menedzsel, ne hozd ide föl őket.
1: Időket hozza.
0: Elbújik a pult alatt, előjön itt hétfő reggel, bemászik a szobába, elviszi valami relikviánkat, ne hozd ide a bolondokat.
3: Figyelj, születésnapja volt, és valahogy azt éreztem, ja, és ráadásul a barátnője írt nekem azzal, hogy ő neki ez élete nagy vágya, aha, hogy születésnapja apropóján ő itt találkozhasson velünk. És akkor gondoltam, hogy ne a ház előtt átcsorogjon.
0: De azért úgy hoztad, hogy mi nem voltunk itt.
3: Ti már nem voltatok
0: itt. Gyere, találkozz az a barátság. Hol vannak? Nincsenek itt.
3: Már
0: nem viszont itt vagyok én.
3: Ennek nem tesznek ki titeket.
0: Itt vagyok én, Juli.
3: Felhívtam egy kávéra, még maradt egy darab akkor az országtortájából, abban megkínáltam, teljesen odáig volt és vissza.
0: De aranyos volt.
1: Miért csinálod ezt?
0: Tessék, szereti a bolondokat, mondom.
1: De mindenki, hasonló... aki valami jó sztorit
0: hoz. Ábel is tönkretette, Jani. Egyébként tényleg Ábel is tönkretette, Jani, csak mondom, hogy vigyázzál. Az ilyenek mindig egy kicsit ketyósak.
3: De én tudod, bírom.
0: Hogy... Tehát... Igen, igen, hát ez... Ja,
3: de, ha... de nem, tehát hogy lehet őket kezelni.
0: Abszolút.
3: Tehát, hát, hogy ide jön, és látod
0: én azt ebből a... éltem 5 évig a Balázsóval, tehát én abszolút tudom, igen.
3: De... Figyelj, fél óra, és az neki maga volt a mennyország. Itt fent ültünk a teraszon, beszélgettünk egy picit így.
0: Furán nem nézett néha körbe? De. Nem rejtette valamit az ülés alá? Nem jött, de...
1: Balázs itt szokott ülni. Ilyenek voltak?
3: Igen, volt ilyen. Itt bejött, megnézte a stúdiót, elállt szemes szája. Jézus
0: Isten, a szörfe áll a hátamon, hallod? Egyszer ott várnak majd egy parkolóba, egy plázába, a kocsitba beülve az anyósülésre. Szia! Tudom, hol tartod a kulcsot. Tudtam, hogy jönni fogsz. Most végre elmondom, hogy 20 éve akarlak elrabolni.
3: Kicsit fura volt, hogy oda ment a széketed, és megsimogta.
0: Ezért mondom, hogy bolondok.
3: Azt mondta, itt több Balázs, és itt Feri.
0: és átadta a levelet.
3: Átad,
0: miért nem olvassuk el? Hát vedd elő, olvassuk el, hogy odaadtad neki a lánynak. Hát add ide, olvassuk
1: itt
0: el.
1: Itt a levél, na, gyerünk.
0: Hozd ide, olvassuk el.
3: Nincs itt, nem, mondtam. Szóval annyira kellemetlenül éreztem magam, mert hogy egyrészt nekem írta.
0: És el kell jutatnod valamelyik egykori jösszebb időket megjött kölykidősnek.
3: Hogy ezzel a taggal sajnos egyáltalán nem tartom a kapcsolatot, mert ugye normális is lerázott minket. Jó ide, 10 évvel ezelőtt lezárt ezt a kapcsolatot. Úgyhogy mondtam neki, hogy hát hiába adja oda, mert na, nálam csak elakad. Akkor. És nem fog tovább jutni ez a levél.
0: Azt itt vagyok most is, látlak titeket, most is itt maradtam. Múltkor engem is fel akar csalni a Juli. Juli, inkább vidd a Minipolisba, ott is egy rádió is tud. Egyébként
1: tényleg jött. Játszott el, hogy ez az rendes stúdiónk.
3: Nem is tudjátok.
0: Van barátnő, de szerelmes levet szorongat 20 éve egy csajnak egyébként. De várj, ez lány.
1: Ez megvan.
0: Persze,
1: tehát 20 éve írta ezt meg, vagy ő most?
0: Szefors, mondom,
3: nem is 20 éve, hát 30 éve.
1: De ez 30 éve megírt, és az a levél megvan. És te őt beengedted ide.
0: Semmi baj. És egyébként kedvesek a bolondok, nincs velük baj.
1: De jó, csak egyszer fordul.
0: Egyszer rosszul sül el. Egyszer elővesz egy kés valamelyik. De mondd, nincs baj a ketyósokkal.
3: Figyelj, ha nagyon akarnak, akkor itt a ház előtt elkap.
0: Mutasd meg, hol parkolok, várjon már meg engem. Ez egy hosszú beszélgetés lesz. Ez a Balázs parkolója, de most lefekszem, és mikor jön? Te szombat van, menj már, nem baj, itt fekszem hétfőig.
3: Én szinte biztos vagyok, hogy ti már ezerszer találkoztatok vele, mert hogy ő disznóvágáson is ide szokott jönni, itt szokott állni az épület előtt, meg szokott minket így várni, így köszönnek.
1: Ne te tézd, Júli, kérlek! Hát ez
0: végül egy srác, ő egy fiú.
3: Hát szerelmes levelet írt egy lánynak.
0: Én akkor tudom ki ő. Tudom ki ő. Egyébként egy nagyon kedves teremtés.
3: Nagyon kedves srác.
0: Igen, tudom ki ő. Hozott már nekem is ajándékot, igen.
3: De ilyen azért van egy pár.
0: Igen, és mindig mondom neki a disznóvágásra, jó, hogy mindjárt jön a Feri, várd meg őt. És akkor...
1: Igen, Júli, akkor nagyon morcos vagyok, jövök be.
0: Most is itt vagyok a stúdióban, tik-tak. Látlak titeket. Nincs fehér fertőzőpor a borítékban, írja Szilvi. A Balázs az ablak közelében nem ennyi. Antraxos levél van még. Nyúlj a széked alá, Bali, ott egy rágó vagy, fika fertőző. Sül azért, nézzük már hát valamivel a stúdiót, jó? Hát sose lehet tudni. Ja, Istenem, hát igen, ilyen ez. Jó. Jó, de akkor meg volt az Évi egy jó cselekedeted a hallgatókkal kapcsolatban,
3: nekem,
0: a közös tortázás.
3: Évi több ilyen van.
0: Évi több ilyen van. Egyébként a Minipolis nem egy rossz ötlet. Tehát ez oda elviszed, azt mondja neki, hogy ide rádiózunk.
3: Majd ledumálom velük.
1: Mi a végén pénzt adtál neki?
3: Nem. Igen. Mert nem kért.
0: Balázs, ne piszkáld az orrod, és gondold meg, hogy felállsz a székből. Joe Lennon gyilkosa és rajongó volt, csak mondom, hogy Mark Chapman egyébként, amikor lelőtte Lennont a Dakota ház előtt, 81 vagy 82-ben, akkor ő odáig volt a John Lennonért. Tehát, hogy így, mondom, óvatosan, Juli, óvatosan. Vidd Vekernére őket. Tarts egy garázsvásárt, érted? Turkáljanak a konténeredbe, ami ott van a lakásodnak előtt, az építési konténerben. Mit tudom én? Fölhozza őket ide, hallod, Feri? Hát.
3: A legrosszabbat fel. De figyelj, ezek teljesen hétköznapi emberek.
1: De minden így indul, hogy hétköznapi. Érted? Igen. Tehát az a gyerek, aki most elkötötte a hétvégén a repülőt, az tök hétköznapi volt.
0: Teljesen.
1: Péntek estéig, amíg be nem rugott. Ennyi.
0: Csak részegen el tudnék kötni egy repülőt. Erre a sztorira így vagyok. Miért nem én kötöttem el ezt a repülőt? Igen, mostanában sokat vagyok, Vekerlén beugoratok valamikor, Juli.
3: Gyere, várlak egy kávére. Ami nagyon fura ezeknél az embereknél, ugye az, hogy gyakorlatilag az első percre az utolsóig végig hallgatják a műsort.
0: Igen.
3: Így aztán annyira képben vannak mindeneddel kapcsolatosan, hogy egy kicsit úgy érzik, hogy ők nagyon-nagyon jól ismernek téged, tehát valószínűleg te is nagyon jól ismered őket, és olyan...
0: Igen. Wesley Snipes, Robert De Niro, a Rajongó című film. Hát azért van sok minden szól erről, igen. Mark Chapman, John Lennon, tényleg tudjuk, írt a hallgatót, tudjuk, mi lett a vége. Tehát, hogy azért...
3: Érzem.
0: Jó,
3: érzem a szagot, Bali.
0: Ha bárki feniránk a fogunkat, jó, hogy úgy akar híres lenni, hogy bármi, kezdje Julival.
1: Vigyétek el, nagy hírt csinálunk
3: belőle.
0: Nagyon-nagyon sokat fogunk róla beszélni, jó? Tehát várja meg Julit nekem.
3: A szőkéért nem kár.
1: Hát de kár, csak te szabadítottad ezt ránk, úgyhogy...
3: Nem, én ezt betartom ezt, hogy akkor hívok ide bárkit, amikor tudom, hogy ti jó eséllyel nem vagy.
0: Igen, de mindig hitegedett. Balázsék, mindjárt jönnek, mindjárt egy kis kávét. Balázsék, mindjárt itt vannak, ülje le, kicsit
3: jön a terazon. Pont lecsúsztál róluk. Ha 3 perccel korábban jössz, akkor még elkapod őket.
0: Azt a videit, de kemény vagy. Na jó van, gyerekek, megyünk, jövünk mindjárt, 2 perc a pontosan 7 óra, ha van közlekedés, küldjétek kinek, hogy indul a szeptember, mi van, gyerekek, ráfordultunk erre is, iskola, meg óvoda, meg minden kezdődik, úgyhogy vissza sajnos a normalitásba, mi pedig akkor jövünk 7 óra után mindjárt, a hírek
6: és
0: után.
6: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása.
3: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 szikű gyomok ellen még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
6: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
7: Hát a 80-as maratonra.
6: 80 kilométer?
7: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
8: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
4: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a város. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
10: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel. És élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
13: Úgyis tett. Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
14: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Anya, arra gondoltam,
16: rendet raksz a szobádban.
15: Hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
16: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
17: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
0: Reklámot hallottak.
18: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Továbbra sincs hír a Nepálban és Tibetben eltűnt magyarokról. Véget ért a paksi fenék küszöbépítésének első üteme. Egyre gyakoribbak a vadbalesetek. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Napok óta nincs hír azokról a magyarokról, akik a Nepált és Tibetet sújtó természeti katasztrófa után tűntek el. Több száz külföldi turista sorsa ismeretlen most. A villámárvizet egy gletszer leszakadó darabja okozhatta, a jég és kőtömeg eltorlaszolta egy folyó medrét, a víz pedig fél óra alatt helyenként csak nem 10 métert emelkedett. Amikor a torlasz átszakadt, jég, iszap és kőtörmelék zúdult végig a völgyön, több épületet is elsodorva. Lezárult a fenék küszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a munkálatok 17 napig tartottak, és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormányfő hozzátette, a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban sikerült megvalósítani. Magyar Péter azt mondta, a fenék küszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működjön. Mintegy 100 milliárd forintnyi vagyon kerül vissza közvetlenül állami kézbe négy közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Azt mondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát azok a minisztériumok kapják, amelyek a feladataikat is átveszik. A tárcavezető úgy fogalmazott, ettől nem romlik az érintett közfeladatok és szolgáltatások minősége, az állami vagyonkezelése viszont ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele volt. Pillanatok alatt milliós kárt okozhat az autóban egy vadbaleset. Idén gyakrabban kaptak bejelentést vadgázolásról a szakemberek. A legnagyobb veszélyt a nagy vadakkal való ütközés jelenti, mondta Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Ez ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: Kánikulával búcsúzik a nyár, este felé lesz több felhő az égen, számottevő mennyiségű eső viszont nem várható. Délután még 33-34 fokig melegszik a levegő. Holnap már délelőtt több helyen eshet majd, később viszont sokat látjuk a napot, délután 26-32 fokig melegíti majd a levegőt.
0: Közlekedési hírek.
1: A 10-es főúton az Ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója, a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike,
1: Viki, Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után 12 perccel. Hello, drága hallgatók!
3: Hello, bello!
2: Így a valaki, nagyon igaza van, Bali, ez ma te napod. Reggel Balázsék, tisztel a kívánság műsor, ezt a most van. Egyébként tényleg, tehát ez, ma megtolom ezt a dolgot. Tehát, hogy ma mindenhol ott leszek. Rádió, kíváncsiságműsor.
3: Este tévé.
2: Este tévében vagyunk mindenhol. Mindenhol ott vagyunk, Szabika küldte nekünk. Vértes Kethelyen, tudom, hogy van egy ilyen, én azt olvasom, amit írtok. Szondázás, ittasan ne gyere erre. Tehát, hogy Vértes Kethely. Vagy Kethely, van ilyen, hogy Vértes Kethely. Mindegy, az egyik, hogy valahol a Vértes környékén szondázás, ha itt áll, akkor ne menj arra. Jó, ez fontos. Mindenki legyen óvatos. Sok helyen szondáznak, úgyhogy...
3: Ez egy darabig nagy divat volt ez a hétfő reggeli. Tudod, a fővárosban is hidakat állítottak, meg a hidakon az autókat.
2: De miért nem járó, mikor többet bulizol, meg koncertekről mész az, miért akkor, mikor kezdődik az iskola, de tényleg?
3: Mert hát, most még belehúztál hétvégén, ugye?
2: Igen, megtoltad a hétvégét.
3: Megtoltad utolsó nyári hétvégét, gyerünk!
2: Székesfehérvári lehajtó elesett, a dugó véget, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Ha van arról valami friss, akkor írjatok, jó? 0-23-111-111. SMS számú. No, gyerekek. Bocsánat, csak tűszögtem itt valami. Valamiféle parfüm van a levegőben. Na, mit szólunk ez a 24 éves sráchoz, aki elköltött egy Cessnát? Hát beszéljük már meg, hát ez a hétvége a híre volt. Hát zseniális a csávó, ő ugye annyit tudunk, hogy ő berugott, ugye?
3: Okay.
2: Tehát innen indult, hogy ő berugott Kalocsai reptér környékén való, vagy legalábbis odaérkezett meg. Mindenesetre jól sikerült éjszakája volt, ivott egy kicsit.
3: Na most várjál, az ugye nagy kérdés, hogy ez még a péntek esti, hogy hívják, péntek estének az utóhatása, vagy ő szombat reggel rugott, szombaton kötötte el a gépet?
2: Szombaton hajnalban kötötte el a gépet, de ugye...
3: Ez előző esti, vagy aznapi?
2: Szerintem ez a szombat hajnal, az a péntek estébe indultál el. Ugye mit csinálsz, ha részeg vagy? Ugye, ha részeg vagy, akkor elmész egy buliba, lefekszel, alszol, fölkelsz egy vonaton, fölébredsz valahol, ahol nem, amit nem tudsz. Ugye beülsz egy taxiba, kikötsz egy másik buliba. Tehát ilyen standard dolgokat csinálsz. Na most ez a 24 éves srác, ez nem így gondolkodott.
3: Jó, mondjuk én...
2: Nem így gondolkodott.
3: Én őszintén bevallom nektek, én kerékpárt annak idején loptam részegen.
2: Igen, ide jutsz, elopsz.
3: Ugye, tehát eddig ez a maximum, és másnap visszavittük, csak a kocsmából nem nagyon tudtál hazavinni. Van egy nehézségi fok. A kerékpár és a kisrepülő ellopása között, igen. Én azt gondolom.
2: Lehet, hogy ez egy evolúció volt, és azt mondta, hogy már lopott kerékpárt, már csinált, már bemászott már vasúti kocsikba, már nem tudom, más kertekbe mászott. Most ő szeretne valami nagyon durvát, ugye? De az is lehet tényleg, hogy megnézte a Netflixen a GTA 6-nak ugye a 20 perces kis előzményfilmét, amit egyébként én is megnéztem, tök érdekes világ lesz. És azt mondta, hogy oké, akkor idáig, és benne maradt egy kicsit a szimulációban.
4: Igen,
2: benne maradt
4: abban a világban.
2: Igen.
4: És ő azt érezte, hogy ez most neki menni fog egy reptérre, ahol Cessnával felszállhatsz, oda éjszaka azt nem őrzik, oda úgy be lehet súrranni?
2: Hát ez egy, na várj, menjünk végig a fokozatokon. Okay. Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye? Több vármegyét érintő összefogás eredményeként kapták el. De hogy mit csinált? A közlemény szerint ugye az történt, hogy ő Kalocsán berúgott valahol, ugye? Beszökött a kalocsai reptérre, és elkötött egy Cessna 172-es típusú gépet.
4: Okay.
3: Tehát ott van, hogy jutsz be? Hogy jutsz be ugye a reptérre? Őrzik vagy nem őrzik? Egy-kettő. Ennek van kulcsa.
2: Van kulcsa ennek a repülőnek. Állítólagosan a srácnak semmiféle előképzettsége nem volt. Az apukája nyilatkozott valahol, ahol elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy a fiának jogosítványa sincs.
4: Úgy tudja.
2: A csávó zseni. Tehát ha nem veszik föl a Magyar Honvédséghez, komolyan mondom, zseni. Beszökött, figyeld, és azt írta a honvédelmi miniszter korábban a közösségről, de hogy szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyeld, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kisrepülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Hát nem mondd, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, grippenek kísérték az elrabolt Cessnát. Ez megvan, ez a sztori.
3: Egyszer csak érted, vezeted végre rohadtul, örülsz neki, és megjelenik a két izé grippen.
2: Csutkára készen vezeted a Cessnát, elloptad a Kalocsai reptérről, balra-jobbra nézel, és kettő darab grippen megérkezik. Nem is tudom, hogy tudnak ezek a grippenek ilyen lassan repülni.
4: Élete végéig ezt a sztorit fogja mesélni.
2: Az unokáknak is. Hogy repül egy ilyen Cessna 150-200 km/h, mondjuk full gázon megy. Azért olyan nagyon nem gyorsak ezek a Cessnák. A grippenek hogy repülnek ilyen lassan?
3: Hátrafelé megy.
4: Kicsit lassan. Figyeljetek, azt gondoltam, hogy esetleg a ChatGPT megint csak segíteni fog. Négyszer futottam neki, hogy próbáljon meg engem. Tehát fel kell szállnom, vészhelyzet van, muszáj, hogy felszállok, nem enged.
2: Nem tudod?
4: Nem tudod. Nem adja meg, hogy hogyan tudnék én felszállni. Azt mondja, hogy hívjam a 112-t, ne kezdjek el gurulni, vagy felszállni, ha már a gurulaggép a levegőben, állítsd meg, most azonnal írjál vissza.
2: Használd a Grokkot, az elmondja, az Elonnak használd az AI-ját. Hagyd az Open AI-t, nem. Figyelj! Na várjál, megérkeztek a grippenek, ugye? És erre mit csinált? Ő kényszer lesállás hajtott végre egy napraforgó táblában, és letette a gépet. Hát azért ez se semmi. De a csávó az új GTA-szat hallott, hogy öröm lenne nézni a gyerekeknek, hogy megy a GTA-ban.
4: Te, neked volt egy időben terv, hogy te majd megtanulsz.
2: Igen.
4: Eljutottál bármeddig?
2: Azt mondják, hogy 8 vizsga, és nagyjából 40 vagy 50 repült óra, amíg te mondjuk egy kétszemélyes Cessnát nagyjából tudsz vezetni, és amikor le kell vizsgáznod, akkor 8 különböző vizsgát kellett tenned. Ami meglepődtem, az nagyon sok. Ebben van repülés elmélet, mint a meteorológ, mit tudni, nem tudom mi. És nagyjából 30-40 óra az a képzés, amivel te lerepülöd azt, hogy biztonságosan repüljél egy Cessnával.
3: Hát a gyengéknek, ugye?
2: A gyengéknek.
3: A profik azok beülnek és vezetik.
4: Bátorra isszák magukat. De nagyon.
2: Ez a Cessna 172. Ez egy, hát figyelj, azért itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 darab műszer van a műszerfaladon. Na. Innen indul. Fia, csávó vagy ösztönös zseni, vagy tényleg nagyon jó a GTA-ban, nem tudom.
4: Hogy indítod el egyáltalán?
2: Ha van benne kulcs.
4: Van, kell, hogy benne legyen kulcs.
2: Valamilyen indító van kell.
4: És hagyják?
2: Hát ez egy jó kérdés, hogy benne van-e a kulcs.
3: Hát nyilván mit tenni, a tulaj, a pilóta valamilyen beszaladt, vissza, nem tudom. De hát kellett, hogy kulcs legyen benne, mert az aztán végképp elképzelhetetlen, hogy a csávót majd a piros meg a kék
2: ja, az biztos,
3: össze érintésével indította.
2: Az biztos, hogy nem. Mitől józanod ki gyorsabban? Anyád lekever egy maflást, vagy megjelenik melletted kettő grippen? Ez is egy jó kérdés. Azért ülsz csutka részegenben, teljesen kész, hogy vezeted a Cessnát, balra nézel, és ott van két grippen. Azért el azt mondta, hogy wow, oké.
3: Meg vagyok.
4: A vadászpilóták ilyenkor integetnek, hogy szállj
2: hát
4: le.
2: Gondolom, van valamilyen jelzés.
3: De hát ezt meg a csávó nem ismerte, mert ahhoz kell, gondolom én, hogy kell a pilóta vizsga, érted, hogy ismerd a jelzéseket.
4: De vannak a nemzetközi
2: jelzések.
4: Mit csinálsz, te normális?
3: Szállj le. Mi van, ha szimulátorozott a gyerek? Az segít.
2: Szerintem simán.
3: Tehát ha sokat szimulátorozol, gondolom, hogy van ez Cessnára is, nem csak nagygépekre, akkor az alapján föl tudsz szállni.
2: A szimulátor alapján az valószínűleg akkor igen. Tehát az lehet benne, hogy igen. Mert az alkoholtól azért ennyire nem okosodsz meg.
3: Hát nem.
2: Ugye?
3: Hát
2: tehát, nem. Hogy... igen, tehát ettől azért megbátorodsz, de bármennyire lennék részeg, azért beülnék egy ilyen Cessnába, valószínűleg nem tudnám elindítani. Vagy nem lennék olyan bátor. Van meg azért ott vannak bizonyos mozdulatsorok, amiket végre kell hajtani.
4: Van-e ilyenkor ott bárki az irányítótoronyban, aki egy kicsit feláll egy bögre kávéval a kezében, egy kinyílt az ablakon, és azt mondja, hogy
2: hajnali 4 óra van, nincs repülő.
4: Te Józsi, ki ez?
2: Igen. Nyilván az lehetett, mint az amerikai filmek legtöbbében van, ide egy hallgató, hogy lehalította a napelemzőt, és a tenyerébe ejtett a kulcs, ugye? Tehát ezt 150 amerikai filmben láttuk, hogy lehajtja a napelemzőt, és a tenyerébe esik. Én bírom ezt a palit. Én kicsit szeretem. Nem tudom, miért volt a célja Pakssal. Az egy kicsit gyanús, hogy Paks felé repült.
3: Szerintem tök véletlenül repült arra. Szerinted tudta, hogy merre repült. Csatak részegen elkötsz egy repülőt, szerinted van terved, hogy hova mész, meg merre indulsz. Hát szerintem ment a csávó pont Paks, ugye, és ott lépett be. A paksi légtér az védett, ezért jöttek a grippenek. És az meg majd letette a gépet, és utána még egy autót is el akart lopni. Menekült.
2: Igen, menekült, de azt mondja, nem akart ellopni, egy arra közlekedő autós megállt, mert hogy stoppolt a csávó. Tehát letette a Cessnát a búzamezőn, kiállt és neki állt stoppolni. Hát zseni a pacák. A férfi bejut a kocsiba, és el akart hajtani. Amit a jármű utasa akadályozott. Meg na. Akkor de, akkor ez lehetett.
3: El akart lopni a kocsit is.
4: Figyelj, te elloptál egyszer egy biciklit nagyon részegen. Mi volt a legbátrabb dolog, amit valaha csináltatok?
2: Részegen? Aha. Hát szerintem nagyjából ez.
3: Tehát, hogy ilyen... ennél tovább nem mentél. Jó, persze, nem tudom, most bedobsz egy követ egy ablak, vagy egy ablak, vagy egy követ egy ablak. Na érted, mit akarok mondani.
4: Tehát,
3: hogy, igen, hogy mi van még benne? Ellopsz egy biciklit,
4: elviszed
3: a sörös korsót, eldobsz egy telefont, ilyen, tehát ennél nagyobbakat
2: nem. Nagyjából ezeket csinál, igen. Hát, ha megtaláljuk ezt a srácot, gyerekek, írjon valaki, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy helyi látványosság, lehet, hogy híres lett azóta. Ha tudjátok, hogy ki ő, hol lakik, mit csinál, nem is feltétlen ma, de nagyon szívesen beszélnénk vele.
4: Meg nem az volt, hogy az apja valahol nyilatkozott?
2: Az apja nyilatkozott, igen,
4: apuka.
2: Ott mond,
4: hát
2: apukát is nagyon megtaláljuk, igen, apuka mondta, hogy a srácnak jogsia sincs. Érted?
4: És az a durva,
2: hát azért az nagyon erős.
4: Hogy én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
2: És képzeld, amikor leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Mit csináltam? Jobban vagy kihozottam, mit csináltam? Na fia, az van, hogy bementél egy repülőtérre. Elköltöttél egy Cessnát. Üldöztek a Gripenek. Készen leszállásra hajtottál még. Leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit. És ülsz, és azt mondod, hogy igen. Ezt csináltam.
3: Én egyedül?
2: Igen, nyilván történhetne baj, meg nyilván felelőtlenség, meg nyilván most nekünk is nagyon kéne morgolódni, hogy eljj, aki ilyet csinál, eljj. De hogy van benne valami rock and roll? Hál' Isten, nem sérült meg senki, nem lett baj. Igen, az eset után fél, a csávó akkora port kavart, hogy az eset után a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve ellenőrzést rendelt el a kalocsai reptéren, és a vizsgálatot a közeljövőben az összes reptére kiterjesztik. Tehát az ember elérte azt, hogy az összes reptérbe a bejutást, a kijutást, hogy az ellenőrzést az kiterjesztik, mert hogy igen, igen, a repülőgépek őrzésével, rögzítésével, a repülőterek biztonsága kapcsolatban felmerült néhány
3: kérdés.
2: Érted, hogy a csávó az hogy ment ide be? Hát imádom ezt az esetet ugyanakkor. Őrizetlenül hagyott, vagy nem biztosított repülőgép, milyen gyorsan lehet közlekedésbiztonsági és honvédelmi kockázat. Mi lett volna, ha berepül Paks felé? Lelövik?
3: Hát valószínűleg.
2: Lelövik, igen?
4: És egyébként most az, hogy ez a két Gripen felszállt és kísérte, tehát ennek a költségét majd ráterheli?
2: Hát ez egy jó kérdés. Megjön egy sárga csak. Gripen felszállás, igen, leszállás, üzemanyag 36 ezer forint, 4 ezer év. Kapja a csávó majd a sárga csekkeket, érted? Mert ha berepül Paks fölé, mondjuk öntudatlanul, de tudod, azt nem tudom, hogy tudod a levegőbe tartani, hogy tudsz egyensúlyozni, hogy tudsz megkezdeni egy leszálló műveletet, hogy tudod a sebességet lassítani, tehát rengeteg kérdés, ha te tényleg makon vagy.
3: Abszolút. Igen, amikor a leszállás nem is sikerült ugye ötösre.
2: Nem volt hely, de letette, le is zuhaltott volna, de letette a csávó, hogy lelövik, valószínűleg lelövik.
3: Ja, tehát, hogyha Paks felé olyan berepül, olyan közel kerülsz, akkor egy ideig megy a magyarázkodás, hogy gyere le, gyere, és onnantól kezdve kész.
2: És valószínűleg lelövik, mi?
4: Valószínűleg fel se tudták venni a kapcsolatot vele.
2: Igen, figyeld. Kalocsai reptéren Cessna 172-eshez ment, kitépte a földből a repülőgépből rögzítő köteleket, most ennek az esetek már egyre több innen tudunk. Ezt követően beszállt a gépbe, és a szervízútról szabálytalanul a levegőbe nem ment el a felszálló pályáig. A repülés rövidre sikerült, Gerjen határában egy napra forgó mező kényszerleszállás hajtott végre, miután megjelentek nála a Gripenek.
4: Ez
2: hát
4: neki
2: azért ez zseni, ez a sztori.
4: Nyilván nem egy átlagos szombat, nyilván nem egy átlagos nagy benyomás, de annak azért biztos, hogy voltak előtte már ilyen jelei, hogy ez a srác azért komolyan nyom.
2: Ja. Lehet, hogy a fater azt mondta, jó, megint csak ennyi. A múltkor elbemett
4: amikor
2: Kecskemét.
4: A tankot.
2: Igen, ő loptál amikor a migalkat részeket a Kecskemétről, érted? Múltkor hazajött egy MiG-29-es hajtóművel Kecskemétről lopta. Ahhoz képest.
4: Lezárták az eljárást.
2: Az mennyire durva. A kényszerleszállás végrehajtó kis repülőgépet a Gripenek megtalálták, és a helyszín felett maradtak. Figyeld, a helyszín felett köröztek a Gripenek. A mentőhelikopter és a földi mentőegységek megérkezésére.
3: Itt azért gyerekek, ennek van költsége, az biztos.
2: Ez egy százacskába úgy benne lehetett mindennel együtt. Mentőhelikopterek, Gripenekkel, földi mentőegysége, micsoda port kavart a csávó. És akkor mi van? 3 nap elzárás, kijózanodás, szabálysértés?
4: Valamit,
2: biztos eljárás biztos van. Hát valamilyen eljárás az biztos van. Igen. Igen.
4: Nehogy aztán fény kapja.
2: Onnan tudta a levegőbe, hogy merre. Nem tudta, mi csak hogy valamerre repült. Tehát nincs összefüggése Paksa.
3: Nem volt benne, hogy megtámadjuk Paksot, meg ilyenek.
2: Szerintem az menő, ha életedben egyszer hazakísér két Gripen, szerintem egyébként az menő. Tehát azért ezt ritkát, ezt nem tudja mindenki mesélni. Hogy jöttél az a Gripenek kísértek?
4: Hát figyelj, van, aki...
2: Jól szálltál a Sanyiéknél a búzamezőn.
4: Mi pucér maraton csináltunk részegen. Lefutották a maraton, gondolom.
2: Oké, még azt is adom. Tehát, hogy nekem még az is benne van. Az is benne van.
4: Én részegen birkát loptam, csak másnap reggel vettem észre, hogy egy komondor kutyát hoztam el, meg is lepődtem.
2: Azt mondja, hogy rablás is lehet akár 2-től 8 évig terjedő. Azt nem hiszem.
3: Hát te miért elkötött egy gépet, ráadásul le is nullázta? Hát...
2: Aha. Azt mondja, hogy Paksnak saját légvédelme van a grippeneken kívül. Tehát, hogy van saját légvédelem.

0: Sziasztok.
1: Te írtad nekünk ezt az üzenetet? Vagy te is vezetsz Cessnát? Nem te írtad. Jó, te Cessnát vezetsz?
0: Igen, igen, én pilóta vagyok.
1: Pilóta. Na, csak nagyon kevés időnk van, csak lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tudsz állni, majd le tudsz állni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
0: Szerintem teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen, több kuponos oldal is hirdeti ezt, ahol az alapokat megmutatják a pilóták a lehető pilóta jelöltnek, aki azért jön el, mert érdekli az egész repülést.
1: Tehát nulla képzettséggel, vagy nulláról nem tudna felszállni?
0: Nem gondolom, hogy föl tudsz állni.
2: És ha nagyon részeg vagy, akkor se?
1: nagyon-nagyon részeg vagy.
0: Akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt ne felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
1: Persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is. Igen,
0: és ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
2: Ja, az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcs, itt valaki azt írta, hogy ebbe van egy ilyen...
0: Nem, ez egy diesel Cessna, ezek egy start gombbal indulnak.
1: Megvallod, tényleg?
0: Ha nem zárták be a gépet a reptéren, valószínűleg valamire elfelejthették, akkor sajnos ezt el lehet így.
1: Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás valahol Kalocsáról indult, nem tudom, ilyen kúzamézőn...
0: Perceket repületett. Én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a rajstromot, és nem jelentkezik. Aztán hát most már tudjuk, hogy miért nem. Én is próbáltam őt hívni, hogy hát ha engem a levegőből jobban hal, de ugye nem...
1: Te pont a levegőben volt, tehát te láttad, ahogy ő repül?
0: Nem láttam, én csak hallottam, a tájékoztató kereste ezt a rajstromot.
1: És nem jelentkezett.
0: Próbáltam,
1: nem jelentkezett.
0: Jó, tehát
1: nem tudott rádiózni. Nem tudta bekapcsolni a rádiót valószínűleg, igen.
0: Jó? Hát valószínű, igen.
1: Azt a mindent. A fölhívunk még egy-két kérdés erejéig, csak gyorsan, mert rövid az idő, csak egy rövidre még, jó? Hogy zajlik, akkor egy rádiózás kipróbálja letenni, hogy jönnek a grippenek, itt még van egy-két rövid kérdés. Milyen visszahívunk, jó? Köszi a rájesz, köszi Tanás. Az mi, hogy a levegőben volt, és hallottad, hogy hívják a Cessnát.
3: Senki nem érte?
1: Senki nem válaszol. Nem tudtam elnyomni a rádiógombját.
3: Mindig ilyen őt kereste.
1: A mindeni gyerekek, azért ez nagyon kemény. Jó, írjátok meg gyerekek, nektek mi volt a legdurvább? Jó, na nézzük meg, tehát ehhez képest hol tartanak a mi hallgatóink. Jó, de nem ér kamuzni való sztorikat, ami megtörtént egy blackoutnál, ahol idegen esküvőn ébredtetek egy napos vonatot után. Jó, jövünk mindjárt 7:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
3: A Spár jó döntés. A fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akciódelv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a McDonald's.com oldalon és az éttermekben.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Hiszem, holnap itthon maradok.
8: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
6: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból!

0: Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
4: I'm Dua Lipa.
3: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

0: a Rádió Egyen.
1: Megduplázzák a szociális tűzifa program keretét. Idén is meghirdetik a Rácz tanár úr életműdíjat. Egy égő gyertya is életet menthet a pincében. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kétszer annyi pénz jut jövőre a rászoruló családok téli tüzelőjére. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program támogatási keretét. Az idei 5 milliárd forint helyett a következő fűtési időszaktól évente 10 milliárd forint áll rendelkezésre. A cél, hogy a rászoruló családok minél nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak. Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfa kulcsa. Élelmiszerre, ivóvízre és az otthonukat elvesztő emberek megsegítésére gyűjt a Magyar Vöröskereszt a nepáli villámárvíz után. Az ország északi részén sújtó katasztrófában több százan haltak meg, és több mint 2000 eltűnt van, köztük magyar turisták is. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több település pedig teljesen elzárt a külvilágtól. Akár egy volt diák is hozzásegítheti egykori tanárát a 2,5 millió forintos Rácz tanár úr életműdíjhoz. Az elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógus kapja, akik kiemelkedő munkát végeznek a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, jelenlegi és egykori diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Akár egy égő gyertya is menthet életet a pincében a szüreti időszakban. Az erjedő mustból ugyanis széndioxid szabadul fel, amely kiszoríthatja a levegőt és halálos rosszul létet is okozhat. Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondja, ahol nincs gépi szellőztetés, ott mindenképp használni kell a hagyományos gyertyás módszert.
2: Meg az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk maga. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből.
1: Már otthonában lábadozik az a Gripen pilóta, aki egy kiképzési gyakorlat során katapultált és sérült meg. A pilóta sikeres gerincműtétje után már elhagyhatta a kórházat. A balesete okát megvizsgálják. Kánikulával búcsúzik a nyár, este felé lesz több felhő az égen, számottevő mennyiségű eső viszont nem várható. Délután még 33-34 fokig melegszik a levegő. Holnap már délelőtt több helyen eshet majd, később viszont sokat látjuk a napot, délután 26-32 fokig melegíti majd a levegőt.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél a csomópontot építik, útszűkület mellett lehet haladni.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 lesz, pontosan 5 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek, továbbra is keresjük azt a 24 éves férfit, hát ha megtaláljuk, vagy ismerős, vagy szülőt, vagy bárkit, aki ugye Szombaton hajnalban ellopott egy Cessna kis repülőjét a kalocsai reptérről, és Paks felé vette az irányt, riasztva a légierő gripeneit. Nem volt repülési tapasztalata, nem volt az apukája, azt mondta, hogy jogosítványa sincs a srácnak. A férfi leszállt ugye egy napraforgó táblában, és utána az 512-es úton megpróbált elhajtani egy autóval.
1: Keressük a csajt, akivel szakított aznap.
0: Igen, keressük a csajt, aki szakított, keressük a Rockstar Games-nek a vezérigazgatóját, hogy integrálja a történetet, és halasszák el a GTA 6 bemutatóját azonnal legalább egy évet, és ezt a sztori legyen benne, mert ez full GTA, elmondom neked, elkötni egy repülőt, leszállni, oldalra borulni, utána elkötni egy kocsit, ez egy az egybe GTA.
1: Legyen ő a díszvendég a nagy bemutatón.
0: Ha ez nincs benne a GTA 6-ba, ez nem lesz benne ez a sztori, egy órát se játszunk vele. Szóval igen, és ugye beszéltünk Tamással, akit mindjárt visszahívunk a Cessna pilótájával, de és Tamás a levegőben volt, és hallotta a légiforgalmazást, hogy a torony keresi a srácot, hogy szóljon bele, hogy mégis miért repül a Cessna, és hova repül. Nyilván nem volt rádióforgalmazás, mert valószínűleg nem tudta bekapcsolni a rádiót.
2: Lehet, hogy hallani hallotta, de visszaszólni nem tud.
0: Visszaszólni nem tudott, és ott tartunk, ugye, hogy vagy szimulátorozott, és ott tanult meg, vagy valamilyen előképzettsége kellett, hogy legyen, és hogy ezek a dízel Cessnák, ezek nem kulcsosak, hanem startgombosak.
2: Az ajtóhoz van kulcs, tehát bezárni be tudod, de ha ezt elfelejtetted, vagy nem zártad be, akkor megnyomod a startgombot, szivató, az gyerünk.
0: Most nem tudom. Zsűl megtalálta a repülését, figyelj, ezt repülte. Tehát igen, itt azért van baj, ez körülbelül úgy néz ki, mint amikor egy 3 éves gyereknek adsz egy rajzlapot, hogy rajzoljál, és elkezd vonalakat húzni, felszállt egyenesen, nyomt egy balost, utána nyomott egy visszafordulót, átrepült hát én nem is tudom minek a másik oldalára, és ott egy hatalmas nagy, de nézd meg, atomerőmű déli bejáró fölött körözött a csávó, Paks fölött, érted?
1: Ott az éles jobb kanyarnál, ott már nagyon bátorra repült a magát, nem? Ott volt egy, mit tud ez a gép?
0: Igen, és valahol az atomerőmű déli bejárójánál a betonút mellett leszállt a búza mezőn, ez a Flight Radarnak a repülési adata.
1: És a gripeneknek az konkrétan. Otthon a terve megvan? Arra lennék még kíváncsi, hogy ők hol szálltak be ebbe a buliba.
0: Hozzáltak be a buliba, és a gripenek ugye köröztek még a levegőben, amíg megérkezett a mentőhelikopter és a jármű.
1: Hát ez nem lesz olcsó mulatság.
0: Ez nem lesz olcsó mulatság.
1: Előzetesben van a csávó, azt írják.
0: Aha, nem fog tudni vele beszélni.
1: Nem valószínű. De egy rokona talán csak
0: van. Azért csak van egy rokona, aki elmondja, hogy milyen, igen. Szóval nyilván anyagi kár van, nyilván a Cessna kárát ki kell fizetni, nyilván ez egy komoly bűncselekmény, tehát mi sem istenítjük őt. Maga a sztori érdekes, hogy ez hogy mész be egy repülőtérre és kötsz el. De hívjuk akkor Tamást még, itt van a vonalban állítólag, mert hogy még van egy-két kérdésünk vele kapcsolatban. Hello Tamás, újra jó reggelt!
3: Sziasztok!
0: Csáu. Szóval te hallottad a rádióforgalmazást, hogy őt hívja a torony. Ilyenkor a kalocsai torony hívja őt?
3: Nem, a Hungarokontroll tájékoztató szolgálat keresi, mert ugye a gépe, legtöbb gépben egy transponderek úgy vannak bekötve, hogy ahogy áram alá érzik a gépet, a szűrtség alá, az ugye azonnal működésbe lép, valószínűleg nagy a gépnél is ez így volt bekötve, és onnantól kezdve ez a transponder jelet ad rólunk, hát látják, hogy merre megyünk, milyen magasra, mi a lajstromunk, stb. És nyilván látták azt, hogy Paks irányába vette az utat, amikor bárki repül az erőmű közelébe, vagy az erőmű irányába, minden esetben a tájékoztató szolgálat ránk kérdez, hogy erősítsük meg, hogy kerülni fogjuk a Paksi légteret. Nyilván őt is erre akarták megkérdezni, hogy erősítse meg, hogy kerülni fogja, de hát ugye nem volt két oldalú rádió kapcsolat, valószínűleg a rádiója be se volt kapcsolva, mert én sem értem el a levegőből. Sokszor van egyébként, hogy a tájékoztató hív valaki, és a lögét nem válaszol, mert takarásban van, árnyékban van bármi, és akkor a levegőből meghívjuk egymást, hogy keresi a tájékoztató, figyeljen, de ugye nekem se reagált semmit.
0: Mi a protokoll, ha mondjuk ő berepül Paks fölé? Mert itt látjuk a repülési magasságokat is, Zsüli azt is megkérdezte, fölment 2000 lábra, aztán lejött majdnem nullára, onnan fölment 1500 lábra, utána... Ja, ez a sebesség, tehát a sebességet nézzük, ilyen, meg a magasság, ott van a láb is szerintem. Tehát egy iszonyatos magasságváltás, meg iszonyatos sebességváltásokkal repült, látszik, hogy nyilván nem egy rutinos pilóta. Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
3: Hát szerencsére gyakorlatból ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye aki, ha nincs két oldalú rádió kapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a grippeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a paksi atomerőmű, oda még a mentő helikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel, és ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a grippeneket.
0: De ezt itt a srácok ránk sem emelik a grippeneket.
3: Hát, igen.
0: Ez akár lehet, hogy parancs is? Tehát, hogy ez akár eljutat oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
3: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába. Azért ez oda beesik az erőmű közepébe. Nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát
2: ilyen felhőtlen.
0: Aha. Lehet, hogy akkor nem így beszélünk, igen, erről mi igen, sem, igen.
3: Hát, sőt, valószínűleg nem beszélünk egyáltalán, de rendkívül súlyos dolog azért, amit ő csinált úgy, hogy képzetlenül ráadásul. Ezek a magasságváltásai is nyilván azért voltak, mert fogalma nem volt, hogy mit csinál. Tehát valószínűleg láthatott filmekben, hogy mit kell húzni, nyomni, és akkor ezt próbálta leutánozni fejből, de...
2: Hát így sikerült fel. Csak a reptéren, a kalocsai reptéren is van irányító torony, ugye?
3: Nincs, és nem kötelező, ott csak mondjuk rádiószolgálat van, ha van, de ez nem, ezeken a reptereken ez nem kötelező.
2: Tehát, sőt, tehát ez simán benne van, hogy valaki...
3: Ha engedély a reptérnek, akkor nem is lehet.
2: Aha, tehát simán benne van, hogy valaki úgy száll föl, hogy ezt nem veszik észre.
0: Hogy ott senki nem vesz, nincsen senki.
3: Hát, sajnos igen, ugye napközben nem szokták bezárni a gépeket, mert ha jönnek pilóták, akkor ugye ne kelljen a kulcsot adni, venni. Hát nyilván ez eddig a pillanatig volt így. Nekem is vannak repülőim, én már tegnap intézkedtem, hogy minden repülőt bezárni és eldobhatatlanná vagy
0: elérhetetlenné. Igen, most az összes reptérnek átnézik a biztonsági szolgálatot, szigorítanak, az igen. A grippenek hogy érnek oda ilyen gyorsan? Tehát, hogy ő nagyon kevés időt töltött a levegőbe. Azért az megdöbbentő, hogy pillanatokon belül, fél percen belül, egy percen belül, vagy két percen belül ott voltak a grippenek. Ez nagyon
3: hát
0: durva.
3: Hát a grippenek közel 1000 km/h képesek menni. Ugye felszállnak a Kecskemétről mondjuk, onnan néhány perc, akkor egy-másfél perc repülés, és ott vannak.
2: És ott vagy.
3: Tehát azért ez is így van kitalálva, hogy az ország bármely kerületén ott legyenek percek alatt gyakorlatilag.
0: De milyen lassan kellett nekik, hogy repüljenek, hogy kísérjenek egy Cessnát? Tehát egy Gripen tényleg akár ezerrel is megy egy Cessna, nem tudom, 150-200, a srác ment mondjuk 120-szal, tehát csoda, hogy a Gripenek tudtak
3: annyira megfékezni.
0: Aha.
3: És ugye megpróbálják ilyenkor fölvenni velük vizuálisan a kapcsolatot a pilótával, hogy mi a szándék. De hát ezt nyilván ők tudnák elmondani, hogy ilyenkor náluk milyen riasztási lánc, vagy mi a protokoll, hogy mikor van az, hogy akkor be kell avatkozzanak. Mondom, szerencsére nekem ilyen esetem még nem volt.
0: Ő valószínűleg meglátta a grippeneket, és akkor megijedt, és ekkor kezdett el kényszerleszállást hajtani a búzamezőn. Mert hogy letette a Cessnát egyébként, ami talán az oldalára borult, de valahogy leszállt.
3: Hát igen, ezt azért inkább zuhanásnak mondjuk, de igen, hát azért
0: tényleg full GTA az egész, ez egészen elképesztő. És azt mondja Júli, hogy előzetesben van.
1: Hát azt írják, igen.
0: Aha.
3: Hát szerintem az a minimum, de hát nyilván ki se kéne engedni, de valószínűleg sajnos kifogják. Én attól félek, hogy nehogy a kortársai fényt kapjanak, és elkezdik járni a reptereket, hogy honnan lehet még esetleg.
2: Hát nem hiszem, hogy ez most egy ilyen örök példa lenne.
0: Csak nem, azért ez ritkán történik, meg mi is ezért beszélünk erről az esetről, mert azért ez ritka, tehát ilyen nincs minden nap. És ráadásul nulla előképzettséggel, full részegen. Tehát a sztori önmagában nagyon, nagyon érdekes, hogy hogyan. Mi azért hárman beülünk, ilyen Cessna, azért akarnák a fényket. Nézzünk nagyokat, hogy akkor most mi a fenét csináljuk. Nagyon
3: valamilyen
0: kemény.
3: Képzettsége biztos, hogy volt vagy szimulátor, vagy sétarepülés közben elleste a technikát, tehát biztos, hogy nem akkor látott Cessnát belülről először, és nyilván nem véletlen ment a reptére, valószínűleg azt is tudta, hogy ott nyitva vannak a gépek, esetleg elvihető.
0: Másik kérdés, ami nagyon izgalmas azért, hogy mit evett és mit fogyasztott, nem? Hogy gyerekek, azért egy csapatépítőn ezt a koktélt azért meg tudnánk küldeni, nem? Aztán megnéznénk, hogy Gyuli megtámadja Feri egy-kettőt. Hát azért nem mondta, hogy...
1: Jövő héten lesz Lacinál egy csapatépítő, ha egyszer csak eltűnök.
0: Nem mondta, hogy nem veszük be Ferihegyet, valamelyik magángépet, és kötjük el az OTP gépét, érted? Hát ne csináljuk már. Tamás, nagyon köszi, ez kemény ez a történet, meg köszi, hogy csörögtél, mert találtunk valakit, aki ért hozzá, meg hát a levegőben voltál, amikor ő is repült, ez egészen megdöbbentő. Párhuzam. Köszi. Hát
3: igen, akkor nem tudtuk még, hogy mi történik, hogy ez csak később a hírekből derült ki, hogy már kvázi volt.
0: Milyen sztorinak vagytok részesei. Igen. Tamás, köszi, vigyázz magadra, jó repülés nektek, köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
0: Köszi, ciao.
1: Teljesen jogos a kérdés, nem lehet, hogy csak a paksi munkálatokat akarta ellenőrizni.
0: Igen, nagyon lelkes.
2: Tényleg a medetlen munkák.
0: Ott van a Cessna 172-es gép a búzamező közelében, és figyeld a mentőket kivonulva. Ott mutattak egy totált az országúton, 5 tűzoltóautó, 2 mentő, figyelj, írdatlan költség. Írdatlan nagy.
2: Csendesen nézik a repülőgépet a tűzoltók.
0: Egybe van, nem, és esett az oldalára. Kicsit így a jobb szárnyára ráborult, de nincs fölborulva a gép egyébként.
1: Vajon volt egy ennek az egész akciónak egy pontja, amikor elkezdett bepánikolni? Tehát amikor kiszállt
0: a repülőgépből. Szerintem van az a blackout, hogy nincs. Nem. Hát még elkötött egy autót utána.
1: Hát mert menekülni akart. Valószínű. Tehát, hogy volt már egy olyan, hogy úristen, valami nagy szart csináltam.
0: Szerintem nem. Igen. Megnézte a GTA trailert, igen, és a Csernobyl sorozatot, és a kettőből össze akart tenni valamit, igen. Egy barátom egy kádár kockában lakott, emeleten volt a szobája, hogy nagyobb buli után elindult haza, felment az emeletre, lefeküdt aludni, reggel arra ébredt, hogy egy idős házas pár figyeli. Ekkor derült ki, hogy nem csak a házat, de még a települést is eltévesztette. Betörési ügy lett belőle, ugye reagálva arra, hogy jönnek hallgatói SMS-ek, hogy ki mit csinált. Velence fürdőtáblát ástuk ki, majd a talpán lévő 30 kilós betontömbbel együtt hazáig cipeltük egy órán keresztül.
2: Szóval ti voltatok.
0: A konyhában csak átlósan saroktól sarogva beszorítva fér be. Őszintén sajnálom, Feri.
2: Jó van, megbocsájtjuk.
0: Hajrom, megyom a vezetett a faluban, igazoltatni akart a rendőr, nem tudott megállni, úgy telébe verte a rendőrautót, berepült az árokba. Azt a mindenségét neki. A kecske legeltetés közben szalonnát sütni, talált aknát utána rádobni a tűzre és elszaladni.
2: Na, ez hülyeség volt.
0: Igen, ez is részegen sikerült.
2: Gondolom, a kecske 100 darabba távozott a helyszínről.
0: Én az ágyamban ébredtem egy 2,5 méteres piros-fehér közutas deszkával.
2: Nagyon jó.
0: Ezek az elterelő deszkák, ugye azt a mindenit.
1: 25-30 éve történt, agglomeráció, és hát egy szőlőhegyi parti után hajnalban egyik ismerős úgy gondolta, hogy nem szeretne hazagyalogolni, és hát volt ott egy kombájn, abban meg benne volt a kulcs. Hát el is indult fel a szomszédos falon keresztül, úgyhogy már jött utána a gazda. Emberünk a sziklázó aszfalttal ment tovább a kombájnnal a főúton.
0: Jézus
1: Isten!
0: Azok
1: meg kiabáltak, hogy állj meg! Kónya Pisti!
0: Állj meg! Igen. Azt mondja, hogy én Nyíregyről mentem Pestre, az Andrássyn ébredtem, semmire, de semmire nem emlékszem. Mi részegen kecskét loptunk, végigbuliszuk olyan az estét, másnap nagyon kellemetlen ott bevenni a rendőrségre a kecskével. De legalább visszaadtátok, tehát az is
2: jó. Azt kell mondani, hogy találtátok.
0: Így van. Természetesen elrettentésként mondjuk ezeket a sztorikat, jó? Tehát ezeket senki ne csinálja, és mindenki vigyázzon magára. Na jól van.
1: 50 millió egy ilyen gép.
0: 50 millió az ára?
1: Azt írják, igen. Na most, ha azt úgy oda vágtad, lett benne egy 25 milliós kár.
0: 25 milliós kár.
1: Ezt neki vállalnia kell. Tehát
0: Trippenek, tűzoltó, kivonulás. Mondom, ez egy százas. Ez egy 100 milliós este volt.
1: Ez egy kemény hétvége volt.
0: És két mosolygó unoka, aki majd így hallgatja, hogy nagypapa, te csodás te ember voltál. Vagy. Te voltál a Trippenek sztori, nagypapa, csodás ember vagy.
2: Le lehet ülni a 100 millió forintot?
1: Van, aki nem öli le.
0: 5000-esével azért hosszú ideig vagy benne.
2: Tehát ezt akartam.
0: 13000 évig.
2: Amikor van a gépen biztosítás, már pedig biztosan, akkor azt talán fizet, de hogyha ráhátékázzák a csávóra, hogy ezt a százas ki kell fizetni.
1: Hát valamennyit ebből muszáj vállalni.
0: Valamennyit
1: nem
0: fog
1: kifizetni.
0: De soha.
1: Kell,
0: hogy... Nincs, nem tudom, 5000-esével, 10000-esével, hogy üred le. Tehát azért az kell. Na jó, van, jövünk mindjárt 7 perc, pontosan 8 óra. M1 Budapest felé a Bicskei lehajtó előtt műszakhibás kamion a külső sávban. Hatalmas dugó lesz pillanatokon belül. Ezt Grizzly küldte nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Jövünk a hírek után.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy!
3: És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: estjén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Meneküzd egy ávat, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benoab nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benoabban.
5: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
6: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
10: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
11: Hát a 80-as maratonra.
10: 80 kilométer?
11: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
12: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
13: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grand Devu Charádi nap szeptember 6-a város. Háza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
15: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
16: Önnek a Protexin kell!
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Véget ért a paksi fenék küszöb építésének első üteme. Megduplázzák a szociális tűzifa program keretét. Idén is meghirdetik a Rácz tanár úr életműdíjat. Nyilvánkos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kétszer annyi pénz jut jövőre a rászoruló családok téli tüzelőjére. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program támogatási keretét. Az idei 5 milliárd forint helyett a következő fűtési időszaktól évente 10 milliárd forint áll rendelkezésre. A cél, hogy a rászoruló családok minél nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak. Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfa kulcsa. Élelmiszerre, ivóvízre és az otthonukat elvesztő emberek megsegítésére gyűjt a Magyar Vöröskereszt a nepáli villámárvíz után. Az ország északi részét sújtó katasztrófában több százan haltak meg, és több mint 2000 eltűnt van, köztük magyar turisták is. Lezárult a fenékküszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a munkálatok 17 napig tartottak, és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormányfő hozzátette, a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban sikerült megvalósítani. Magyar Péter azt mondta, a fenékküszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működjön. Akár egy volt diák is hozzásegítheti egykori tanárát a 2,5 millió forintos Rácz tanár úr életműdíjhoz. Az elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógus kapja, akik kiemelkedő munkát végeznek a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, jelenlegi és egykori diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Már otthonában lábadozik az a Gripen pilóta, aki egy kiképzési gyakorlat során katapultált és sérült meg. A pilóta sikeres gerincműtétje után már elhagyhatta a kórházat. A balesete okát még vizsgálják. Elkötött egy kis repülőt, gripeneket riasztottak miatta, majd a kényszerleszállás után még egy autót is megpróbált elvinni egy 24 éves férfi. Az ittas fiatal szombaton a kalocsai repülőtérről vitte el a gépet, és Paks felé indult. A honvédség vadászgépeit is riasztották miatta. Végül Tolnavár megyében kényszerleszállást hajtott végre, majd egy segítségére siető autós járművét próbálta megszerezni. A rendőrök rövid időn belül elfogták, senki nem sérült meg. Kánikulával búcsúzik a nyár, este felé lesz több felhő az égen, számottevő mennyiségű eső viszont nem várható. Délután még 33-34 fokig melegszik a levegő. Holnap már délelőtt több helyen eshet majd, később viszont sokat látjuk a napot, délután 26-32 fokig melegíti majd a levegőt. Szerdán csak délután a Dunántúlon eshet, majd máshol marad a szárazabb idő, és nagy változást nem mondanak csütörtökre sem. Éjszakánként 20 fok környékére hűl majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: óra után 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók.
1: Jó reggelt.
0: Hát sajnos ez is eljött. Lassan ráfordulunk a szeptemberre.
2: Holnap.
0: Ó, gyerekek, iskola, óvoda, és minden, ami ezzel jár.
1: Már csak 24 óra van hátra.
0: Így van.
1: A nyári szünetből.
0: Holnap becsöngetnek. Vagy hát már néhányuknak már ma is ilyen évnyitó könyvosztás jelleggel már kis finom ráhangolódás, de kedden ez már elindul, úgyhogy sajnos. Sajnos megint itt. Itt vagyunk, és vége ennek a nagyon rövid, de nagyon szép nyárnak.
1: Most nézzétek el, hogy nem kellett esetleg olvasónaplót írni valamilyen kötelező olvasónaplót.
0: Nézzétek meg, hogy van-e hangos könyvben.
1: Egy nappal előtte derüljen már ki.
0: Igen, gyorsan még hallgattassátok meg a gyerekkel, hogy olvassa el, nézze meg, hallgassa meg, legyen valami, igen. Egyes főút Biatorbán lejjel mindkét irányba áll, mint a Gerely és Bicskei lehajtó előtt M1-esen műszakibás kamionunk van, ott is alakul a dugó. Köszönjük szépen, 0-23-111-111 az SMS számunk. Itt lehet majdnem azt mondom, hogy dalt kérni, de még nem. Itt lehet közlekedési híreket küldeni.
2: Izgulsz, mi?
0: Hú, gyerekek.
1: A Zsül mennyire izgulsz?
0: 10-től itt vagyok még 2-ig. Életemben először 8 órát dolgozom, mint egy rendes ember. Nem is tudom hova tenni. Ti így éltek? Ennyit dolgoztok?
2: Hogy bírjátok ezt?
0: Napi 8 órát?
1: Normális ez?
0: Normálisak vagytok? Hát ez nem élet így, hogy bejövök reggel 6-ra, és benn vagyok 2-ig. Hát ez most csak jött először, érted? És 50 éves vagyok, hát ezt nem most kell elkezdeni, nem is értem, komolyan. Igen, ma van ez az extra nap, hogy itt kell maradnom a kívánság műsorba. Ugye elveszettem egy fogadást, már nem tudom melyik meccsen, vagy hol, de fogadtunk, hogy aki veszít, annak ki kell állni egy próbatételt, és azt találtuk ki, hogy a vesztes itt marad, és levezet egy 4 órás kívánság műsort.
1: De ezt egy kicsit szeretted volna, én azt hiszem.
0: Nem. Azért ezt én nagyon szívesen megcsinálom, ha már így van, megcsinálom, de nagyon rögtem volna, ha Feri itt ül 4 óráig kívánság műsort.
2: Most én rögök.
0: El tudok menni 11-től edzeni egyet, szaunázni egyet, kicsit ráhangolódni az őszre.
2: Pont ezt fogom csinálni, tudod, mi lesz 11-től edzésem, van az elejét megvárom. Déltől pedig megyek masszázsra.
0: Na, és pont ugyanezt csináltam.
2: Szóltam a masszírozós kislánynak, hogy egy rádiókészüléket szerezzen be.
1: Hol meg tudjuk
0: hallgatni? 11-től vagy masszázsra? Ne üzenek majd a masszörökbe, akkor déltől. Hol van most egy kicsi?
1: Személyi jegyzőt lemondtad mára?
0: De áttettem.
1: Szóljál neki.
0: Áttettem délutánra, hogy délután. De edzés nem marad el?
1: Nem.
0: Hát azért az edzés nem hagyjuk ki. Csak délután edzünk ma, mert ez így alakult. Na, viszont nagyon sokan játszanak ugye különböző szerencsejátékokat Magyarországon. Ugye viszonylag érintettben vagyunk, alkohol, szerencsejáték, hát ez egy olyan dolog, hogy sokakat érint, és hogy járt egy borsodi férfi, ennek próbálunk utána járni, mert nem teljesen értünk egyet a gyakorlattal, az van, és kicsit támogatjuk ezt a borsodi férfit, mert hogy ő ugye 600 000 forintot nyert volna Tipmixen, de történt, hogy nem fizette ki neki a szerencsejáték ZRT. És hogy mi történt? Ő ugye megtett egy csatárt, hogy az majd betalál a Liverpool ellen. És ő azt látta ott a fogadó szelvényen, vagy digitálisan, tök mindegy, hogy 100-szoros pénzt fizet akkor, ha bejön az, ha gólt lő ez az ember. Ugye mit kiderült, ez az ember ez 1 éve nem lőtt gólt, a pacák pedig úgy gondolta, hogy miért ne lehetne 100-szoros szorzó, reális, hogy 1 éve gólképtelen a csatár, vagy a középpályás. Megtette ezt valószínűleg, ha 600 000-et fizetett volna, egy 100-szoros szorzó, akkor megtette, hogy egy nagyon durva 6 000 forinttal megtette. És mi történt? Emberünk gólt lőtt.
1: Igen.
0: Gólt lőtt. És hát ugye ilyenkor állsz a pénzedért, és bemész a...
1: És borsodi emberünk nagyon boldog lett.
0: Igen, borsodi emberünk megvilágosodott, azt mondta, ide nekem 600 000 forintot.
2: Már nyilván ilyenkor fejbe elköltöd, ugye? Hogy van 600 000-em, tehát hogy már mit csinálok vele?
0: Igen.
2: Úristen, az egész falu a kocsmába fog inni.
0: Mert borsodi, azért ne legyen.
2: Magamból indultam ki.
0: Azért egy komplet mennyét azért ne soroljuk a bűnöző és alkoholista kategóriába. Igen, vannak problémák.
2: Alkoholista nem bűnöző, ezt te tudod a legjobban.
0: Igen, vannak nehéz helyzetű borsodi lakosok, de azért nem mondjuk egyből azt, hogy 600 000 forint, Józsi, mindent tudod inni. Hát olyan alkesz vagy, érted, alig állsz a lábad.
2: Én csak magamból indulok ki. Ha nyernék egy ilyet, biztos, hogy meghívnám a haverjaimat.
0: Szép mentés, igen. Antoni Elanga, itt szól a neve. Antoni Elanga, ugye ez a neve a csávónak, aki gólt lőtt, 100-szoros szorzóval, pedig ő bement, hogy adják neki oda 600 000-et. Na és akkor itt csatlakozunk be a történetbe, és hívjuk fel emberünket, hogy nem fizették neki ki.
1: Az elején még úgy volt, hogy kifizetik, vagy volt 2,5 óra.
0: Két és fél óra kávlán.
1: Igen, hogy azt mondták, hogy kifizetik.
0: De várjál, ki volt egy dohánybolt, egy csávó, akinek van szerencsejáték engedélye, vagy bement valami kifizetőhelyre, vagy
1: bement
0: egy lottózóba, és mondták neki, hogy adjuk a pénzt. Elkezdte leszámolni, és 500-nál megállt, és azt mondta, hogy most szóltak mégse.
1: Nem, ott vakarták a fejüket, mert azt mondják, hogy tehát ott már nem akarták kifizetni de első körben, mert azt mondták, hogy itt valami nem stimmel.
0: Szorzó, belőtte, megnyertem, tessék cashelni. Ennyi, tessék kifizetni.
1: Így van, és aztán azt mondták, hogy jöjjön vissza később, és addig azt elintézem.
0: Addig mi csak telefonálnak egyet?
1: Igen.
0: A vörös vonalon?
1: Utána járnak, mert nem látták a gépben egyébként ezt a nyereményt. Tehát azt mondták, hogy ezt ők így nem fizethetik ki, mert hogy ez a fogadás nem volt
0: nincs
1: szabályos,
0: benne.
1: Nincsen benne. Mire mondta a Habs, hogy hát de itt van a szelvény a kezemben.
0: Jogos. Le volt írva, százszoros.
2: Amikor befizetted a 6000-et, akkor jó voltál?
0: Akkor jó volt, Antoni Elangára, te befizetted, tehát a százszoros szorzod. Igen, akkor elvették a 6000-et.
2: Akkor nem mondták, hogy ilyen szorzó nincs.
0: Igen, na mindjárt megkérdezzük. Hello, Otto, jó reggelt.
3: Sziasztok, jó reggelt, szia Balázs.
0: Hello.
1: Mire költötted volna a 600-et először is?
0: Ugye nem iszol.
3: Figyelj, én inkább megmenteném Balázsnak a napját. Hivatkozzál arra, hogy szavak átviteli hibát követtél el a szóbeli szerződésnél, és akkor nyugodtan mehetsz majd délelőtt gyúrni.
2: Nagyon kiokosodtál.
0: Otikám, hát ráadásul a neved miatt már nagyon kedvelek, Otto. Na jó, várj, visszatérve erre. Tehát évtizedek óta játszol, oké, sose volt még ilyen helyzet. Föltűnt a százszoros ott, és azért tetted meg, mert neked is valami föltűnt, hogy ez jó pénz, százszoros, ez ritka.
3: Persze, nyilvánvaló, hát az a piac ott a Liverpool, ugye az elég sok embert érdekel. Én is, ahogy reggel felkeltem, átfutottam a Liverpoolnál, hogy milyen kínálat van, milyen fogadási lehetőségeket kínál, és mondjuk például ő konkrétan eszembe se jutott volna, csak mivel megláttam a százszoros szorzót, mondom, ez annyira hízelgő ajánlat, hogy akkor nem Szoboszlaira fogok fogadni.
0: Igen. Ugye egy csatár, aki nem lőtt gólt egy éve, te megtetted, hogyha gólt lő, akkor százszoros az ott szám. 6000-et tettél, 600000-et kaptál volna.
3: Igen.
0: Mi volt a kifizető helyen?
3: A kifizetőhelyen először ilyen zavarba voltak, mert azt jött ki a terminál, hogy még nem zárult le az esemény. Hát azt ilyen félnevetve mondtam, hogy azért meglepő lenne, hogyha már 24 órája
0: kocsizálnak
3: a folytába, mivel én csak másnap mentem ezt kiváltani, úgyhogy mondtam, hogy itt valami egyéb probléma van. A lányok elkezdték keresgélni a rendszerben minden, hogy ők nem láttak ilyen jellegű fogadási opciót, majd telefonáltak a központba, a Budapestre, ott se láttak semmit. Meghagytam a telefonszámomat, és akkor abban maradtunk, hogyha majd lesz valami, akkor rám csörögnek.
0: Mi volt az első gondolat? Bocsánat, csak még visszaugorva egy pillanat, akkor megnyerted a 6 kilót. Hogy milyen érzés, hogy mi futott át a fejedem, hogy mire fogod költeni, vagy mi lesz vele?
3: Figyelj, végül igen, szerettem volna már kolbászból egy kerítést, és mondom, ebből kijön pont két hízós sertés, egy ilyen svájci Böhler magazinban láttam egyszer, nagyon tetszett.
0: Na, ennyit a borsodi sztereotípiákról. Próbálom menteni a borsodiakat, elmondod, hogy ide veszek belőle két sertést. Na, és akkor tulajdonképpen nem fizettek ki, ugye? Hát ez a sztori lényege.
3: Igen, felhívtak, hogy 2,5 órán belül fel tudom venni a nyereményt, csak akkor más dolgom volt, úgyhogy másnap mentem egy másik lottózóba, ott lehúzták a szelvényt, és ott álltunk ilyen döbbentem, mert már előtte mutattam a hölgynek ott a szelvényt, aki kiadta volna a pénzt, hogy 5990 forint. De hát ezt már végképp nem értettük, megint telefonálás a budapesti központba, és ott egy hölgy felvilágosított, hogy adatbeviteli hibára hivatkozva nem fogják kifizetni a fogadásomat.
0: Adatbeviteli hiba? Tehát ők rosszul írták ki a százszoros szorzót?
3: Igen. Azért kínáltam fel neked a szavak átviteli hibát, mert hogy ez egy picit így hasonlítják. Igen, hogy ők elméletileg rosszul írták be, és akkor, hogy igazából pénz a...
0: De ilyen alapon, ha valaki nyer egy nagy összeget, akkor tudjuk azt, hogy rosszul írtuk be, bocsánatot kérünk.
2: Nem ezeket a számokat akartuk kívülni.
0: Akartuk 16-szoros szorzót erre, hogy a kapus lő egy gólt, hát belőtte. És akkor te most ott vagy, hogy nem is kapod meg a pénzt.
3: Most per pillanat még nem tudom, hogy igazából tegnap adtam be a reklamációt. Benne van a általános ilyen szerződési feltételekben, hogy nekik van egy ilyen hatalomkártyájuk, egy ilyen mindent visz kártyájuk, hogy igazából ők azt csinálnak, amit akarnak.
0: Hatalomkártya, azt tetszik. Mire hivatkoztak,
3: igen,
0: hogy
3: igen,
0: géphiba?
3: Nyilván egy ilyen jogi bikfa nyelven van megfogalmazva, de ez a lényege. Nem tudom, ez lehet, hogy jogilag ilyen valós helyzet, csak nem tudom, akkor ez ilyen tök egyszerű. Bárki, aki céget alapít, írja bele ezt a belső szabályzatába, és akkor onnantól kezd persze nincs semmi baj a világon, de hogyha nem...
0: Előhívjuk ezt a kártyát.
2: Figyelj csak, azt nem mondták, hogy mi lett volna egyébként a jó ocs. Tehát ők 100-at írtak, de csak 10-et akartak?
3: Igazából nem. Igazából csak idézgették a ő szabályzatukból azt a néhány mondatot, mert 2:10-ben is telefonáltam, érdemi diskurzust nem tudtunk folytatni. Gyakorlatilag, mintha automatákkal beszéltem volna.
0: Hogy... Jó, de azért nyugtass meg, hogy nem rúgtál be annyira, hogy elkötöttél egy Cessnát.
1: 500 ezer forintot.
0: Hajnal a kalocsán, ez nem te vagy.
3: Nem, abszolút nem. Jó, és egyébként, hogyha így követitek a sztorit, felajánlottam egy állatvédő alapítványnak a pénzt, úgyhogy...
0: Meg nem kapta semmilyen pénzt, úgyhogy ne ajánlgassa semmilyen. Könnyű ajánlat, nem nyertél semmit igazából. Tehát én is felajánlok bármennyit, hát nem nyerted meg, hát nem fogják neked kifizetni. De ez egy jó dolog azért.
3: De ki fogják.
0: Igen? Beleállsz?
3: Mindenféleképpen persze, tegnap azért adtam be a hivatalos reklamációt. Nyilván most az egy olyan helyzet a Szerencsejáték ZRT-nek, hogy ők ilyen 10 milliárdokat költenek reklámra, egy pozitív brand építésre, és ugye most így a saját kis bizalmi tőkéjüket ilyen elrodálják. Most gondolj bele, hogyha te most megszegted volna a szabadat, így a ti fogadásotokban, vagy hogy néznének
0: hát
3: rád a tőkéjét.
0: Bizalmi tőkét erodálnak. Hát, nem is vagy borsodi. Csak viccelek.
3: Viccelek. Kossuth Lajos is az volt amúgy.
0: Miben foglalkozol ott egyébként, de mit csinálsz?
3: Egy laboratóriumban dolgozok, analitikus vagyok.
0: Laboratóriumban analitikus. Más is járt így? Tudsz arról? Vagy tudsz azon magadon ki, hogy más is járt így?
3: Igen. Egészen biztos, hogy más is járt így, illetve ilyen informálisan, ugye ez kicsi ez a világ, bizonyítani nem tudom, hát hogyha auditálhatnám ugye a Szerencsejáték ZRT-nek a számítógépes rendszerét, akkor lenni benne biztos, történt kifizetés is erre a fogadásra.
0: Tehát valaki ezt valakinek kifizették?
3: Aki még vasárnap, igen.
2: Írt hallgató is, Lőrinc nevű hallgató, hogy neki kifizették.
0: De szerintem az poén, hogy üdv Lőrinc.
2: Ja.
0: De nekem kifizették, hogy ez az ott Lőrinc.
1: Csináljatok egy Liverpool káros útak Facebook csoportot, és ott lehet.
3: Egyébként hétfő délután törölték a fogadást, úgyhogy ott eltelt egy 24 óra, aki addig akarta felvenni, az igazából fel tudta venni. Úgyhogy utólag gondolták meg, hogy jaj, ők nem is így gondolták, ők teljesen másra gondoltak, illetve, hogy még kacifántosabb legyen, mondom, hogy van, akinek kifizették, van, akinek nem. Hát így a társadalom igazságérzetét egy picit így
0: birigyálja. Na mindjárt megkérdezzük a Szerencsejáték ZRT-t, jó? Mindjárt fölhívjuk őket most még ebben a megszállásban, beszélünk, hogy csak megkérdezzük, hogy ez hogy megy. Mert azért ez minket is érdekel, hogy oké, hogy géphiba, de hogy egyébként meg elegáns lenne, a gyerekek, mi hibáztunk, rendben van, nem bukunk annyi pénzt, hárman mondjuk megtették a százszoros ott, nem tudom mennyien tették meg. Hibáztunk, de elegánsak vagyunk, kifizetjük. Azt szerintem az egy jó kártya lenne a Szerencsejáték ZRT-től.
3: Igen, a brandet nem leépíteni akarják, hanem kellene gyápolni.
0: De nagyon szépeket kapsz, azt mondják, Otto választékosabban beszél, mint Kazinci. Tehát nem tudom, milyen szépeket kapsz.
2: Van analitikusok ilyenek.
0: Otto az MVVH élére.
3: Igen. Figyelj, véletlen, hogy elírják, de adatbeviteli hiba, lehetek holnap már az is.
0: Igen, holnap már az lesz. Na, mindjárt följük a Szerencsejáték ZRT-t, megkérdezzük, hogy hogy van ez, jó?
3: Vonalban maradjak?
0: Akarod hallgatni a beszélgetést? Nem kell megszólalnod, de maradj itt, és akkor végighallgatod, hogy mit mondanak. Jó, csak azért ne húzlak, de azért nem fogod hallani. Jó, köszi, ciao. Hello. Na, itt a Szerencsejáték ZRT-től Horváth Zoltán, innovációs igazgató. Hoppá, gyerekek. Hello, Zoli, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
0: Ugyanolyan hangod van, mint Ottónak. Te vagy az Ottó? Mi van, Ottó? Laci is. Laci Ottó.
2: Saját magának nem akarta kifizetni a nyereményt.
0: Mi van, két ember egy és ugyanaz? Na, mi a helyzet? Most akkor miért nem fizetitek ki ennek az embernek a 600 000 forintot?
4: Hát van egy nagyon szigorú szabályzatunk, ami szerint próbálunk mindig eljárni. És hogy ez az eset nagyon rosszul néz ki, de nem rendkívüli, nem példanélküli. Tehát majdnem azt mondom, heti szinten alakul ilyen helyzet, amit valahogy kezelni kell. Ha egy kicsit megengeditek, hogy kontextusában megvilágítsam, hogy a sportfogadás az ma hogy néz ki, egy-két perc lesz csak, hogyha erre kapok feladatot.
0: Nagyon kevés időnk van, tehát hogy hagyatkozzunk a rövid tényekre erre az esetre. Mondd el azt is csak röviden, hogy akkor mi a protokoll? Előveszitek a mindent vívő kártyát, ami azt jelenti, hogy géphiba, nem fizetünk, vagy tényleg érdekel, hogy miért nem lehet ezt ilyenkor kifizetni, vagy mi a rendszerhiba ilyenkor, mire hivatkoztok?
4: Hát az a rendszer hiba, tehát Most megnéztük egy időben, nagyságrendileg 100 000 fogadási esemény van. Nyilvánvaló, hogy ezt én meg az 5-6 kollégám nem tudja manuálisan létrehozni. Adatszolgáltatói partnerekkel dolgozom. Ezek az adatszolgáltató partnerek küldik az OCC-ot, tehát mi magyarán szóval fizetünk azért, hogy küldjön OCC-ot. És aztán van egy másik informatikai partnerünk, ez egy nagy nemzetközi amerikai cég, aki pedig ezt az adatot, ami érkezik, egy XML formában érkezik, feldolgozza, bedolgozza a rendszerükbe, kikerül az oldalra, ügyfél megnézi, aztán kitölti a szelvényt, vagy odalép a terminálkezelőhöz, és játékba küldi a szelvényt. Mi szeretnénk, hogy 100%-os pontossággal tudjunk dolgozni, de, és ezt én is, hogy 10-15 évvel ezelőtt tapasztaltam.
0: Oké, okay, értem, vannak hibák, de akkor ilyen alapon mindig hibák. Mondhatjátok, hogy ez hiba volt, nem fizetünk.
4: De nem bármilyen alapon mondjuk, hanem van egy elég szigorú hatóság által jóváhagyott részleti szabályzatunk, és az rögzíti például azt is, hogy én azért, mert mondjuk az egyik OCC-mester szakmai hibát követ el, és rosszul ítélte meg elhangzva a gólszerzés esélyét, olyan esetekben nyilvánvaló, hogy semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy érvénytelenítjük a fogadást, hogy részleges érvénytelenítést csinálunk. De azok az esetek, amik abból következnek, hogy ezek a nagy technológiai, informatikai cégek 99,5%-os rendelkezésre állást garantálnak, abban 0,5%-ban beleesnek
0: miért nem fizetetik ki a céggel, és adjátok oda az embernek a 600 000 forintot, és azt jelentek, hogy figyelj, haver, ezt hibáztál, úgy nem utalunk, hanem 600 000-re kevesebbet utalunk, nagy amerikai cég, Ottónak meg kifizetjük a 600 000-et. Miért nem ezt csináljátok?
4: Van, mikor behajtjuk a keletkezett kárt, de hát...
0: És ezt ilyenkor oda is adjátok a fogadónak?
4: Hát, sőt, ahogy hallottam...
0: Oda adjátok a fogadónak?
4: Már van, amiknek oda is kellett, hogy adjunk, mert mikor észrevettük ezt a hibát, van, aki már elsétált a nyereménnyel.
0: Tehát akkor van, akit kifizettetek, van, akit nem fizettetek ki, hát akkor ez így nem korrekt?
4: Hát ugye, ahogy mi észleljük a hibát, próbáljuk utána lereagálni, és a szabályok szerint eljárni.
0: Na de a szabályok, őt is érinti, de őt kifizettétek.
4: Hát ott a szabályokat nem tudtuk betartani maradéktalanul. Ezért lehet, hogy a hatóság azt fogja mondani, hogy miért fizetted ki annak is, akinek a szabályzat szerint nem járt. Ugye ez olyan, mint egy sportesemény, előre rögzíteni kell a szabályokat, hogy ha valami történik, akkor hogy járunk el. Ugye a Tiflix jövőre lesz 30 éves, 30 éve gyújtjuk ezeket a szabályzatokat, és írjuk bele azokat az eseteket.
1: Igen, de a fogadás pillanatában 100-szoros volt a szorzó. Igen. Tehát, hogy ha bemegyek a kisboltba, és a 3000 forintos nylon harisnya 300 forintért van kirakva, és én előre megyek, és azt mondom, hogy ez van kiírva, akkor nekem 300 forintért oda kell, hogy adják azt a nylon harisnyát, és nincs appelláta.
4: Tehát mi annyiban különbözünk ettől, hogy a kettőnk közötti kapcsolatot kezelő részleti szabályzatba a hatóság jóváhagyásával beleírtuk azt, hogyha ilyen jellegű technikai adatátviteli hiba van, akkor részleges érvénytelenítjük a fogadást. Itt a dolgokból egyértelműen látszik, hogy az adatszolgáltató 3,9-es OCC-ot küldött el, csak az informatikai szolgáltató, aki nekünk ezt bedolgozza a rendszerünkbe, rosszul dolgozta be, egy másik kimenettel OCC-t rakta ide, és ezért lett százas.

0: látjátok, azon a szoftvergyártó cégen. Elegánsak maradtok, nagy vonalak maradtok, és nem 30 milliárdot kerestek, csak 29,5 milliárdot kerestek évvégén. Tehát nem lenne elegánsabb, nem jobb a hírneveteknek, hogy ilyenkor ti nagy vonalak vagytok, és kifizetitek?
1: Ez egy jó kérdés. Egyébként nyilván ez bérlegelés. Tehát, hogy ha Ottónak a panasza beérkezik hozzánk, még azelőtt, hogy elmegy a médiához, vagy a sajtóhoz, van egy eljárás rend, ami alapján a panaszokat elbíráljuk. És nyilván próbálunk igazságosak lenni, nézzük, hogy jó hiszemű, milyen körülmények között tette meg a fogadását. Valamilyen mozgásterünk mindenképpen van, de azt tudni kell, hogy vannak olyan esetek, amikor ha neki, most azt mondom, hogy hú, akkor neked lesz igazad, akkor pont az, aki az ellenkezőjére fogadott, mert vannak olyanok is, hogy igen vagy nem. Több vagy kevesebb, jobbra vagy balra. Tehát ebben az esetben akkor azt mondod, hogy fizessek ki mindenkinek mindent.
0: Oké, okay, csak ezek után felmerül a kérdés, hogyha egy meccsen tényleg sokat nyernek, és visszamenőleg ti azt mondjátok, hogy bocsánat, téves volt az ott.
1: De ilyet nem tehetünk, hiszen a hatóság azt fogja mondani, hogy mire való hivatkozással. Én azt nem mondhatom, hogy mert buktam, és egyébként jó a példát, a múlt héten is őszintén elmondom, Tipmix Pro-n kinyertek minket az ügyfelek.
0: Az mi az, hogy kinyertek? Tehát, hogy túl nyertek.
1: Mint amennyi, hát igen, többet nyertek, mint amennyi pénzt kockáztattak.
2: Jó, az ez nagyon jó, hogy végén csak jól láttam.
0: Szomorú, hogy könnyeket nem fogunk kulajtani azért a szeretségedézőjét.
1: Ez az én lelkemet nagyon rágja.
0: A rohadt életben egyszer egy mínuszos hétetek. 51 pluszos hét után egy mínuszos hét azért.
1: Olyan ősz a hajam már, hogy nem is tudjátok elképzelni.
0: Nem tudom, szerintem ez egy jó dolog. Lehet, hogy ilyenkor ezen nektek is változtatni. Igen, nyilván nem minden esetben mindent kifizetve, de hogy van egy ilyen tétel, kifizetitek.
1: Azt javaslom, hogy küldje be a panaszát, tegye.
0: Te nem szabadultok, Ottó nagyon pitbullnak
1: tűnik. Jöjjön az Ottó, hát sőt, én elhívom az Ottó-központon, megmutatom neki, hogy hol dolgozunk, még az is lehet, hogy annyira szakértő, hogy kedvet kap.
3: Hát őt ezt nem igaz.
2: Szerintem neki a 600 000-re hiányzik leginkább.
0: Akkor? Na jó van. Oké, okay, köszönjük szépen, azért jó, hogy tudtunk beszélni így akkor. Köszi Zoli, jó munkát, ciao,
2: hello.
0: Itt vagy Otti, itt vagy?
4: Igen, itt vagyok.
0: Menned kell, pitbull legyél.
2: Várlak.
0: Pitbull legyél.
4: Figyelj, mindenféleképpen megyek, mert ez nekem ilyen nagyon ilyen komuszogú volt. Egyébként
0: többiek,
4: hogy tényleg ez a full hárítás, hogy mivel ennek úgy sem tud senki hétköznapi ember utána nézni, meg egyébként van egy olyan dolog, hogyha
0: én
4: elveszítem ezt a dolgot, tudod, elbukom a fogadást, akkor ők benyelik a pénzt. Tudod, hogy mert akkor ők nem törlik a fogadást.
0: Ez a kis ember nagy története lehet. Egy kis ember elindul Borsodból, és letérdelteti a szerencséjáték ZRT-t. Hajrá, Otto! Drukkolunk!
4: Egyébként a médiát meg azért választottam, mivel meg kétszer lepatintott a szó nélkül.
0: Köszi, menjünk, hogy vigyázz magadra, drukkolunk! Jó,
5: sziasztok! Annyi után előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a McDonald's.com oldalon és az éttermekben.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
9: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Újra itt a Verbaked az Orlentől.

0: Váltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolaján. Tankolj az Orlennél keddenként prémium verva dízelt a normál effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen nappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
2: Ma is 17 órakor a

0: kukaforradalot 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
3: Továbbra sincs hír a Nepálban és Tibetben eltűnt magyarokról. Véget ért a paksi fenék küszöbépítésének első üteme. Egyre gyakoribbak a vadbalesetek. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Napok óta nincs hír azokról a magyarokról, akik a Nepált és Tibetet sújtó természeti katasztrófa után tűntek el. Több száz külföldi turista sorsa ismeretlen most. A villámárvizet egy gletszer leszakadó darabja okozhatta, a jég és kőtömeg eltorlaszolta egy folyó medrét, a víz pedig fél óra alatt helyenként csak nem 10 métert emelkedett. Amikor a torlasz átszakadt, jég, iszap és kőtörmelék zúdult végig a völgyön, több épületet is elsodorva. Lezárult a fenék küszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a munkálatok 17 napig tartottak, és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormányfő hozzátette, a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban sikerült megvalósítani. Magyar Péter azt mondta, a fenék küszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működjön. Mintegy 100 milliárd forintnyi vagyon kerül vissza közvetlenül állami kézbe négy közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. Azt mondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát azok a minisztériumok kapják, amelyek a feladataikat is átveszik. A tárcavezető úgy fogalmazott, ettől nem romlik az érintett közfeladatok és szolgáltatások minősége, az állami vagyonkezelése viszont ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele volt. Pillanatok alatt milliós kárt okozhat az autóban egy vadbaleset. Idén gyakrabban kaptak bejelentést vadgázolásról a szakemberek. A legnagyobb veszélyt a nagyvadakkal való ütközés jelenti, mondta Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
4: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
3: Kánikulával búcsúzik a nyár, de délután már többfelé előfordulhatnak záporok. Keleten akár viharokra, jégesőre is számíthatunk, helyenként erősebb széllökésekkel. Holnap már délelőtt több helyen eshet majd, később viszont sokat látjuk a napot, délután 26-32 fokig melegíti majd a levegőt. Szerdán csak délután a Dunántúlon eshet, majd máshol marad a szárazabb idő, és nagy változást nem mondanak csütörtökre sem. Éjszakánként 20 fok környékére hűl majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, mindenki ott onnak drukkol, gyerekek. Otto Zeus legendás utazása megkezdődött.
1: Otto Zeus
0: legendás utazása. Annyit tudunk, hogy egy-két hét múlva felhívjuk. Rajta maradunk ezen a sztorin, és felhívjuk, lekövetjük, megnézzük, hogy két hét múlva hogy áll.
2: Mit tippeltek? Lesz kifizetés?
1: Persze, hát hogy ne. A hős mindig eléri célját, Juli. Vagy nem? Az a baj, ez pont ezen gondolkoztam, nem tudom, hogy jót tette. Jót tett, hogy ez...
0: Nem?
1: Hogy így megszellőztette mindenütt.
0: Nem tudom, hogy akadtunk rá, vagy hogy ő hol írtak. Ő nem ment sajtó, szerintem ezt egy Facebookon posztolta, vagy valahova. Mármint az Otto. Tehát, hogy mi hívtuk aztán őt föl, és kerestük meg, ő nem ment egyből a médiába, csak kiposztolta a Facebookon, gyerekek, így jártam, és aztán egy-két újság erre talán lecsapott, vagy észrevett, és mi is így jutottunk el hozzá. Ő nem ment el panaszkodni, de szerintem ez az, hogy te kiírod az a Facebook oldaladra, az rendben van, hogy így jártál. Mi a megoldás? Nem? Mit lehet csinálni?
2: Hát meg ne kérjék őt számon azért, mert a médiához fordult, és
0: az nem
2: járt
0: az étet. Igen, ha csöndben van.
1: Ahol kifizetjük, igen.
0: Ebben azért, amit elmondott itt a szerencsejáték képviselő, azért volt ilyen fura félmondat, hogy ha és amennyiben nem megy a médiához azonnal. Ez egy egzak dolog. Hát igen, érdekes volt az érvelés. Mindenesetre nyilván lehet hiba az ő oldalukról is, persze, meg ugye ezzel azt is figyelembe kell venni, hogyha egyszer fizetsz, akkor utána minden hibát mindig ki kell fizetned, mert kifizetted a 600-szoros otcot, akkor vagy a 100-szoros otcot, akkor utána minden hibánál azt tudják mondani, hogy azt kifizetted, ezt nem. De lehet, hogy itt elegánsnak érdemes lenni, és akkor nincs hír. Azért már történt mostanában ez az a szerencsejáték, hogy talán jót tesz nekik, hogy
1: tisztára mosni.
0: Kicsit így pozitívabb színben tünteti föl őket ez a történet.
2: Hát emlékeztek, hogy van például az utazómajom, akik kifejezetten az ilyen típusú rendszerhibákra mennek rá, és ott vannak komplett járatok, amiket eladnak 3 forintért a repülőjegyet, 300 ezer forint helyett, és azt mondja a légitársaság, hogy basszus.
1: Mert a légitársaság nem volt okos, Juli, nem írta bele azt, amit az SRT beleírt, ugye, hogy van ez így.
2: Most már így csinálják.
0: Jó. Lehet-e jövő héten fogadni a Tippmixen Ottóra? Lesz egy ilyen. Kérdezi egy hallgató, hányszoros otca van Ottónak? Jövő héttől legyen rajta a mixen, hogy aluli a zárójelben Ottót kifizetjük-e? Igen, nem, talán.
2: Kellene csinálnunk egy ilyen mérlegen a valóság. Ön szerint kifizetik, és akkor megnézzük a szavazás végét.
0: Igen. Remélem, hogy kifizetik, de foglalkozunk vele. Egyébként, és itt igen, 600 000 forint is van érvényes szelvény, mi van, akkor én 2 milliárdot nyerek ezzel. Hát ez is egy jó kérdés, hogy felraksz mondjuk egy otthon, mert bár nem tudom, ezeknél van valami felső limit talán, amennyit rakhatsz. Nem vagyok egy nagy fogadós. Én ezekben annyira nem hiszek, vagy nem tudom. Ezekről ilyen...
1: Már melyikben? Hát ez most egy sportfogadás, az azért tök más, mint a
0: valahol a végén mindig a fogadóiroda, meg a szerencsejáték ZRT, meg a Lottónál is, meg a Kenónál is, meg a sportfogadásban. A legtöbbször a mínuszban van.
2: De most mondták, hogy kinyerték.
1: Igen, várjál, az egy játékban nyerték ki, és nem tudom hány játék fut a szerencsejáték ZRT, de az azért szerintem tök más, ha valaki ért a focihoz, és megpróbál eltalálni egy eredményt, mint egyébként 90-ből megpróbálsz 5 számot eltalálni.
0: Igen, az szimplamázni. Egy Totónál például, amikor egy mixet van.
1: Az korrektebb,
0: mert ott valamennyire rajtad múlik.
1: Ha csak nem másítják meg az otcot, mint most.
0: Ha csak nem szólnak oda Liverpoolnak, igen, hogy akkor kicsit máshogy kellene játszani.
2: Csak egyetlen gondolat, egy teljesen másik. A múlt héten ugye hír volt, hogy az Ontario-tavat át akarják majd.
0: Át is nevezte, Amerika.
1: Amerika tóvá,
0: átnevezték az amerikaiak.
2: Így már van. A Google ben is benne van.
0: Hát a Google amerikai cég.
2: Lake Ontario, és ott van Lake Amerika zárójelben.
0: Milyen szép. Ugye erről beszéltünk a múlt héten, hogy ugye Trump átnevezi a bizonyos tavakat, és ugye az Ontario-t ad, amelyik nem tudom, mi közel hozzá, mert Kanadában van. Ő átnevezi Amerika tóra, oké, hogy az amerikai kontinensen, de hát mégsem Amerikában.
1: De a fele átlóg.
0: Vagy kicsi átlóg.
1: Az úgy van, igen. Hogy fele itt, fele ott.
0: Ott a határpont, igen?
1: Igen, keresztül megy rajta.
2: Tehát a térképen középre még az van beírva, tényleg, hogy Lake Ontario, de alatta már ott van zárójelben, hogy Lake Amerika. Előbb-utóbb megérkezik teljesen is.
0: De előbb-utóbb, érted? Valamilyen vámmal úgyis lefekteti a kanadaiakat, és akkor már mindenhova azt írják be, igen. Szóval, hogy Amerika tóra nevezte át, így most az amerikaiak úgy hívják, amerikai térképeken kell átírni, de a világnak nem kell úgy hívni, ahogy Amerika tó. Tehát ők meg a kanadaiak is nyilván tiltakoznak, hogy ők megtartják Ontario tónak. Aha.
2: Hát a Google-on már úgy van.
0: Pont középen megy át, ja. Igen, tényleg a fele annak átlóg, igen. A fele átlóg, ja.
2: Teljesen jogos a követelés. És most írják, hogy 20 millió a nyeremény a felső limit a tipmixem.
0: Na ezt mondom, tehát ugye ez
2: nem, hogy 2 milliárdot.
0: Tehát 5 milliárdot, 2 milliárdot, 1 milliárdot nem tudsz nyerni, valamilyen szinten azért ennek a felső határa azért az le van korlátozva. Na jól van, gyerekek, oké, hát megbeszéltük ezt, és érdekes ez a ma reggel, hogy milyen anomáliák történnek itt, nem? Az ellopott cesztan, meg a szerencsejáték ZRT. És van még egy egyébként, hogy hogy járt egy vizerútas, olvastátok ezt a történetet?
2: Figyelj, ez...
0: Én nem szeretem, ez úgy látszik, ez a hétfő kicsit a félbolondoké. Már nem ott óra gondolok.
1: Adom az SRT-re.
0: Adom az SRT-re, igen. A Vizer osztotta meg ezt a illetve a károsultak bejegyzésében osztotta meg valaki ezt a történetet, hogy mi történt. És azt gondolod ennél a történetnél, hogy kamu, és az első olyan sztori, vagy azon kevés sztorik egyike, amikor valamelyik légitársaság pozitívan jön ki egy történetből, mert hogy nem ott hagyta, nem szállásra kellett vinni, nem egy napot késett a gép, hanem megutaztattak egy középkorú pasit, akinek egészen elképesztő a története, mert hogy onnan indul, hogy ő el akart repülni Budapestről Krétára.
2: Igen.
1: Így indult.
0: El akart repülni Krétára.
1: Kiment a repülőtérre,
0: ám de ekkor ő már a terminálban volt, amikor meggondolta magát, hogy ő nem akar repülni. Ő nem repül Krétára, ugye? Visszakéreckedett. Tehát valószínűleg majd már benn volt a terminálban, vagy már a folyosón állt, vagy már akár a gépen ült, de kitalálta, hogy ő nem megy Krétára, neki ebből elege van, ő nem utazik.
1: Ilyenkor szólsz, hogy én mégse akarok
0: hogy menni? Nem akarsz elmenni.
2: Hogy ne, persze, mert le is kell húzni az utaslistáról. Tehát ő le is szedette magát az utaslistáról.
0: Igen, leszedette magát az utaslistáról, hogy ő nem megy.
1: Nem megy. Okay.
0: És ha a gép még nem kezdett el felszállni, akkor semmi problémád nincs. Ugye a beszállásig te szerintem le tudsz állni. Ha már bent ülsz, az már jóval bonyolultabb.
2: Igen, ő már bent volt a gépben, de kijött. És utána lehúzatta magát az utaslistáról.
0: Igen. Ugye azt írja, hogy rátört egy olyan érzés, hogy mégsem kellene mennem. Kiment a géphez a betóra, nem folyosóról szállt be, megvárta, amíg a többi utas felszáll, ő pedig leült egy lépcsőre. Imádom a csávót, aki egyébként saját maga osztotta meg ezt a történetet, ahogy jártam a Vizerrel meg a Ryanair-rel csoportba. Ugye ez a...
2: Kerestem egyébként, és azóta leszette a történetet.
0: Leszette a sztorit, igen.
2: Ez a sztorit teljesen.
0: Figyelj, odajött hozzám egy srác a földi személyzettől, megkérdezte, mi történt, én elmondtam neki, hogy egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy felszálljak-e vagy sem.
1: Figyelj az ember.
0: Próbált megnyugtatni és rábeszélni, hogy menjek, de végül úgy döntöttem, hogy mégsem utazom el.
2: Szép hely ez a Kréta. Olyan jó meleg van ott még.
0: Visszakísért a kapu, azon egy hölgy levette a nevemet az utaslistáról, elköszöntünk, én pedig elindultam visszafelé a terminálba. Nagyjából a zongoráig jutottam, amikor megint rám tört a felismerés, csak éppen a másik irányból, hirtelen azt éreztem, hogy mégis el akarok utazni. A sztori valid. Tehát a sztori tényleg megtörtént, egyébként utána néztünk. Sarkon fordultam, visszarohantam a kapuhoz, és közöltem, hogy meggondoltam magam, mégis felszállnék.
1: És nem küldtek el a picsába, már elnézést. Tehát 5 perccel ezelőtt legúzatod magad a listáról, mert meggondoltad magad, majd most megint meggondolod magad, hogy te mégis utazol.
2: Nekem azért fura ez a sztori, az egész, mert ennél sokkal kisebb cicózásokért is úgy vágnak le téged a gépről, és küldenek el azzal, hogy nem szórakozol, és itt tartod vissza, és majd persze várunk arra, hogy te megszült, hogy el akarsz menni Krétára, azt mondják, szevasz,
1: hát amíg
2: hagyják, hogy itt csiki-csukiz.
1: Figyelj, amíg a gép nem szállt föl, a személyzet kint van,
0: még lehet, hogy tudnak varjálni.
1: Egyébként van rá lehetőség.
0: Igen.
1: Érted?
0: Visszament a kapuhoz, a hölgy azt mondta neki, hogy ez már nem ilyen egyszerű, mert addigra levettek az utaslistáról, nem mehetek csak úgy vissza a géphez, külön engedély kell a kapitánytól. Kisebb szervezkedés elindult, majd pár percben megjött az engedély, egy sárga mellényes reptéri dolgozó visszakísért a repülőhöz, én pedig elfoglaltam a helyem. Ha azt hinnéd, hogy itt a vége a történetnek, nem.
1: Mert ez eddig happy, ugye? Ez
0: eddig happy. Okay. Elindultak Héraklion felé, én pedig valamikor az út során azt az érzést kezdtem érezni,
2: hogy ez mégsem.
0: Hogy mi is lett volna az utazásom célja, és rájöttem, hogy az utazásom értelmét vesztette.
2: A csajhoz ment, szerintetek?
0: Valószínűleg itt valami szerelmi bánat volt, igen.
1: Azt a levegőben nem tudod, mert nincs térerőd. Tehát nem szakíthattak a levegőben.
2: Nem, csak nem. Rájött, hogy mire oda... Tehát nem volt benne biztos a döntésében, hogy ő ezt a csajt igazán akarja.
0: Vagy a csaj nem ment el vele, és egyedül volt. És azt mondta, hogy amikor szállt a gép, ő már rájött arra, hogy ő nem akar Krétán maradni. figyeld a szarit, megőrülsz, ha nincsen. És ugyanezzel a repülőgéppel szeretne hazamenni, mert hogy ő nem hajlandó leszállni a repülőről. Szerinted mennyire kell?
1: De várjál, se jegyed nincs, se semmit.
0: Hogy? Semmit nincsen.
2: Visszafelé nem is vett jegyet ezek szerint.
0: Semmit nincsen. Szólt, hogy ő szeretne visszamenni a repülőgéppel, ezzel a repülővel, és oda ment egy légiutas kísérőhöz, és előadta neki ezt a történetet. Fontos, hogy visszafelé semmi jegye nem volt. Nem volt foglalása, nem volt beszállókártyája. A Héraklion Budapest járatra visszafelé nem volt semmi, de rájött, hogy ő nem akar Krétára menni.
1: De
0: van ilyen történet?
1: És úgy, hogy egyszer már ugye megfordultál még Budapesten, aztán megint visszamentél, a levegőben most azt mondod, hogy én pedig haza akarok menni.
2: És leszállt a gép, és ő azt mondta, hogy nem szállok le a gépről, hanem ezzel visszajövök.
0: Azt mondta neki a vezető légiutas kísérő, hogy nagyon normálisan elmondta, hogy megpróbálnak segíteni, de ez egyeztetni kell a légitársasággal, a kapitánnyal, a földi személyzettel. Ez valószínűleg egy belső vizeres írta ezt a levelet. Most megkezdek rájönni, tudod, hogy valaki, aki belül volt, írt egy ilyen pozitív, hogy ez a vizer, hát milyen rendesek, te nézzek, elintézték. Hát ez nem lehet valid. Figyeld, azt mondja, hogy előfordult, hogy Héraklion le kell szállnom a gépről, ott ki kell fizetnem a visszajutat, kapok egy beszállókártyát, majd valaki külön visszakísér a repülőhöz.
1: De ezt nem tud időben se megcsinálni.
0: Ennek azért volt jelentősége, mert a normál utasként esélye sem lett volna ugyanarra a gépre visszaszállni. Ha kiszállok, bemegyek a terminálba, végigmegyek a biztonsági ellenőrzésre, megpróbálok visszajutni a kapuhoz, addigra ugyanannak a géknek a beszállása már lezárul. Vagyis azt szerettem volna elérni, hogy hadd maradhassak a gépen.
1: És adjanak egy repülőjegyet.
0: Igen. Gyakorlatilag lehetetlen lett volna visszajutni a gépre. Még másnap sem tudtam volna visszarepülni. Mindez egyébként úgy, hogy nem volt visszafelé jegyem. A vezető légiutas kísérő azt mondta, hogy nyugodjak meg, megpróbálja megoldani. Azt is hozzátette, hogy ő helyzete még életében nem találkozott. Előre ültettek az első sorba, és onnantól kezdve intézték nekem az egészet.
2: De miért tesznek ilyet? Tehát nekem egy kicsivel nagyobb a kézipodgyászom, mint ami.
0: 70 euróra büntetett meg a vizet.
2: 80 kilós utas meg ott maradhat az első ülésben.
1: Az egy szabály, hogy te nem vihetsz nagyobb, hogy hívják ott. Itt pedig van egy felmerülő eset, amit szeretett volna megoldani a légiutas kísérő.
2: Na most, ha azt mondjuk, hogy ez egy valid történet, akkor te pánikrohamot kaphatott a hapsi, és azt mondta rá
0: nem tud megfejteni kettős.
2: Hogy annyira, hogy
1: igen,
0: tehát ilyen bizonytalan, ilyen emlőnél. Mondjuk úgy, hogy döntési fáradtságban
2: szenvedett.
0: Kiürült a gép, a személyzet elkezdett pakolni, leültették az első sorba, és folyamatosan mondták, hogy legyek nyugodt, intézik a dolgot. Val ilyen. A személyzet elkezdte intézni. 10 perc mellett megjelent a földi kiszolgálás egyik munkatársa, kezében ott volt egy Héraklion Budapest beszállókártya. Persze!
1: Amit mi se kellett fizetnem.
0: Úgy, hogy a repülőgépből egyetlen pillanatra sem kellett kiszállnom. Nem kellett visszamennem a terminálba, nem volt biztonsági ellenőrzésem, ami ennél is jobban meglepett. A visszaútért egyetlen forintot se kellett fizetnem, egyszerűen elintézték nekem. Ez egy vízió, ez egy álom, ez egy
1: nem
0: LSD
1: volt például trip, visszajegye. Tehát ő hát csak kifelé.
2: Ő csak oda ment, lehet, hogy a csajhoz ment, és azt gondolta, hogy élünk majd boldogan együtt, igen, a Héraklioni csajjal.
0: Nem sokkal később elkezdtek beszállni a Budapestre tartó utasok, én pedig ott ültem ugyanazon a repülőgépen, immár érvényes beszálló kártyával. Közben még arra is volt lehetőség, hogy a kapitánnyal vár csak néhány szót.
2: Sőt, te nem lehet, hogy a vize... a kalapján is.
1: Beülhetem a pilótafülkét, és
0: teljesen irreális. De mi van igaz? Vagy mi van akkor, ha a légitársaságra rájöttek, hogy kell a pozitív kampány, meg a PR, és írtak egy ilyen történetet?
2: Na, de akkor innentől kezdve én azt mondom, hogy neki, ő visszajöhetett a múlt héten ingyen, akkor ő nem engedjenek vissza.
0: Jöjjétek, küldjük egy ültet Szalonikibe. A menet az, hogy nem szállhatsz ki.
1: Nem nyaralgatunk, Zsül. Kimész?
0: Kimész, és nem akarsz leszállni, ragaszkodsz az első üléshez, fogod a kézipodyászt, és azt mondod, már pedig nem szállok.
2: Hiperventilálsz, kicsit sírsz, és azt mondod, hogy engem nem vár itt senki, és vissza akarsz jönni. Kipróbáljuk.
0: A személyzet egyetlen pillanatig nem éreztette velem, hogy kellemetlen vagyok, hogy feltartom őket, nem oktattak ki, nem forgatták a szemüket, végig türelmesek voltak, szokatlan volt a helyzet, de mindent megoldottak. Lehet az XY légitársaságot kritizálni? Van, amikor valamit rosszul csinálnak? De az ilyennek is hangot kell adnunk, hogy érezzék, hogy van azért itt pozitív történet is. Mondom, ez a belső kommunikációban megíratták az AI-jal.
1: És pont volt egy szabad hely, nem kellett levenni a csomagját a csávónak, vagy mi kézipodgyászal utazol ki úgy, hogy nincs vissza a repülőjegyed.
0: De hát fully booknál az kész, az tele van a könyv. Tehát az,
1: igen,
0: az,
1: oda nem ülhetsz a pilóta üléve.
0: Az tuviknál áldogált, az a sósmogyorót hoztad.
2: Leül a WC-re. Mi próbáltuk egyébként elérni a Wizzernek a kommunikációs menedzserét.
0: És mit mondott?
2: Aki már többször megszólalt nálunk, harangozó Olivia, most éppen szabadságom van, és azt mondta, hogy nem élne a lehetőséggel a megszólalás lehetőségével. De ott
0: de miért címben, nem?
2: Mert szabadságom
0: hát,
2: van.
0: De hát a visszajön, akkor erről tudniuk kell. Hát
1: ha visszajött, újra megpróbálom.
0: Hol van szabadságom? Krétán?
2: Ő volt az utas?
0: Meggondoltam magát. De miért, ha előbb-utóbb csak visszajön? Hát arról tudnak, hogy volt egy ilyen sztori.
1: Odaírták a cikk végére, hogy a Wizzer megerősítette, hogy valóban hogy megtörtént a történet.
2: Hát az ott van benne, igen, hogy a Wizzer azt nyilatkozta, hogy igen, valóban volt egy ilyen esetük. Ezzel zárul a cikk.
0: Azt nem már én csak a csávónak a bejegyzését olvastam. Igen, kommunikációs ügynökségen keresztül, igen, itt van az van, amit ti mondtok. A légitársaság megerősítette, hogy valóban megszervezték az érintett utas hazamenetéhez szükséges jegyet. Elmondom nektek, mi van, megint lement a nyár, sokan megrángatták a vizet, fölültették valakinek a mutarját, mondták neki, hogy akkor fog meg a bőröndezet, Erika vagy Aranka, és írtak ebből egy akkora PR cikket, mint a húzat. Nem? Ugyanez a légitársaság, én el tudom hinni, én vagyok ilyen jó. Ott hagy 200 embert 3 napra hidegélelem nélkül, de megszervezi Jósika bizonytalan utas haza, úgyhát ugye se beszállókártyája, a hülye azt se tudja, hogy el akar utazni. Igen. Hülye, mint a segér, tehát fogalma nincs, hogy akar nyaralni, és még a pilótával beszélgetve hazahozzák.
1: Az a baj ezzel, hogy akkor innentől kezdve, ha ez egy PR cikk, innentől kezdve mindenki el fog hivatkozni, akkor ez öngól, gyerekek. Hát nem?
0: Vagy csak egy gesztus, amit egyszer kijátszottak és megcsinálták. Nem?
2: Ha valid a történet, akkor valószínűleg olyan idegállapotban lehetett ez az ember, de az az igazság, hogy...
0: A férfi 12-8-kor törölte a posztját a nyilvános csoportból.
2: Kitörölte, igen. Kicsekkolt. Kerestem, mondom, nem találtam meg.
1: Hát valószínűleg kiutazott Krétát.
0: Valószínűleg hierakliumban bolyong a csávó, fogalma nincs, hogy akar itt lenni, vagy nem, de egy másik éppen elment, azóta nem találják.
2: De az se stimmel, hogyha azt mondod, hogy ez az utas nagyon zavarodott volt, akkor miért hagyták a gépen?
0: Nem volt,
2: egy nagyon zavarodott utas, az potenciális veszélyforrás. Nem, azt inkább eltávolítom, mint hogy fenntartom a gépen.
0: Nem álltok, ott tényleg az a folytatás, hogy leszállt Budapesten, és elment utána Kalocsára, és elkötött egy cesztát. Annyira berágott ez a történet. Elkötött egy cesztát, és megtámadta Paksot. Ez még lehet egyébként, igen. A csávó a posztban mellékelte a beszállókártyát is befotózva. Tehát akkor neki ott volt a beszállókártyája. Tehát valid a sztori, mármint, hogy legalábbis egy beszállókártyát hát lefotózott.
2: De az nem biztos, hogy utazott is vele. Felszállt, visszaszállt, visszajött. Tehát az már nem biztos, lehet, hogy volt egy beszállókártyája. Ja, visszafelé.
0: Miért erősítene meg egy olyan sztorit, ami nem volt. De lenyilatkozni, hogy nem, azért ilyen a légitársaságnak nincs, lehetőségünk nincs megszervezni egy utas hazaútját, mindenki a saját felelősségére. Tehát ha ez nincs ez a sztori, biztos, hogy nem erősíti meg a Wizzer, hogy már pedig ezt mi elintéztük. Érted?
2: Hova utazunk? Kinek mi a vágya? Melyik repülőteret akarjuk látni? Legalább a kifutóról?
0: Zsűlt Thessaloniki, de nem száll le. De már felszállni se akar.
1: Ne, akkor már küld olyat, a leghosszabbra küldjük.
0: Jó,
1: azt
0: jó, Peking.
1: Dubaj. De az nincs izé.
0: Budapest, Sydney, de nem szállsz le Sydney, mert haza akarsz jönni.
2: Tudjátok, hogy emeljük a tétet, játsszuk el a Ryanair-re is, hogy ők is ilyen jó fejek.
0: Igen. Gondold, egy ilyen ember hogy él, hogy dönt? Te nem? Tehát útközben rájöttem, nem akarok Krétára menni.
1: 2 órán belül négy döntés. Megyek, visszajövök.
0: Nem szállok rá, haza akarok jönni, igen. Azért úgy előbb-utóbb érdemes felnőni, nem? Szembenézni a problémákkal, megoldani. Tehát előbb-utóbb azért ez elkerülhetetlen, hogy az ember felnőjön.
2: Nem tudhatjuk, mi történt ott.
0: Persze. Jó, ha ez valid ez a sztori, akkor a Wizzernek le a kalappal, gyerekek. Akkor jó arcok voltak. Mondjuk rájuk fér, nem? Tehát van mit ledolgozni.
2: De a Wizzer egyébként tök jó
0: fejtetek. Kifejezetten jó arcok, így van.
2: Mindig odaálltak, mindig nyilatkoztak. Most csak jó, azért
0: ne legyen valaki jó fejben nyilatkozik.
1: Utasok
0: millióit viszik évente Magyarországról. Az alap, hogy elérsz egy kommunikációs vezetőt, aki bármilyen esetben odáll és nyilatkozik, ha szar van a palacsintában, akkor is, nem?
2: Tehát, hogy... ez így lenne normális, de ez csomószor nem így történik.
0: Na jövő mindjárt 90 pontosan.
3: Folytatódik!
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Foxpost alkalmazást.

0: és autóz ég.
1: És az autó első van a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
2: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
3: Shell. Go well.
4: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel, vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Erre nem lehet dolgozni!
9: A 89.5 Rádió egy

0: héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a napmunkahelyét. Pályázzon a napmunkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: Anne. Rádió egy. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevue családinap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu.
0: Ma is 17 órakor a

0: nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél apra kész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Megduplázzák a szociális tűzifa program keretét, idén is meghirdetik a Rácz tanár úr életműdíjat, egy égő gyertya is életet menthet a pincében. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Kétszer annyi pénz jut jövőre a rászoruló családok téli tüzelőjére. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program támogatási keretét. Az idei 5 milliárd forint helyett a következő fűtési időszaktól évente 10 milliárd forint áll rendelkezésre. A cél, hogy a rászoruló családok minél nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak. Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfa kulcsa. Élelmiszerre, ivóvízre és az otthonukat elvesztő embereknek segítésére gyűjt a Magyar Vöröskereszt a nepáli villámárvíz után. Az ország északi részét sújtó katasztrófában több százan haltak meg, és több mint 2000 eltűnt van, köztük magyar turisták is. Az áradás otthonokat, utakat és hidakat rongált meg, több települést pedig teljesen elzárt a külvilágtól. Akár egy volt diák is hozzásegítheti egykori tanárát a 2,5 millió forintos Rácz tanár úr életműdíjhoz. Az elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógus kapja, akik kiemelkedő munkát végeznek a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, jelenlegi és egykori diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Akár egy égő gyertya is menthet életet a pincében a szüreti időszakban. Az erjedő mustból ugyanis széndioxid szabadul fel, amely kiszoríthatja a levegőt és halálos rosszul létet is okozhat. Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondja, ahol nincs gépi szellőztetés, ott mindenképp használni kell a hagyományos gyertyás módszert.
3: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből.
2: Már otthonában lábadozik az a Gripen pilóta, aki egy kiképzési gyakorlat során katapultált és sérült meg. A pilóta sikeres gerincműtétje után már elhagyhatta a kórházat. A balesete okát megvizsgálják. Már az egész országra kiadták a figyelmeztetést a várható záporok miatt. A kánikula után délután már keleten is eshet, sőt, jégeső és erősebb szél is várható. Holnap már délelőtt több helyen eshet majd, később viszont sokat látjuk a napot, délután 26-32 fokig melegíti majd a levegőt. Szerdán csak délután a Dunántúlon eshet, majd máshol marad a szárazabb idő, és nagy változást nem mondanak csütörtökre sem. Éjszakánként 20 fok környékére hűl majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
4: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék, Viki, Laci, Anna, Juli,

0: 9 óra után vagyunk, 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem sokára összekapcsolódunk, gyerekek, a reggelivel. Mert hogy kértek velünk egy összekapcsolódást, és mondtuk, hogy ettől mi nem tudunk elzárkózni, de csak 9 óra után tudunk, úgyhogy megvártak minket, és nem sokára mindjárt akkor kapcsoljuk őket, de addig még mondjuk el, hogy az előző történetünknek az a vége, hogy kiderült, hogy emberünk csajhoz ment volna.
1: És igen. Ráadásul utalt egy kis pénzt előtte.
0: Utalt egy kis pénzt, tehát ugye beszéltünk erről a vízeres sztoriról, hogy a csávó meggondolta magát a reptéren, nem akar elrepülni Krétán, aztán elrepült, aztán rájött, hogy ott nem akar leszállni, visszahozta elvileg a vizert, tételezzük fel, hogy a sztori valid. Oké, de hogy itt most jönnek az infók, és az van, hogy ő csajhoz ment volna, pénzt utalt előre, a csaj valószínűleg eltűnt, és ő már nem akart elrepülni, aztán elrepült, de nem akart leszállni. Tehát, hogy itt egy szerelmi...
2: Megkapta a pénzt, és felszívódott.
0: Megkapta a csaj a pénzt, felszívódott, és a csávó rájött, hogy nem valós a sztori. És ő meg akkor visszajött, és elvileg a vízer visszahozta, ugye ezt az ügyet boncolgatok itt az elmúlt 15 percben, csak hát, ha valaki nem hallotta, és hogy úgy néz ki, hogy szerelmi történet van a dologban. Tehát, hogy itt nagyon sok szálon fut ez a ma reggel. Ott van Otto, aki Odysseus harcát vívja a szerencséjáték ZRT-vel, a 24 éves csávó, aki Cessnát rabolt, és itt van a ismeretlen hősünk, aki elment Krétára, majd visszarepült.
2: Hát csodálkozó, hogy össze volt zavarodva?
0: Hát ezek után.
2: Hát fejre állt a kis lelke.
0: És valószínűleg tényleg egy Scooby megsajnálta, látta, hogy a csávó full össze van törve, teljesen rottyon van, és itt ilyen jó indulatú emberi tényezők azt mondták, hogy nem beteg, nem az, hogy nem beszámítható, nem részeg, nem bolond. Csak egyszerűen arról van szó, hogy ez egy összetört csávó, hozzuk valahogy haza. És a vizer hazahozta. Ugye ezt egyébként le a kalappa.
1: Szegény még jól le is nyúlták.
0: Hát az év balekja így is. De hogy igen, lenyúlták, nincs csaj, nem szállt ki Krétán, nem nyaralt semmit, hazajött, érted? Úgyhogy ez így szép ez a történet. Na mindegy. Úgyhogy ez van igazából. Na, mikor van az összekapcsolódásunk, ugye, mert itt kérték, hogy kapcsoljunk velünk össze, mondjuk sok részletet. Úgysem mondhatunk egyébként magáról a Mosfantidról, de majd akkor kérdeznek akkor.
2: Ennek apropóján?
0: Igen, így van a Mosfantid a kapcsán. Halló, jó reggelt, vagy kell. De hát még ott a nyári beszél, úgyhogy még nem lehetünk ott náluk.
3: Ez milyen korrektül és piszi módon fogalmazta, ugye? Egy hajtatban ez a vonalban.
1: Bizonyított
3: indosztat. Balázs a vonalban, jó reggelt, haló, itt vagy-e?
0: Itt vagyunk, itt van, haló, jó reggelt, Gyuli is itt van, Feri is itt van, itt vagyunk.
1: Sziasztok,
0: jó reggelt.
3: Jó reggelt, hallom, fedett akciótok volt, hát de számomra ez most derül ki.
4: Jó reggelt, 100 000-es úr.
0: Igen, szia Gábor, mikor jössz át hozzám, vagy én menjek hozzád, vagy hogy csináljuk?
4: Balázs, igen. Azt mondták, hogy te üldözőként mitől voltál ennyire felajzva, mitől érzed azt, hogy ez most valami százszor brutálisabb lett még az előzőnél, és mi volt?
3: A világ is ellened.
4: Mennyire?
0: Mitől voltunk felajzva, azt nem meséltem el, mert az teljesen
1: nem legális
0: a dolog. Figyelj, maga a formátum, amit adott, az, hogy lehet üldözni, az adrenalin, hogy el lehet őket kapni, hogy menekülnek, hát az egész játéknak olyan hangulata van, mint egy komoly társas játék. Úgyhogy ez egy full adrenalinba volt mindenki szerintem. A vezérlő, a celebek, mi, akik bennültek a buszba, mindenki szerintem 6 napig teljesen őrült módjára menekült és hajkurászott, úgyhogy a játék lendület az viszi az embert.
3: Ez igazolom, elképesztő adrenalin. Azt titeket meglepett, hogy idén valahogy fordult a kocka, és valahogy, ahogy beszéltük is Gáborral, egy picit átfordult, tehát rátok szálltak, mondjuk ki, rátok szálltak.
0: Hát igen, én szerintem ők nem teljesen értették meg, hogy miről szól ez a játék, de persze nem baj, és nem is voltunk rájuk mérgesek, de valóban nagyon megnehezítették a dolgunkat, mert hogy folyamatosan követték a buszt, első-hátsó követések, torlaszokat raktak, szállodából megpróbálták megakadályozni a kiutást, váltott autókkal követtek, ez egy picit megnehezítette a dolgunkat, meg egy kicsit azért úgy hát magát a forgatást is, de nem hibáztatjuk őket, nem értették meg, hogy a valódi segítség nem a mi akadályozásunk, hanem hogy jelentik, hogy hol vannak a celebek, vagy segítik őket autóval. Az, hogyha minket akadályoznak, vagy lejelentik, hogy hol vagyunk, az kicsit azért ugye hát megöli a történetet, mert hogy közben a celebek meg különböző social csoportokban tudták, hogy hol van a busz. De hát aztán megoldottuk a problémát. Ez nektek nagy segítség volt, igen.
2: De aztán Bali kiszállt a kocsiba, és elmagyarázta. Nagyon finoman, hogy miről szól ez a játék.
4: Gábor éppen valami, ki akar egészíteni, mégiscsak ő a kreatív vezető.
0: Mondd, Gábor.
4: Annyit, Kónya Gergely, műsor, kreatív producer vagyok. Senyor kreatív producer, bocsánat. Igen, szóval, hogy csak annyiban szeretem a Balázs kiegészíteni, hogy elsőre és talán másodjára is ijesztőnek tűnt ez a helyzet, de azért az ember mindig bízik a castingban, a formátumban, a műsorvezetőkben, talán bennük egy kicsit kevésbé, de hogy
5: Igen, és az derült ki, hogy ez valójában egy új réteget hozott a műsorba.
6: Abszolút.
5: És a Balázséknak végül sikerült újra lenniük a helyzeten, ha kicsit nehezen is meg kellett mozdítaniuk mind a hatat sejtjüket ahhoz, hogy ez sikerüljön, de végül ez olyan új megoldásokra kényszerültek, ami még izgalmasabban, még szórakoztatóbbá tette
6: a műsor. Nagyon érdekes lesz, ahogy alakítani fogja a formátumot a jövő évre, vagy a következő évekre, és az ő hozzáállásukat is, ebbe biztos vagyok, és a játékosokét is, tehát hogy itt nagyon sok új elem érkezett ebbe a műsorban, ami az elsőben nem volt.
4: Balázs, búcsúzol, annyit hadd kérdezzek, hogy a hármas üldözői brigád miben egyezett meg, mi lenne az, ami marhaciki lenne, ha őket nem kapnátok el? Tehát melyik volt az a páros, akit mindenképpen úgy éreztétek, hogy azért őt illik legaszállni még?
0: Majd láttuk a castingot, igazából tudtuk, hogy senki nem lesz túl nagy kihívás. Tehát, hogy azért nem volt olyan félelmünk, hogy valakit nem tudunk elkapni. Hát nyilván itt volt egyfajta korkedvezmény, hogy a Gabit meg a Svábit hagytuk egy ideig tovább futni. Igen.
6: De a kórházak és patikák.
0: Ennek azért úgy kellett neki menni, hogy mi mindenkit szeretnénk elkapni. Úgyhogy hát majd kiderül, hogy mi lett.
4: Többet nem is akarunk tudni, mert az izgalmak még csak most indulnak.
0: Szevasztok. Köszönjük. Ciao. Na ezért csak telefonos interjú, azért nem megyek be. Nem könnyűek ezek a riportok, bocs.
1: Mi lenne, hogyha a főnök még szeretne is benneteket?
0: Ja, Gábor, imádom. 30 éve dolgozom vele, úgyhogy... Hatadsejtes műsorvezetők, igen.
2: Mi volt a legnagyobb dicséret, amit valaha tőle kaptál?
0: Tőle nincs.
1: Nem,
0: tőle nincsen egyébként. Igen. Na innen, gyerekek, láttátok visszatérő még egy picit a US Open-re, hogy Gyoko meg elsírta magát? Néztétek? Nem néztétek? Most jönnek a képek.
1: Búcsúzott
0: az első forduló után, és elsírta magát a pályán. Édesem, azért ez milyen megható, csak egy fél mondatra így, hogy most láttam, reggel esett ő ki az első fordulóba.
2: Sérült? Azért egyébként...
0: Én nem tudom, mi van a háttérben, szerintem egyszerűen az van, hogy a tested már nem bírja, az agyad még minne. De hogy megható, hogy itt van egy 24-szeres Grand Slam győztes, aki a 25-et hajtja, és annyira kikészíti a saját teste, hogy nem bírja, hogy az utolsó game-nél, vagy az utolsó két game-et ő már szinte zokogva csinálta végig. Ebben benne lehet fizikai fájdalom, sérülés is, de hogy valószínűleg a lelki része is, hogy igen, én még mennék, az agyam menne, de a testem már valószínűleg nem bírja. Ez volt a Nadallal, ez volt a Federerrel, de hogy ezt így látva, azért ez egészen megható. Nézzétek majd meg, nagyon, nagyon durva jelenetek, hogy ott áll a csávó, és szerva közben zokog, hogy nem bírom már. Egyszerűen kész, fel kell adnom.
1: És elértem a végéig. Magad, mint egy év alatt, fölgyúrod magad erre, hogy még egyszer megmutatod, és ott a meccsen derül, hogy nem.
0: Hogy nem bírod. Ez durva lehet, mert hogy az agya tudja, te tudod, hogy valamikor tudta, de ez olyan, mint hogy egyszerűen nem tudod felemelni a bal kezed. Az agya tudja, hogy fel tudtad emelni, de kész, már nem tudod megemelni. És minden skilled megvan, hogy nyerjél, agyilag, pszichésen, de hogy egyszerűen a fizikumod már az, hogy elfáradt. És ott van a csávó, nézd meg, lehajtott fejjel.
2: Úgy megölelni.
0: Nézd meg. És várja a labdát, várja az adogatást, mert nyilván 5-1-6-1 is zokog az ember. Áll az egész stadion, mindenki tapsolja, mindenki ünnepli. 24-szeres Grand Slam után még a csávó így akar nyerni egy okó, hogy meglegyen a 25-dik, de már valószínűleg nem megy, és elsírja magát, és két gémet még zokogva csinál végén. Nagyon, nagyon kemény, nem hallottam a sajtótájékoztatóját, de mekkora sportember, hogy milyen szívük van, hogy mennek előre, hogy megnézed a négy részes Nadal dokumentumfilmet a Netflixen, fantasztikus, hogy a csávó úgy állt már oda a végén még az utolsó nem tudom hány Grand Slamre, hogy már úgy érzést tették a lábát, hogy már nem azt mondták, hogy nem fog tudni járni, hanem már csak annyit kért, hogy csináljátok meg, hogy ne érezzek semmit. Mindegy, hogy mi lesz utána.
2: De neki is ez.
0: Csináljátok meg, hogy ne érezzek semmit, és megnyert még úgy egy Grand Slamet, hogy már a bal lábát vagy a jobb lábát már nem érezte annyira szétinjekciózták.
1: Jó, lesz 25-dik?
0: 25-dik Grand Slam. Hát most látva ezt a gyokot nem, de tudod, amikor mindenki leírja, akkor meg visszatér az Ausztrál Opera januárba, és megnyeri.
1: Csinál egy olyat, szóval, hogy nem viszed el.
0: Nem tudom azt mondani, hogy nem, de ez nagyon megható, hogy ilyen sportemberek vannak, hogy ilyen érába láthatod, és élhetsz, és nézheted a gyokot így teniszezni, hogy a Nadal már nyugger, Federer nyugger, de hogy ő még itt van, majdnem 40 évesen, és zokog a pályán, hogy gyerekek, nem bírom, ne haragudjatok, csalódást okozok mindenkinek. Nagyon megható. Szóval tényleg nagyon megható. Úgyhogy ki is esett első fordulóban. Valószínűleg időkérdés, és ő is bejelenti, hogy itt a vége.
2: Lassan itt a vége.
0: Lassan itt a vége neki
2: is.
0: Gyokó közelít a 40-hez ő is. Ja, 38-al, ha nem tudom pontosan, hogy nem
2: 39
0: tudom pontosan.
2: 39 éves.
0: 39 éves, így van. Igen.
2: Isten, micsoda férfi.
0: Na jó van. Mit szóltok a Budapest parádéhoz, gyerek?
1: Jaj, nekem életem legjobb emlékei közé tartozik. A Danubiusos időkben mi még mentünk Danubiusos kamionnal, gyerekek.
2: És te fent álltál rajta.
1: És fönt voltunk, hát mi muzsikáltunk is, meg jöttek a DJ-k, rohadt jó volt. Nagyon nagy felvonulás, aki emlékszik rá, Budapest utcáin beöltöztetett, vagy kidekorált kamionok, irgalmatlan tömeg, és akkor a Hősök terén beállt minden kamion, mindenhol más zene szólt, tehát megőrültél.
0: Igen, és a kedvenc kamion, előtt a kedvenc zenédre bulisztál. Ó,
1: nagyon nagy volt.
0: Ugye felröppentek a hírek, hogy Budapest parádi 2027. Ugye? És tényleg van, aki ugye nem emlékszik erre, feldíszített kamionok elindulnak végig az Andrássy úton, mondjuk a Lánchídtól, van, ahol rave, van, ahol techno, van, ahol 90-es évek zenéje szól, megjelenik egy-egy márka, mint az üdítőitalok, meg az energiaitalok, meg a rádiók akkor még.
2: Félmeztelen fiúk,
0: lányok, tényleg minden jelentős márka felvonultatja magát, médium és kereskedelmi rádió, és mindenki egy nagyon felcitázott kamionon iszonyatosan vereti és táncol. Egyébként tényleg nagyon nagy buli.
2: Tehát több mint 20 éve volt utoljára.
0: Igen, a berlini Love Parade-ből jött szerintem, aztán lett Budapest parádé, és évekig ment.
2: Miért kaszálták ezt?
0: Szerintem valószínűleg a szponzorok így kihátráltak mögüle, és egyszerűen az érdeklődés nem hiszem, hogy elfogyott volna, vagy valamilyen szabályozás volt, amiért esetleg nem tudom, akkor Demszkijék voltak, vagy nem tudom kik voltak, megfújták, hogy mondjuk Koszval utána, vagy nem tudom, és nem adtak engedélyt, de egyszer csak ez így elhal. És álltak végig az emberek két oldalt az Andrássy úton, és nézték ezeket a kamion csodákat.
2: Vagy követték, ugye, mint egy ilyen uszály.
0: Bizonyos kibácsások bemehettek a kamion mellé meg elé, és vagy a kamionon táncoltak. És írdatlan buli. Na most megnéztem ezt az oldalt egyébként, de hogy azért ez még nem tűnik annyira késznek. Mármint nem az oldal.
1: Csak föllökte?
0: Tessék?
1: Hát lehet, hogy valaki így kitalálta, föllökte, és nincs mögötte még semmi.
0: Én szerintem az van, hogy ők szeretnék ezt létrehozni, és amennyiben erre van érdeklődés, adományozó, szponzor, adakozó, akkor lehet, hogy össze tudnak szedni valamennyit, de ez még nem úgy néz ki ez az oldal, mintha ez kész lenne.
2: Hát kész tények állítják a városvezetést, de egyébként hát nézd meg, bármelyik hírpoltát nyitott ki, az most tele van ezzel a hírrel. Tehát, hogy tulajdonképpen nyomás alá helyezik a.
0: Na oké, de hogy erre neked azért meg kell jelenteni X szponzort, meg kell jelenteni rengeteg lóvét, meg kell csinálnod magát a kamionokat, tehát hogy azért ez brutális lóvéjám.
2: Jó, Bali, ezt mindannyian tudjuk, hogy ennek mi lesz a vége.
1: Csak nem egy jogi kamion.
0: Ott jön álló brand, nem csatlakozunk sehova. Ha mi akarunk csinálni, akkor csinálunk egy házi bulit a szigeten. Tehát értjük, nagyon jó, de hogy tömegrendezvényekre nem járunk, mi saját bulit csinálunk. Nagyon szeretjük. Egyébként a Budapest parádi, de ez szenzációsan jó.
2: Nem, egy kamion lesz.
1: Most gyerekek, azért komolytalan, mert adományozásból akarják ezt megcsinálni. Tehát van egy ilyen fülé, most fölmentem az oldalra, hogy adományoz 10-20-25 ezer forintokat, tehát abból ez nem fog összeállni.
0: Igen, és megnéztem az oldalt, erre is hiszentem, hogy azért ez még annyira konkrét. Terveink szerint 30 kamion az Andrássy úton, elektronikus zenet, magyar külföldi képviselői, célunk a hagyományok feltámasztása, és akkor itt van, igen, hogy rendezvényünk ingyenes, adományoz, az bankkártya átutalás egyéb. Na, itt már egy kicsit megrettentem, hogy akkor ez mi.
2: És minden idők legnagyobb adathalász oldalát reklámozzuk most, hogy mindenki utal, hogy jól legyen még egy
0: óriási lámpár. Óriási lenne, és novemberben felszívódna az oldal. 30 milliót összegyűjtenének. Hú,
2: mindenki csak várja, hogy nem, mi
0: utalok neki, Budapest parád, de jó, hova kell utalni? Igen, októberben nem elérhető az oldal. Mennyire tipikus magyar szó, igen.
2: Mindenki behirdette minden oldalon.
0: Amennyiben szponzori megállapodást szeretnék kötni, vagy hirdetnél a fesztiválon, kamionokon netán örökbe fogadnál egyet, vedd föl felünk a kapcsolatot. Aha, tehát hogy ebből azért az vagy, ez még nem egy kész üzleti koncepció, hanem egy puhatolózás, hogy egy mondjuk lenne rá igény, lenne rá 3-4 nagy szponzor, aki beszáll, és utána megvalósítható-e a dolog. Mert azért ez, ha te fizeted, akkor ez brutál. Tehát a területfoglalástól kezdve a kamionokon keresztül, a biztonsági személyzetig, a lebonyolításig, a biztosítás, tehát ez brutál lóvé.
2: Teljes Andrássy utat ugye lezárták, és a Hősök tere volt a vége. Tehát, hogy azért ez egy hatalmas buli. A Danubius kamionon, ott mi történt? Fent ültetek, és ittatok? Vagy hát, lehetett számokat kérni? Vagy volt elő valaki, aki DJ-skedett?
1: Nagyon szép fölvezetés, ott fent ültetek, és ittatok? Nem. Egyrészt ugye akkor nekünk volt a rádiózenekarunk, azzal nyomtuk a dalokat, amit kiértük, és utána jöttek a DJ-k, és akkor ott táncolt mindenki. Nagyon imádtuk, tök jó nézett ki a kamion, nagyon jó buli volt, és mi úgy muzsikáltunk, hogy végig az Andrássy úton játszottunk, és jöttek velünk az emberek. Menő. Rohadt jó volt.
0: Igen. Még nagyon messziről indítják a szervezést. Amennyiben DJ, producer vagy MC vagy, és szeretné fellépni valamelyik kamionon vagy színpadon, jelentkez. Tehát ezért ez inkább tűnik egy Viva TV-s hőálló megálló felhívónak jelen pillanatban. De aztán lehet, hogy innen indul a dolog. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy pro és kontra ez nem működhet, vagy nincs mögötte valódi akarás.
2: Hát azokat
0: de hogy ez így most még azért ebben a formában egy óvatosságra int, amikor megnéztem ezt a honlapot.
2: Azokat kéne megtalálni, akik 20 évvel ezelőtt ezt szervezték, hogy az akkor is így ment, szerintem nem.
0: Nem tehát tudom,
2: nem
0: hogy
2: a közösségi adakozásból dobták
1: össze.
0: Cégek beszálltak.
1: Irgalmatlan szponzorlóvék voltak.
0: Igen, arra emlékszem, hogy volt egy bombakamion, ugye, mint energiaital, és félmesztelen sárgára, feketére festett, brutál, mellű csajok verették a bombakamionon úgy, hogy én ott álltam, mint zenetévés műsorvezető, írunk 97-et, vagy 98, és azt mondom, ilyen van.
1: Mi történik?
0: Ezt még nem láttam a gimnáziumban. És 30 félmeztelen csaj veretett úgy, hogy nem hitted el, és én nagyon lassan gördültek ezek a kamionok, iszonyatos installációval. Igen, nagyon jól nézett ki.
2: Nagyon
0: és 90-es éveket írunk, várjál. Tehát nem az volt, hogy azóta túl voltál 100 Tomorrowlanden, meg 100 más fesztivál, és már láttál minden. Ha ott álltál, hogy wow, na ez most menő, ez király, és valahol a Sterbinski, vagy a Nácsi, vagy a mit tudom én, meg iszonyatosan zenéltek és verették.
2: De Berlinben ez most még van.
0: Ezt nincs. Meg nem mondom, hogy a Love Parade az éle Berlinben jelen pillanat, nem tudom, hogy ez most hogy van. Roxy kamion is volt. A Roxy rádió akkor dübörgött. Aztán volt rádió DJ kamion
2: is? Volt, igen.
0: De Roxy kamion az volt? Igen.
2: Debreceni virágkarnevál.
0: Olyan lesz, mint a Debreceni virágkarnevál, csak más a zene.
1: Igen.
0: A Nácsi szombaton mondta Budapest Parkban, hogy szervezik a dolgot. Aha, tehát lehet, hogy aztán a Nácsik vannak mögötte. Úgyis utána járunk, meg eljutnak hozzánk, hogy beszéltünk róluk, és akkor megkeresnek minket, hogyha ez tényleg komoly, akkor beszélünk róla. Egyébként jót tenne, na, nem? Tehát egyébként jó moka
2: lehet lenne. Lehet egy rádió, egy kamion is.
0: Az biztos vagyok benne, hogy lenne.
1: És amikor VV Peti leütötte a VV Sissit az egyik kamionon,
2: volt ilyen.
1: Nem tudom, a hallgatói.
0: Tényleg. Igen, de várj, akkor az már 2000-es évek, mert az viszont való világ.
1: Igen.
0: Hát akkor az viszont 2001-2002, hát várj, akkor az való világ egy, való világ kettő.
1: Van még biztos, hogy volt.
0: Hogyne, hát az mondom.
1: Az tuti.
0: Az való világ.
1: Összeérhetett.
0: Az 2002-2003, akkor mi volt.
2: Sissi az 2004 volt.
0: Az való világ 1-2.
2: Igen.
0: Jastól, igen, Nóci, vagy már Lilu. Igen.
2: Mert azt még én csináltam.
0: Hát igen, Lilu akkor került át az RTL-hez, igen. Én még mindig hőálló megállót vezettem. Zsumán TV2, Lilu RTL, Filip Fidesz.
2: Ő már akkor is helyezkedett.
0: És én mit csináltam? Én Zalaegerszeg megállott forgatni. Értem, meddig? 100 évig? Már minden műsorvezető mindenhol volt. Én még mindig mentem megállózni. Itt fogok megrohadni a Zene TV-nél. Ebbe biztos vagyok. Senkinek nem kellek.
2: Mindent te csináltál.

0: részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
1: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevue családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu.
3: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kíván.

reggeli műsorod korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió 1.hu. Ma is 17 órakor a

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Holnaptól indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, kiírták a pályázatot a szélerőművi bővítésekre, megduplázzák a szociális tűzifa program keretét, nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Holnaptól indul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás a NAV-nál. Már a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni az adóhatóságnak. Legegyszerűbben az e-pénztárgéppel lehet teljesíteni a kötelezettséget, az adatszolgáltatás és megőrzés is így automatikus. Kiírták a pályázatot a szélerőművekre. A pályázat a közép- és nagy feszültségű hálózat szabad kapacitásainak kiosztásáról szól, építeni és bővíteni is lehet. A hálózathoz legkorábban 2030-ban lehet csatlakozni. A dokumentumok a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal honlapján érhetők el. Kétszer annyi pénz jut jövőre a rászoruló családok téli tüzelőjére. A kormány megduplázza a szociális tűzifa program támogatási keretét. Az idei 5 milliárd forint helyett a következő fűtési időszaktól évente 10 milliárd forint áll rendelkezésre. A cél, hogy a rászoruló családok minél nagyobb mennyiségű tüzelőanyaghoz juthassanak. Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfa kulcsa. Lezárult a fenékküszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a munkálatok 17 napig tartottak, és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormányfő hozzátette, a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban sikerült megvalósítani. Akár egy volt diák is hozzásegítheti egykori tanárát a 2,5 millió forintos Rácz tanár úr életműdíjhoz. Az elismerést évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógus kapja, akik kiemelkedő munkát végeznek a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, jelenlegi és egykori diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október.

0: 9-ig. Elkötött egy kis repülőt, gripeneket riasztottak miatta, majd a kényszerleszállás után még egy autót is megpróbált elvinni egy 24 éves férfi. Az ittas fiatal szombaton a kalocsai repülőtérről vitte el a gépet és Paks felé indult. A honvédség vadászgépeit is riasztották miatta. Végül Tolna vármegyében kényszerleszállást hajtott végre, majd egy segítségére siető autós járművét próbálta megszerezni. A rendőrök rövid időn belül elfogták, senki nem sérült meg. Már az egész országra kiadták a figyelmeztetést a várható záporok miatt. A kánikula után délután már keleten is eshet, sőt jégeső és erősebb szél is várható. Holnap már délelőtt több helyen eshet majd, később viszont sokat látjuk a napot. Délután 26-32 fokig melegíti majd a levegőt. Szerdán csak délután a Dunántúlon eshet, majd máshol marad a szárazabb idő, és nagy változást nem mondanak csütörtökre sem. Éjszakánként 20 fok környékére hűl majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt vagyunk. Hát fél igen. 10 múlt, pontosan 5 perccel. Igen, 2007-ben már nem volt Love Parade. Zürichben van minden évben. Kaptuk SMS-t, hogy itt a elvileg újra élető Budapest parádéről beszéltünk, hogy mennyire lett valid vagy nem valid. És közben jelentkezett a Vizer.
1: És te így fogsz még 4 órát műsort vezetni,
0: és még azt mondtam, hogy... Szóval jelentkezett a Vizer, bocsánat, hogy csak mióta vért köpök, sokkal jobban vagyok.
2: Nagyon.
1: Tehát azóta szakad föl.
2: Ne nyeld vissza.
0: A véres köpet az a sok. Szóval jelentkeztek erre, hogy holnap beszélnének erről.
2: Nem értük el, mert valóban szabadságom van, de Radó András bejelentkezett azzal, hogy nagyon szívesen elmondja, hogy mi volt a tuti, és akkor holnap elmondja majd nekünk, hogy tulajdonképpen mi történt.
0: Igen, abszolút. Azt hívja valaki, ne légy szkeptikus, Balázs, a DJ Otira elment ennyi ember a szigeten, egy újraélesztett Budapest Parádé mindenképp nagy sikerrel tudna működni. Gábor, nem vagyok szkeptikus, sőt, hát tökre örültünk neki.
1: De inkább a honlap az, ami egy kis szkeptikusságra ad okot.
0: De hiszem azt, hogy maga az Oti jelenség, nagy képviség nélkül mondom, ezt jobb lenne, ti mondanátok, de nem kell kimondani.
1: Nem akarjuk mi.
0: Hogy maga az Oti jelenség, meg a sziget, meg az, hogy ez így betalált mondjuk az elmúlt 1-2 évben, szerintem ennek köze van ahhoz, hogy ők ezt elmerik indítani.
2: Tehát nem, hogy lesz rá igény.
0: Hogy lesz rá igény. Ja, szóval ez a tömeg, igen. Ez megmutatta, hogy itt van egy valós réteg, aki vágyna arra, hogy visszajön a 2000-es évek, hogy nosztalgiázzon. És szerintem az, hogy volt még egy Oti a szigeten, az lehet, hogy a Parádé készítő is azt mondja, hogy gyerekek, ha az tudott így működni, akkor nézzük meg, és lehet, hogy egy Parádét is meg tudunk csinálni. De szerintem, ha nincs Oti, akkor nem biztos, hogy van, hogy van Budapest Parádé. Tehát én a kettő között vonok párhuzamot. De most nem a nagy képűség szól belőlem, hanem azt gondolom, mint jelenség, hogy ez annyi embert megmozgat, hogy akár mondhatták a Parádénál, hogy nézd már meg, itt van az Oti, 65 ezeren ott vannak, miért nem élesztjük újra, ha ekkora igény van. Nem az Otira, hanem mondjuk a 2000-es évek, 90-es évek, 2000-es évek eleje dance, trance, house, techno zenékre.
1: Meg a bulira, mert
0: meg
1: a zenéket
0: meg ennek a generációnak a buli, a közös buliára.
1: Otthon meg tudod hallgatni ezeket, igen. De nem ugyanaz,
0: mint
1: itt
0: amikor...
1: Itt a nagy közös együttmozgás volt a lényeg, a felszabadultság volt, igen. A lényeg, ezekkel a zenékkel. Tehát, igen. Hogy ez biztos, hogy működne.
0: Abszolút.
2: A felmentek az oldalra, megnéztek, hogy mennyibe kerül egy jegy. Hajlandok ennyit fizetni.
0: Igen. De mert meg tudjuk, de tényleg szerintem van. Van párhuzam. Na, de akkor mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk. Hát egészen elképesztő történet, hogy 24 éves szomorú férfi szombaton hajnalban Kalocsáról ellopott egy kis repülőt ittas állapotban.
2: Szomorú férfi, most már biztos szomorú.
0: Igen, most már biztos nagyon szomorú. Grippenek kísérték, Paks fölött repült, letette egy szántóföldön, autót próbált meg szerezni utána, és semmire nem emlékszik. Telefonál Tamás, aki egyébként Cessna gépet vezet, és akkor is vezetett, és a levegőben volt, amikor a torony megpróbálta hívni emberünket, aki részegen felszállt egy Cessnával. Ezt az esetet boncolgattuk hosszan, azért ez egészen megdöbbentő. És berepült Paks fölé, hát jó, hogy nem lőtték le a Grippenek egyébként.
2: Tényleg... Hogy nem haltunk meg mindjárt. Hát beleszáll a Pakspa.
0: Igen, ez egy nagy kérdés, hogy mi lett volna, ugye, de a Grippenek már ott voltak mellette, aztán letette egy szántóföldön. Tehát tényleg megdöbbentő történet. És Ottóval is találkoztunk, aki nyert 600 000 forintot Tipmixen, de hogy az SRT nem akarja őt kifizetni, mi felhívtuk Horváth Zolit az SRT-től, a játék és innovációs igazgatóját, hogy igazságot szolgáltassunk Ottónak. Hát kérdés, hogy mennyire sikerült.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Szombat hajnalban riasztották a készenléti vadászgépeket. Figyelj, miután egy férfi engedély nélkül felszállt Kalocsáról egy kis repülővel, majd, és itt jön a csavar, hullarészegen elindult Paks felé. Hát nem mond, hogy nem akart egyenesen belerepülni az erőműbe. Hát mennyire durva. Észlelték a gépet, figyeld, Grippenek kísérték az elrabolt Cessnát.
2: Én úgy olvastam a hírekből, hogy annyira nagyon kakuk volt, hogy nem is emlékszik az egészre. Tehát azt se tudja, hogy mi történt vele.
0: És kérdezem, amikor hogy leültetnek józanul. Tudod, mit csináltam? Jobban vagy kihozottam, mit csináltam? Na figyelj, az van, hogy bementél egy repülőtérre, elköltöttél egy Cessnát, üldöztek a Grippenek, készen leszállás hajtottál, még leszálltál egy búzamezőn, és el akartál lopni egy kocsit, és ősz, és azt mondod, hogy igen. Ezt csináltam.
2: Óriási.
1: Én egyedül?
0: Itt van egy hallgatónk. Tamás, hello Tamás, ciao.
4: Sziasztok.
0: Te Cessnát vezetsz?
4: Igen, én pilóta vagyok.
0: Pilóta. Lehet, hogy valaki minden nélkül így föl tud szállni, majd le tud szállni egy mezőn? Szerinted ez lehetséges?
4: Teljesen kizárt, biztos, hogy legalább szimulátorban már képződött, vagy részt vett esetleg ilyen úgynevezett tesztvezetésen. Nem gondolom, hogy föl tud szállni.
1: És ha nagyon részeg vagy, akkor se?
0: Igen, nagyon-nagyon részeg vagy.
4: akkor valószínűleg bátrabb az illető, de azért azt nem felejtsük el, hogy amit ő tett, az rendkívül súlyos dolog.
0: Persze, persze, veszélyes, ezt elmondtuk mi is, igen.
4: És ugye a tulajdonosnak egy nagyjából 150 ezer eurós kárt okozott ezzel, plusz egy véget nem érő eljárásba kezd.
1: Az első lépés, hogy ebbe tényleg nem kell kulcsit, valaki azt írta, hogy ebbe van egy ilyen...
4: Nem, ez egy dízel Cessna, ezek egy startgombbal indulnak.
0: Megvallott, tényleg? Mennyit repült, azt tudjuk? Tehát körülbelül, te tudod, a leszállás, vagy a Kalocsáról indult, nem tudom, ilyen
4: perceket repült. Hát én a levegőben voltam, én hallottam is, hogy a tájékoztató próbálja hívni ezt a rajzszomot, és nem jelentkezik.
0: Mi van, ha berepül Paks fölé, akkor mi történik?
4: Szerencsére gyakorlatban ezt nem tudom, hogy mi történik, de ugye, aki, ha nincs két oldalú rádiókapcsolat, nem megfelelő transponder kóddal repül valaki abba az irányba, akkor egész biztos, hogy ugye riasszák a grippeneket, hogy itt veszélyben van az erőmű. Azt tudni kell, hogy nagyon kevés ilyen objektum van Magyarországon, ami ennyire védett és lezárt, mint a paksi atomerő, oda még a mentőhelikopter se repülhet be. Hát úgy van az M6-os autópálya is kiképezve, hogy ezt a lezárt kört, az körzővel húztak egy kört az erőmű köré, oda semmilyen esetben nem léphetünk be légi járművel. És ha megközelítjük, akkor már ugye, hogyha nem jelentkezünk a tájékoztatónál, hogy mi a szándékunk, kikerüljük, stb., akkor biztos, hogy ránk emelik a grippeneket.
0: De ezt itt a srácok rá is emelték a grippeneket.
4: Igen.
0: Ez akár lehet tűzparancs is? Tehát, hogy ez akár eljutott oda, hogyha ő berepül Paks fölé, és veszélyesen elkezd leszállni, vagy valamilyen manőverbe, akkor akár le is lőhették volna?
4: Biztos vagyok benne, hogy valahogy meg kell akadályozzák. Hát azért egy ilyen repülőben van 200 liter gázolaj, ugye jelen esetben, illetve kerozin ebbe a Cessnába. Azért ez oda beesik az erőmű közepébe. Nem biztos, hogy a mai nap az, vagy hát
1: igen,
4: a másnap
1: az felhőtlen.
0: Aha. Mi azért hárman beülnék egy ilyen Cessnába, hogy akarnák a fejünket, nézzük nagyokat, hogy akkor most mi a fenét csináljuk.
4: Nagyon kemény. Valamilyen képzettsége biztos, hogy volt vagy szimulátor, vagy sétarepülés közben elleste a technikát, tehát biztos, hogy nem akkor látott Cessnát belülről először, és nyilván nem véletlen ment a reptére, valószínűleg azt is tudta, hogy ott nyitva vannak a gépek, esetleg elvihető.
5: Azt jelte ki a terminál, hogy még nem zárult le az esemény. Hát azt én fél nevetve mondtam, hogy azért meglepő lenne, hogyha már 24 órája folytában, mivel én csak másnap mentem ezt kiváltani, úgyhogy mondtam, hogy itt valami egyéb probléma van. A lányok elkezdték keresgélni a rendszerben minden, hogy ők nem láttak ilyen jellegű fogadási opciót, majd telefonáltak a központba, a Budapestre, ott se láttak semmit. Meghagytam a telefonszámomat, és akkor abban maradtunk, hogyha majd lesz valami, akkor rám csörögnek.
0: Mi volt az első gondolat? Bocsánat, csak még visszaugorva egy pillanat, akkor megnyerted a 6 kilót? Hogy milyen érzés, hogy mi futott át a fejedem, hogy mire fogod költeni, vagy mi lesz vele?
5: Figyelj, végül is régen szerettem volna már kolbászból egy kerítést, azt mondom, ebből kijön pont két hízós sertés, egy ilyen svájci Böhler magazinban láttam egyszer, nagyon tetszett.
0: Na, annyit a borsodi sztereotípiákról. Próbálom menteni a borsodiakat, elmondod, hogy veszek belőle két sertést. Na, és akkor tulajdonképpen nem fizettek ki, ugye? Hát ez a sztori lényege.
5: Igen, felhívtak, hogy 2,5 órán belül fel tudom venni a nyeremény, csak akkor más dolgom volt, úgyhogy másnap mentem egy másik lottózóba, ott lehúzták a szelvényt, és ott álltunk ilyen döbbentem, mert már előtte mutattam a hölgynek ott a szelvényt, aki kiadta volna a pénzt, hogy 5990 forint. Na, hát ezt már végképp nem értettük. Megint telefonálás a budapesti központba, és ott egy hölgy felvilágosított, hogy adatbeviteli hibára hivatkozva nem fogják kifizetni a fogadásomat.
0: Adatbeviteli hiba? Tehát ők rosszul írták ki a százszoros szorzót?
5: Igen. Tegnap adtam be a reklamációt. Nyilván most az egy olyan helyzet a Szerencsejáték ZRT-nek, hogy ők ilyen 10 milliárdokat költenek reklámra, egy pozitív brand építésre, és ugye most így a saját kis bizalmi tőkéjüket ilyen elrodálják. Most gondolj bele, hogyha te most megszegted volna a szabadat, így a ti fogadásotokba, vagy hogy néznének
0: hát
5: rá a többiek.
0: Bizalmi tőkét elrodálnak. Hát,
5: nem
0: is vagy borsodi. Csak viccelek. Viccelek. Na mi a helyzet? Most akkor miért nem fizetitek ki ennek az embernek a 600 000 forintot?
6: Van egy nagyon szigorú szabályzatunk, ami szerint próbálunk mindig eljárni, és hogy ez az eset nagyon rosszul néz ki, de nem rendkívüli, nem példanélküli. Van egy elég szigorú hatóság által jóváhagyott részre szabályzatunk, és az rögzíti például azt is, hogy én azért, mert mondjuk az egyik orcmester szakmai hibát követ el, és rosszul ítélte meg elhangzva a gólszerzés esélyét, olyan esetekben nyilvánvaló, hogy semmiképpen sem mondhatjuk azt, hogy érvénytelenítjük a fogadást, egy részleges érvénytelenítést csinálunk. De azok az esetek, amik abból következnek, hogy ezek a nagy technológiai, informatikai cégek 99,5%-os rendelkezésre állást garantálnak, abban 0,5%-ban beleesnek okay. Ilyen-olyan.
0: Miért nem fizetetik ki a céggel, és adjátok oda az embernek a 600 000 forintot, és azt jelentek, hogy figyelj, haver, ezt hibáztál, úgy nem utalunk, hanem 600 000-re kevesebbet utalunk, nagy amerikai cég, Ottónak meg kifizetjük a 600 000-et. Miért nem ezt csináljátok?
6: Van, mikor behajtjuk a keletkezett kárt, de hát...
0: És ezt ilyenkor oda is adjátok a fogadónak?
6: Van, amiknek oda is kellett, hogy adjunk, mert mikor észrevettük ezt a hibát, van, aki már elsétált a nyereménnyel.
0: Tehát akkor van, akit kifizettetek, van, akit nem fizettetek ki, hát akkor ez így nem korrekt?
6: Itt a dolgokból egyértelműen látszik, hogy az adatszolgáltató 3,9-es otszot küldött el, csak az az informatikai szolgáltató, aki nekünk ezt bedolgozza a rendszerünkbe, rosszul dolgozta be, egy másik kimenettel otszát rakta ide, és ezért lett 100-as.
0: De tényleg az egy jogos kérdés, hogy miért nem azon hajtjátok be, aki hibázott és fizetitek, hogy elegáns lenne, azon... tök jó híretek lenne, nem lenne egy 600 000, most nektek ez nem egy nagy tétel, tényleg volt még 10 ember, akinek kifizettek 600 000-et, oké, kisújjatokból kirázzátok, és behajtjátok azon a szoftvergyártó cégen, elegánsak maradtok, nagyvonalak maradtok, és nem 30 milliárdot kerestek, csak 29,5 milliárdot kerestek évvégén. Tehát nem lenne elegánsabb, nem jobb a hírneveteknek, hogy ilyenkor ti nagyvonalak vagytok és kifizetitek?
6: Nyilván próbálunk igazságosak lenni, nézzük, hogy jó hiszemű, milyen körülmények között tette meg a fogadását. Valamilyen mozgásterünk mindenképpen van, de azt tudni kell, hogy vannak olyan esetek, amikor ha neki, azt mondom, hogy hú, akkor neked lesz igazad, akkor pont az, aki az ellenkezőjére fogadott, mert vannak olyanok is, hogy igen vagy nem, több vagy kevesebb, jobbra vagy balra. Tehát ebben az esetben akkor azt mondod, hogy fizessek ki mindenkinek mindent.
0: Oké, csak ezek után felmerül a kérdés, hogyha egy meccsen tényleg sokat nyernek, és visszamenőleg ti azt mondjátok, hogy bocsánat, éves volt az ott.
6: De ilyet nem tehetünk, hiszen a hatóság azt fogja mondani, hogy mire való hivatkozással. Én azt nem mondhatom, hogy mert buktam, és egyébként jó a példát a múlt héten is. Őszintén elmondom, Tipmix Pro-n kinyertek minket az ügyfelek. Többet nyertek, mint amennyi pénzt kockáztattak.
1: Jó, az ez nagyon az évigén csak jól láttam.
0: Szoboros gönnyeket nem fog kulajtani azért a szeretségedéhez.
6: Igen, ez az én lelkemet nagyon rágja.
0: A rohadt életben egyszer egy minuszos hétetek. 51 pluszos hét után egy minuszos hét azért.
6: Olyan ősz a hajam már, hogy nem is tudjátok elképzelni.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondják, Naferi, akkor jó pít, mára ugyanitt szeretném kérni az abbától a bóniemet.
2: Van a saját szlogened?
0: Nincsen semmilyen szlogenem, nincs.
1: Hát akkor az első dal.
0: Na, ugye? Az első dal az te vagy, de ez nem most kérd.
1: Ne?
0: Hát azt szeretném, hogy 10 óra akkor betelefonálnál, és ez még nem a kívánság, és nem kérünk ide, a telefonáljál be szépen. Kapcsoljon az operátor, érted? Utána kerül Laci kezei közé, Laci kapcsoljon át ide, és telefonba. Hát hallják, hogy legálisan működik ez a kívánság műsor.
1: Tehát, hogy ide bárki bekerül.
0: Persze, de telefonba utána jön Júli, ő is kérdezi.
2: Én kérek.
0: És már Anna is kérje, meg is van lement az első óra. Hát itt nem gondoljátok, hogy itt aztán minden lesz. Bari, a műszak fele már lejárt. A következő 4 órában vörösen foglak izzani a vonalán, Szabika. Igen, hát a fiúk, lányok mennek, én maradok egy kicsit még, mert hogy egy elveszett fogadás után. 2 óráig itt kell írnom, és most mondja a Zsűl, hogy déltől, mert már csak Peste hallható. Ez olyan, mint Alonzót beülteted egy moszkvicsba. Hát, ezért vagyok itt, hogy déltől itt már nem vagyunk vidéken, de online vagyunk.
7: Persze.
0: Vagyunk, jó. De online lehet minket hallgatni, de és déltől már csak Pest. Ezt a hálózatot, ha egyszer megértem, komolyan mondom.
2: Híván szedjed? Bali nem mond
0: nemet. Igen. Bali minden kívánságodat teljesíti. Hívjuk a nap hallgatóját még gyorsan. Szécsi Pál egyszer harangvirág megvan. Fia, ha kéred, meg lesz. Elmondom neked, hogy ha betelefonálsz, eljutsz hozzánk, és bekéred ezt a dalt, akkor le fogom adni. Balázsék, jó reggelt! Elfogadjuk? Elfogadjuk.
1: Sok nap van.
0: Így van, ez majd különleges nap. Hogy hívnak?
8: Csaba vagyok, sziasztok!
0: Hello, Csaba! Azt írtad, hogy a részegen a legbátrabb dolog, amit csináltam, hogy visszadumáltam az asszonynak, ugye ez az ellopott cesztára jött, hogy ki mit csinált már. Vállalhatatlanul. Igen. Ez durva ez a sztori, hallottad?
8: Hát olyan tőletek hallottam most reggel, hogy a kocsiba jöttem dolgozni. Ott hallottam ezt a sztorit. Hát bátor volt nagyon az ifjú titán, az tuti.
0: Az biztos. Van itt anyagi kár, meg mindenféle kár esemény. Honnan hívtál minket, hogy hol vagy, hogy hol értünk el?
8: Jelenleg Kecskeméten vagyok.
0: Kecskeméten vagy.
8: Uh-huh. Így igaz. Itt dolgozom jelenleg. Egyébként makói vagyok.
1: Makói. Hát jársz minden nap.
8: Nem minden nap kell ide jönnöm, csak néha beugrós vagyok.
1: Ja.
8: Beugrós vagyok, és akkor úgy.
1: A Gripeneket szerelem.
0: Igen, szerelem a Gripeneket, ami felszállt. Jól van, Csaba, van egy plusz ajándékod, ez nem tártorít tőlünk ez az ajándék, úgyhogy harmadik hete itt van, figyelj, mutatjuk.
7: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
0: Richter Safari Park nagyon belénk szeretett. Most már nem tudom, hogy egyik heten hoztogatjuk.
1: Jó ajándék.
8: Az igen. Nagyon, pont két hete jártam ott a családban.
0: No. Na,
2: és jó volt?
8: Jó, igen.
1: De kint is aludtatok?
8: Nem.
1: Akkor
8: ez
1: most
8: egy
1: megfejelheted. Azt mondhatod, hogy most akkor még egyszer megnézzük plusz kintalvást.
0: Igen, ez ilyen kinnalvós, akkor majd menjetek, hogy adod a valakinek, jó?
8: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Oké, jól van, ciao.
8: Köszi,
0: sziasztok! Hello. Na jó, a gyerekek, nektek jó pihenést. Mondom a hallgatóknak, hogyha valaki itt maradna diskurálni velem, szívesen betelefonálna, akar velem beszélgetni. Én gyerekek, én itt ülök kettőig, Laci is itt van, Zsüli is itt van, Anna is itt van. Tulajdonképpen itt szolidáris, el vannak velem. Közben teljesítünk egy-két kívánságot is, és jöhet minden. Tehát, hogy felhatalmazásunk van arra, hogy itt minden lehet.
2: Ne felejtsétek, ti kértek, bali teker.
0: Mit csináltok most? Masszázs, edzés, délelőtt ebéd?
1: Edzésre, utána egy masszázsra, egy jó ebédre, egy megbeszélésre.
2: Csak kifekszem oda valamelyik babzsák fotelre, azt onnan
0: hallottam. Jó. Ha néha úgy gondolok, hogy gyere be, és elváltoztatod hangod, Arankaként kéri, hogy minden órában legyen egy Aranka, az mindig te lesz.
2: Halló!
0: Aranka?
2: Halló!
1: Nem, egy első órában Aranka, a másodikban legyen Sanyi.
2: Józsikám!
0: Kérlek egy számot! Na jó van, gyerekek. Úgyhogy akkor ja, kívánságműsorra fel.
1: Telefonszámot mondjunk, húzzuk föl, hájpoljuk be.
0: Telefonszámunk, hogy a rohadt franciák nem tudták megnyerni ezt a meccset. Az összes egy falábú. Tudjátok, mit gondolok? Hogy falábúak vagytok, francia válogatott. 0-23-111-111. Ugyanaz a telefonszám?
1: Hát mit tudom, hogy te vagy a kívánságműsor vezetője.
0: Gyerekek,
2: hogy készültél erre?
0: SMS-ben is lehet számot kérni, Viberen is lehet számot kérni, mert ezt is látjuk, tehát minden felületet látunk. Én nem tudom, Atis milyen felületeket használ még, de nagyjából ezek a felületek vannak, hogy SMS-be, telefonon és Viberen. Bökjétek ki a kis csőrötökön keresztül, hogy melyik dalt szeretnétek meghallgatni, és aztán azt megkapjátok.
1: És van kötelező játékod is.
0: Ne csináld! Na ott fogok szekunder szégyenésedbe esni. Játék, játszalom
1: van,
0: kell?
1: Van játék.
0: Ja, mert eladták a mai kívánságműsort. Kívánságműsor még soha nem volt eladva.
2: Ebből hagyomány.
0: Most először sikerült eladni egy kívánságműsort.
1: Először az lesz a kérdés, hogy Bali hetente egyet meg tudsz csinálni.
0: Igen, egy big no a válasz, gyerekek. Ez egy egyszerű alkalom, és többet ilyenben nem fogadunk. Na jó van, hát akkor ti erigyetek. Jó? Mi pedig akkor megyünk tovább.
1: Holnap reggel itt vagyunk azért.
0: Holnap reggel
1: egyetek. Te is maradhatsz.
0: Egyébként kettőkor már minek menjek haza?
1: Már most arra rövid időre.
2: Kényelmes az itt.
0: Rendelek egy ebédet, elalszom, jöttek aztán, jó? Dua Lipa, Lady Gaga, azt menjél, aztán azt kéressed anyáddal. Jó? Tehát, hogy ezeket felejtsd el, jó? Tehát nyilván egy-két ilyenkor rotált dal is belefér, de kevesebb. Tehát kicsit próbáljunk elrugaszkodni a rádió egy valóságától, és valahogy valamilyen másfajta platformra nevezni. De ha nagyon akarjátok, lehet, nem fekszem ellen egy Lady Gagának. Tehát, hogyha ez kell, ez kell.
2: Legfeljebb nem teljesített.
0: Legfeljebb nem kerültök be a műsorba, így van, igen. Na, puszi gyerekek, sevasztok!
7: Ciao.
3: Élőben Balázsék, de nem állunk meg! Addig is jönnek az igazi mai slágerek! Igazi mai slágerek!
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is te!
12: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
14: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
17: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
18: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
19: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
20: Reklámot hallottak.
21: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió

Ezen a héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent. Rádió!

0: Rytmon 900 Radio again. Na ne. Radio egy. Radio egy. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Oktáv, út a sikerhez. Válogass több mint 200 szakmai képzésünk közül, és tedd meg az első lépést az álmaid felé. Képzés, tudás, siker. Oktáv. Oktáv.hu.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
3: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
0: Ma is 17 óra.

0: Kívánságműsor.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 10 óra után 3 perccel. Ez itt a rendhagyó kívánságműsor. Mi legyen a nevem? Hogy hívjanak? De szar így egyedül, gyerekek. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Várjuk a kívánságokat, nagyon izgulunk. Itt van Attis is egyébként, itt van Laci, itt van Zsűl, itt van mindenki. És hát látjuk már az SMS meg Viber falon, hogy rendhagyó kívánságok jönnek, de mindjárt megmutatjuk a mi egyik kedvenc rendhagyó kívánságunkat. Lehet tőlünk dalt kérni, gyerekek? Hát ez egy magányos műfaj, így egyedül. Hol? Milyen fórumokon lehet? Telefonon lehet, Viberen lehet, SMS-en lehet, és... személyesen, ha valaki idejön, akkor Lászlótól is tud kívánságot kérni, jó? Rendhagyó kívánságműsor, ez azt jelenti, hogy más dolog is lehetnek igazából, nem csak az, amihez hozzászoktatok, Dua Lipa, meg Lady Gaga, meg nem tudom. Szóval, hogy egy kicsit így elkaptunk engedélyt arra, hogy így elrugaszkodjunk a valóságtól, és mi élünk ezzel az engedéllyel. Tehát ha azt mondták, hogy itt most azt csinunk, amit akarunk, akkor szeretnénk megmutatni az első kívánságot, csak hogy milyen rendhagyó kívánságműsorra gondoltunk, és hogy mit szeretnénk pontosan. Jó, hogy ez lenne itt tulajdonképpen. Ennek a mentén kell majd nektek is dalt kérni, ennek a mentén kell elképzelni, hogy mi lesz a következő 4 órában. Jó, fogadjátok szeretettel, akkor ez a 0. kívánság, mert az első kívánságot Ferinek ígértük, és azért azt nem felejtettük el, tehát az első kívánság a Feri, de akkor ez legyen tulajdonképpen a 0. kívánság, jó? Amivel elindítjuk ezt a mai rendhagyó kívánság műsort, íme.
2: Rendhagyó kívánság műsora, és már itt is van a következő telefonáló. Szia, szia, mutatkozz be, kérlek.
3: Sziasztok, Marika vagyok, Sárgó Tarjánból.
2: Mit küldenél?
3: Váradi Romakafétől, a hiába menekülsz, hiába futsz.
2: És kinek küldenéd ezt a dalt?
3: A volt uramnak, annak a Rákosnak.
2: És mit üzensz neki, mert az is nagyon-nagyon fontos ám.
3: Hogy akkor rohadt kérolja, amikor másbra a bátyáim már keresik.
2: Jó, ez egy nagyon-nagyon szép üzenet, biztos örülni fog neki. Szóljon hát akkor neki a dal.
1: Hát gyerekek, nagyjából így van, jó? Tehát ez lesz. Anna ilyen telefonokra számít, Laci csak ilyen embereket talál, úgyhogy indítjuk a mai rendhagyó kívánságműsort. Egy Váradi Roma kávéval, hát azért ez sem szól sűrűn a Rádió 1-en, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt, ti pedig kérjetek dalt, mi itt vagyunk kettőig.

0: Na jó, ezt eddig bírtam. 10 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ne haragudjatok. Néha azért, na, szóval tisztázzuk itt a dolgokat, hogy mi hogy történik. Mind történik ebben a kívánság műsorban. Egyrészt annyi kívánság jó, hogy nem látok konkrétan, tehát így állunk jelen pillanatban, hogy brutális kívánság mennyiség van Viberen is mindenhol. De hogy egy-egy dal azért közben le kell, hogy menjen általánosan, mert arra azért írdatlan mennyiségű hallgatót kellene nagyon gyorsan adásba tenni és a zenéket válogatni, tehát muszáj egy-egy dalnak azért így a standard formában lemennie, csak azért érezzétek a különbséget, hogy mi van dal és dal között. Úgyhogy lesznek azért inkább így fogalmazok általánosabb dolog, és közben természetesen folyamatosan jönnek a kívánságok. Ami a lényeg, hogy azt nyugodtan írjátok meg, hogy kinek és miért, ugye? Tehát ezek a klasszik kívánság műsorok, ez mindig úgy szóltak, hogy akkor küldeném, nem tudom, Jutkának, már van az 50. születésnapja. Hát ennél azért próbáljátok valami frappánsabbat írni, mert ezzel nem nagyon tudtok adásba kerülni, mert erre vannak a rendhagyó kívánság műsorok. Jó? Tehát mit tudom én, azt elmondjátok, hogy Zolinak küldeném, egy gyökértövése volt, és egy picit most fájdalmai vannak. Az oké, tehát hogy valamilyen szinten legyen rendhagyó a kívánság, jó? Nem kell azért nagyon elszakadni a valóságtól, de hogy általános dalaink azért közben lesznek, mert egyet-kettőt, hogy fújjunk egyet, be kell rakni. Úgyhogy ez is lesz természetesen. Na, és akkor van egy telefonálunk, nem? Haló, jó reggelt, kívánunk kívánságműsor, tessék parancsolni.
1: Jó reggelt kívánok, a Feri vagyok.
0: Rohadnád, te meg ott álló
1: vagy. És küldeném mindenkinek, aki életében először 8 órát dolgozik.
0: Hallott, tudod, hogy ki vagyok? Hallott, hogy ki vagyok, hogy 8 órát kell dolgozni? Sosem volt még ilyen.
1: Délután 2-kor, de tudod, milyen jó a teraszon, a napfényben, egy kényelmes kanapéba bedőlve hallgatni a kívánságműsort. Én minden napra követellek.
0: Szeretnéd-e valakinek küldeni, van-e egy üzeneted, névnaposod, születésnaposod, van-e valamilyen aktualitás annak, hogy te most itt dalkész tőlünk Ferenc Békés Csabáról, parancsoljál?
1: Azon kollégáimnak küldeném, akik bent rohadnak a munkahelyükön. Én élvezem a napsütést.
0: Élvezd a napsütést, gondoljám gyúrás közben, és ott rohadjál meg, ahol vagy.
1: Nem, te fogsz megrohadni. Egyébként figyeljetek, azt akartam, hogy Kadlott Károly Józanságra nagy bennem az igény című dalát akartam
0: ne kérni. Csináld.
1: De az a baj, hogy már volt mulatos, és nem akartam szétrókodni az egész reggelt, úgyhogy legyen valami rokkosabb, mert az meg nem szokott lenni nálunk a rádió egyen, jó? Azt meg így rád bízom.
0: Hogy Kadlott Károly...
1: Kadlott Károly Józanságra nagy bennem az igény.
0: De most szivac, vagy van ilyen dala?
1: Nem, van ilyen, ilyen vagy. Mi az, hogy van-e ilyen dal? Hát azt gondolod, hogy megcsúfolom Kadlott Károlyt? Hát persze, hogy van. Józanságra nagy bennem az igény.
0: De megtaláltam, az nem úgy, hogy Józanság nagy bennem az akarat?
1: Vagy akkor az akarat.
0: Nem tudja, hogy mi. Igen, jó, igen. Tehát hogy egy Kadlott Károly.
1: Hát ha most akarsz még egy mulatósat, nem volt elég az előbbi, ugye a kiváló Váradi Roma Café, akkor mehetünk Kadlott Károllyal.
0: Jó, a Váradi Roma Café az egy kicsit váratlanul ért bennünket. Laci osztály kedvenc kívánsága volt. Úgyhogy jó, akkor megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Kinek küldöd, akik munkahelyen vannak, küldenéd-e még valakinek?
1: Mindenkinek, aki szereti.
0: Igen, aki szereti, küldjük. Jó van, berakunk valamit, jó?
1: Ja, Isten, veled vagyunk, Balázs. Ez életed csúcsnapja lesz az, kettőink. Az.
0: Nyaraljál, pihenjél, gyúrjál, menjél masszíroztatni. Szevasz!
1: Szevasztok!
0: Köszi, csáho, szia, Ferenc Békés Csabáról. Köszönjük szépen. Egyébként tényleg van ilyen dal? Józanságra nagy bennem az akarat. Kérges a tenyerem. Kérges a tenyerem. Hát ebbe azért hallgassunk bele. Kérges a tenyerem mix. Ezt találtuk meg, úgyhogy nagy szeretettel Ferenc hallgatónknak küldjük akkor Békés Csabára, és természetesen hát mindenkinek, aki szereti.

0: Rádió 1 Balázs Extra Kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri...
1: Itt vagyunk 10 óra után 20 perccel, hát ez eddig elég extra, mert hogy a mulatostól a rockig itt minden van, gyerekek, és közben hát látjuk a kívánságokat, tényleg meglehetősen széles a spektrum. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy én nem is tudom, a Hooligans-től kezdve a Radics Gigin keresztül, a Tóth Gabi, Eye of the Tigerig, tulajdonképpen minden van. Minden van, úgyhogy próbálunk válogatni, rengeteg kérő, rengeteg kívánság, rengeteg üzenet, Falko Néki című számát kérnénk neked, küldeném Julinak, köszönjük szépen, mert őt messzenül akarjuk látni, Tibi sógoromnak küldenek egy számot, első fitmaszék szakadása alkalmából, Dynamite féktelenül, 9 éves okos kisfiúmnak, Márknak, Shakira dal, szóval gyerekek, tényleg minden van, az iskola kezdéstől kezdve, itt a munkavégzésre ösztönző SMS-ek és Viber üzenetig minden van, úgyhogy tényleg mindenkit arra buzdítunk, hogy kérje nyugodtan, max nem kerül adásba. A kívánság műsor ilyen. Jó, ti kívántok, mi eldöntjük, mit adunk le. Jó, ez a kereskedelmi rádiózás legnagyobb átverése, úgy hívjuk kívánság műsor. Halló, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, szia Hermina! Veled ugye Spice Girls dalt kértünk, te nem azt akartad, de mi mondtuk, hogy azt kérd.
2: Hát igen, nagyon lekorlátoztak, azt mondjuk így ezért.
1: Nem, igazából te tényleg Spice Girls-t akartál,
2: ugye? Igen, a Wannabe-t szeretném, mert csodálatos emlékek fűznek hozzá, és a barátnőimnek szeretném kérni, akikkel együtt fogtuk egymás haját még a 20-as éveinkben. Ahogy láttuk a DJ Oti bulin is, ahogy szintén ez történt a buli végén.
1: Hát volt ott minden, igen. De egyébként Spice Girls az volt az első blogban. Tehát, hogy mi is adtunk egy kicsit, mert úgy éreztük, hogy annak helye van. Ezek mikori bulik voltak? 90-es évek? 2000-es évek? Vagy mikor volt?
2: 2000-es, inkább 2000-es azért.
1: Annyira ne öregítsenek.
2: Légy szíves. Bár nagyon közel vagyunk a 40-hez, és az lesz az új 20, legalábbis ezt reméljük, de meglátjuk, igen.
1: Jó, tehát barátnőknek egy Spice Girls dal, jó?
2: Igen, okay. Kérlek.
1: Megnézem, hogy mit tettünk. Jó, köszi!
2: Jó, köszi.
1: Hello. Na gyerekek, hát akkor ezzel megyünk tovább. Telefonszám 0623111, Viber tudjátok, telefonszámot tudjátok. Telefonon is lehet kérni, viszonylag sűrűn foglaltak a vonalak, de valaki úgy érzi, akkor egészen nyugodtan, jó? Tehát lehet telefonálni, és úgy kevesebb az esélye, de örülök annak, ha tudok beszélgetni valakivel, mert ez a kívánság műsor, ez 20 perc után. Meglehetősen magányos műfaj, azt kell, hogy mondjam, le a kalappal mindenki előtt, aki ilyet vezet évekig, gyerekek, mert ez valami teljesen más műfaj. Na, megyünk tovább egy Spice Girls-el, aztán itt vagyunk már is. Ez átugrottuk, akkor megyünk még egyszer a Spice Girls-el, természetesen, úgyhogy megyünk a Spice Girls-el, aztán jövünk vissza már is. Ja, hogy ez így indul? Aha, hát itt ne, csak a kopogás van.

0: need you to stay. Need you to stay.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt vagyunk, 10:30 múlt, pontosan 2 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Őrületes rendhagyó kívánság műsorban, ami mindig lehet dalokat kérni, gyerekek. Így jár az, aki arcoskodik, majd elveszít egy fogadást, a kollégájával fogad. És hát a francia válogatott nem úgy játszik, hogy játszania kellene, ezért életében először 8 órát dolgozik, de hát ezt is el kell kezdeni, jobb később, mint soha. 50 évesen muszáj volt ezt is kipróbálni, hogy milyen. Hát elmondom, nem, ez azért nem csak, mert nem jó. Úgyhogy ez a helyzet jelen pillanatban. Viszont nagyon sok dalkérésünk, rengeteg Viber üzenet, már most látjuk, hogy sajnos minden nem fogunk tudni teljesíteni, mert tényleg elképesztő. Úgyhogy megpróbáljuk majd még ezeket a kisebb általánosabb, ilyen kicsit megszokottabb rádióegyes dalokat is kikapdosni, hogy még több dal legyen, de hát itt úgy kell elképzelni, hogy 500 SMS, rengeteg Viber üzenet, és hát folyamatosan foglaltak a vonalak, de már most mondom a rádiói vezetőségének, hogy egyszer és nem tovább, jó? Tehát ez egy egyszerű alkalom, ne kaptanak ettől fényt, ne kezdjenek el gondolkodni bármiben. Holnap Ati is érkezik, és teljesíti azt a 3 kívánságot, amit a családja kér tőle, csak hogy lássák, hogy hát nála is van érdeklődés. Úgyhogy jó, holnap már Ati is. Na, viszont most megyünk tovább, és szia Bali, szeretem kérni Korda György Reptér című számát is küldeném a 3 csodás gyermekemnek, azzal az ünnettel, hogy habár idén nyáron nem tudtunk repülőre ülni, ők mégis repülnek holnap suliba, oviba. Zoli volt ilyen kedves a gyerekeivel. Úgyhogy gyerekek, akkor nagy szeretettel mindenkinek, aki szereti Korda György Reptér, itt a Rádió 1-en.

0: Na már itt is vagyunk, gyerekek, 10 óra után 37 perce, pont az beszéltük, de zsűrő, hogy muszáj lesz fiatalítani a zenéken, mert picit elmentünk 70 pluszba. Úgyhogy a retro rádió hallgatóikat is ide szoktatjuk. És itt van velünk Anita, minden igaz. Hello Anita, jó reggel, csáó, mi a helyzet?
1: Hello Balázs, szia.
0: Hello.
1: Én a fiamnak szeretnék küldeni egy számot, estére költöztetjük a kollégiumba, úgyhogy a Költözdát című számot szeretnénk neki küldeni, és azt szeretnénk neki üzeni az apukájával, hogy nagyon fogunk szomorkodni az este, amikor ő már nem lesz itt velünk se.
0: Nagyon jó. Ő hányadik gyermek, aki elköltözik? Első és utolsó?
1: Az első. Igen, még van kettő sajnos, de majd valahogy őket is kirakjuk.
0: Árpika, a kis Árpika kirepült?
1: Igen, ki, hál' Istennek, megy katonának.
0: Katonának megy? Ki megy még a mai világban katonának? Vagy mivel szédítették meg?
1: Hát ez ilyen elvetemültek.
0: Ja, katonának megy. Aha, nagyon jó. És akkor
1: költözik
0: laktanyába, vagy hova?
1: Milyen kollégiumban megy, sima a kollégium, egy ilyen kadét program keretében lesz ő katona holnaptól, vagyis már ma sem lesz itt.
0: Nagyon jó, és hány gyerekből hány marad akkor? Kettőből egy, vagy háromból egy, vagy mi
1: a
0: helyzet?
1: Három van, három. A kicsik ők ikrek, ők még itt lesznek velünk egy darabig, de ő most már így akkor távozik.
0: Nagyon jó, tehát akkor egy kicsivel könnyebb ennek. Ennek akarsz így hangot adni egy dal formájában, hogy, hogy elrepült.
1: Nagyon szomorú számunkra.
0: Szomorú, idézőjelesen. Igen.
1: Igen.
0: Jó, és az ikrek mekkorák?
1: 5-8 évesek.
0: Na jó, hát akkor nem azt mondom, hogy kint vagytok a vízből, de egy repült, 2-8 éves, igen, még van azért egy kicsi idő. Jól van. Anita, küldjük akkor, jó? Ez szerintem ez egy kaszadibi dal, arra gondolsz, ugye?
1: Igen, neki van egy ilyen.
0: Igen, van egy Költözz el, ez szerintem még egyébként a reggeli műsorral kapcsolatban írta valamilyen témára, ő írt egy dalt, azt behozta, beszélgettünk a témáról, és akkor a végén megfejelte ezt egy dallal, és ebből lett a Költözz el, ami egyébként tök nagy sláger volt akkor, meg azt hiszem talán, hogy koncerten is kérték tőle. Jól
1: igen,
0: van.
1: Igen, eléggé kifeszóló.
0: Adjuk akkor, jó? Köszi, hogy kértél.
1: Oké, köszönjük.
0: Anita, szia.
1: Hello.
0: Szia. Na, nem így csinálják a kívánság műsorban? Ilyen bődületesen negédes mindenki, de miért? Hát nem is értem. Na, szóval gyerekek, Anitának és mindenkinek, akinek ma költözött el a gyermeke, ismerőse, szeretője, barátője, egy picit örüljön, és ünnepeljen együtt Kassa Tibivel.

0: Valóság műsor.
1: Így van, egészen 2 óráig lehet dalt kérni, az se baj, ha nem kértek, akkor előbb megyek haza. 0-23-111-101 az SMS szám, amik látom, ez nem fog előfordulni, látva a Viber üzeneteket. Tele vagyunk kívánságokkal, úgyhogy kérjetek dalt Viberen, SMS-ben, telefonon, egészen nyugodtan. Jó, amit tudunk, azt teljesítünk, rendhagyó kívánság műsor. Egészen 2-ig igyekszünk azért úgy válogatni, minden korosztály, minden zenei stílust kedvelő megkapja magáét, tehát egyelőre 70 pluszosok tapsolnak hangosan, de fiatalítunk majd, lesz itt még sok minden, mert hogy hosszú azért ez a 4 óra, először lerázzuk a nyuggereket, és ők már elmentek, akkor kezdünk majd 8 déltől egy kicsit jobban odapirítani. Nóri, jó reggelt, illetve hát már inkább kellemes délelőttet. Szia Nóri, mi újság?
2: Jó reggelt Balázs, hú, nagyon örülök, hogy bekerültem az élőadásba, köszönöm szépen.
1: De jó neked. Szia Nóri, mondjad, parancsi, mit szeretnél?
2: 15. kerületi rendőrkapitányságon dolgozom,
1: igen?
2: És nagyon szeretnék küldeni a kollégáimnak egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a meló mindenkinek, és jobb kedvel teljen a mai hétfői napunk.
1: Jó, ez mennyire klasszikus kívánság a kollégáimnak egy pörgős dalt, hogy jobban menjen a munka. Aki kívánságműsort vezet, az biztos, hogy ezt így valamilyen formában már legalább ezerszer meghallotta, igen. És te mit csinálsz ezen a rendőrkapitányságon, Nóri, mivel foglalkozol, hogy mi a munka?
2: Én irodai melót dolgozom, nem hivatásosként, úgyhogy ilyen titkárnői pozícióban.
1: Uh-huh. Titkárnői pozícióban a 15. kerület rendőrkapitányságon. Sokan vagytok? Sok kolléga van?
2: Igen, igen, körülbelül 100-an vagyunk.
1: Jó, egyszerűen a neveket akkor halljuk egyenként.
2: Kapitány úrnak.
1: Ne, nehogy elmond, hát csak hűltem, nehogy elmond. Józsinak, a Tibinek, a Veának, az Icának, nem csak
2: Icának. Igen, hát lennének nevek, igen.
1: Igen, lennének sok. Jó, mi legyen a dal, Nóri, azt még nem mondtad, egy pörgős dal, hát itt konkrétumok kellenek, tudom, hogy egy pörgős dalnak örül a műsorvezető, mert a kívánság műsor úgy szólnak, hogy kérj egy pörgős dalt, én meg majd berakom azt, ami nekem itt van a gépbe, de tőlem bármit kérhetsz, tehát, hogy amit szeretnél, van-e valami tipped, vagy ránk bízod?
2: Hát lenne egy ötletem, az Anzvaj policájt szeretném.
1: Anzvaj policáj, de izgatott lettem. Jól van, Nóri, akkor legyen az Anzvaj policáj, jó? Az egyébként egy jó dal megkapcsolódik a mai naphoz, ennek így több jelentése van. Küldjük akkor az őrsnek, meg mindenkinek, jó?
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Puszi, Nóri, jó munkát. Sziasztok.
2: Köszi.
1: Ciao, hello.
3: 1-2 policáj, 3-4 grenadier, 5-6 alte kek, 7-8 gut

0: Szívenárt, utenárt.
1: Ez a Rádió egy Balázs extra kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri...
2: Az nem más, mint... Halló, jó reggelt kívánunk, rendhagyó kívánság műsor. László? Ja, a másik vonalon vagy.
3: Balázs.
2: Laci!
3: Józa Laci vagyok, szevasz.
2: Szevasz, Laci! Mit csinálsz te itt? Józa Laci, jó reggelt kívánok. Mert mindenkinek reggelt mondok, azért megszokás, mert mindjárt dél van. Mi a helyzet?
3: Kérlek szépen vezettem, és hallottam, hogy végre 8 órát dolgozol egy nap, és gondoltam, hogy akkor bejelentkezem, hogy mesélj róla egy kicsit, hogy milyen.
2: Rendes vagy, rendes vagy. Figyelj, ez megterhelő, tehát ez számomra teljesen lehetetlen, hogy így élnek emberek, hogy napi 8-at lehúznak. Az 5. órám, de ki vagyok?
3: Megterhelőbb, mint minket üldözni?
2: Hát ja, annál meg pláne megterhelőbb, mint titeket üldözni, de jók voltatok. Nem spoilerezünk, de ti ügyesek voltatok. Voltak,
3: hát
2: akik nem voltak ennyire ügyesek. És te most szeretnél tőlem dalt kérni, tényleg?
3: Igen, én hallgattalak már kora hajnaltól titeket, általában veletek kezdem a napot, hogyha kocsiban vagyok és dolgozom. Hogy volt egy ilyen mulatos vonal, és nem tudom, mennyire emlékszel, de hogy volt nekünk egy közös műsorunk, ami állatos énekesre néven futott, és abban én énekeltem egy dalt, és nem tudtál rájönni, hogy ki van a maszk mögött. Hát ennek a dalnak a címe a nézését meg a járását.
2: Atya Isten, ezt énekeltette ebben a
3: azt
2: műsorban?
3: Azt énekeltem én, és gondoltam, hogy ez a mulatos vonal ez nagyon jó, úgyhogy menjünk tovább ezen, nem? Hogy most, ha végre kiderül számod, hogy 8 óra munka az mit jelent, és akkor egy kis mulatos, nem szereted.
2: Jó, Laci, legyen ez, ami nagyon fontos a kívánság műsor rész, hogy kinek küldöd, tudod, ez egy általános kérdés.
3: Neked, ezt küldöm.
2: Csak neked, nincs egy rokod, nincs egy barát, senki?
3: Nincs, ez csak just for you, ez csak neked.
2: Jó, akkor de sokan előadták ezt a dalt, mindegy, hogy kitől, mert a kis grófotól kezdve ezt százan elénekelték, mindegy, neked csak ez legyen.
3: Figyelj, hogyha nincs meg az által elénekelt dal, mert ugye ez valószínűleg nem lesz meg, sajnos.
2: Nem, a megoldást kitöröltük.
3: Okay. Akkor a kis grófoltól tökéletes.
2: Jó.
3: Vagy esetleg te elénekled élőben, de én annak körülnék a legjobban.
2: Az is meg lesz. Mennünk el, Laci, nagyon köszi, csak itt még sok kívánság van. Köszi,
3: köszi,
2: csáv. Jézus Mária, ne haragudjatok ezért. Szóval, és számítottam, hogy itt ilyenek történnek. Lacinak, akkor sok szeretett a gyerekek nézésének járását, de azért jöjjünk el egy kicsit a mulatos vonaltól, jó? Tehát itt azért látom, hogy vannak más típusú kérdések, úgyhogy a következő órát valami nagyon más stílusban, más generációban máshogy kell nyitnunk, mert elmentünk erősen a mulatos felé. Úgyhogy ezt most még teljesítjük, aztán másfajta dalokkal megyünk már is.

0: Köszönjük szépen, ennyi volt Laci kívánsága, ennyit tudtunk belőle teljesíteni, sajnos ez egy rendhagyó kívánságműsor, úgyhogy már is megyünk tovább egy egészen másfajta dallal.
1: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Keep the vibes. Hyper.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: élete kulcsát, a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon. Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés attól.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 11 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. És még egy kicsit muzsikálgatunk itt a saját szórakoztatásunkra, de most, hogy a retrosokat elküldtük, szabadon beszéltünk a hüvelygombáról. Így is van, telefonszámunk 0-3-111-111, itt lehet dalt kérni. Egészen másfajta dallamok ezek, mint az előző órában, de ezt is nagyon szeretjük. Vagyunk legalább hárman. Akik nagyon kedvelik ezt a dalt, lesznek még ilyen kis finomságok is, kívánságnak álcázva természetesen mi rakjuk be ezeket a dalokat, ahogy a kívánság műsorban a műsorvezetők szokták, csak mi ebből nem csinálunk titkot. És elmondjuk, hogy Aranka kérte Orfűről a Papi című dalt, nyilván nem. Na, viszont van egy hallgatónk, aki, hát hogy is mondjam, csak meglepetés hallgató, legalábbis nekem nem mondták el, hogy ki az. Halló, jó reggel!
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Balázs, te vagy az?
0: Na, mi van?
1: Csak azért hívom, kedves Sebestén úr.
0: Igen.
1: Nagyon régóta próbáltam adásba kerülni, nem sikerült. hogy a családomnak szeretném küldeni ezt a számot, amit nagyon szeretek, a FM-től megtalálok még.
0: Úristen, te jó Isten! De mivel ennyire ráérsz, te is, te jó Isten! És ráadásul pont egy FM dal tönkre teszed ezt a gyönyörű Papi nevezetű nótát, amit szólt egy FM dallal. Na mi van?
1: Itt ülök az autóban, és csak arra tudok gondolni, hogy miért a sok szar.
0: Gondoltad még egy FM-ben még helyre rakod? Jó, de jó.
1: Ez a végső döfés.
0: Ez az.
1: Ez
0: a másfél órának a végső döfés. De ha ezt kéri a hallgató, ezt kell leadni. Tehát ha FM megtalálok még, akkor FM megtalálok még.
1: Igen, és nincs mese.
0: Nincs, akkor ezt le kell adni. Kire küldenéd, Aranka?
1: Én szeretném ezt küldeni a rokonságnak, a rokonságnak, a szomszédságnak, és a kiskutyámnak, aki sajnos kimúlt.
0: Hát nagyon sajnáljuk, hogy hívták a kis blökikét? Mi volt a nevának a kis cuki kutyának?
1: Cézár.
0: Cézár, jaj, nagyon kutya lehetett ez a Cézár. Hát nagyon sajnáljuk akkor, és akkor küldjük neki, ha megtalállak még egy FM-től.
1: Köszönöm, csókolok benneteket, Isten segítsen meg mindenkit a stúdióban.
0: Vigyázzál magadra, Aranka, puszikálunk, köszönjük szépen.
1: Puszika, viszont hallásra, puszálok benneteket, felhúztam.
0: Na most már mennyi. Ső, puszi. Gyerekek, ő se normális. Hát mindenki bolond ebbe a stábba. Gyerekek, hát akkor e felem megtalálok még.

0: Kívánságműsor.
1: Így is van, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne számot kérni, csak úgy, mint az előbb Eszter, azért jó néhányan megismertétek, nagyon nevettetek, így van. Egyébként milyen jó hozzá az öreg karakter, nem is hozta még így a műsorban, de nagyon-nagyon idős néniket többet kell hoznia. Akkor nyugodtan hívja a 0-23-111-111-es telefonszámot, Viberünk az nagyjából kimúlt, de azért még ott is lehet kérni, illetve SMS fal, gyerekek, a sima hagyományos SMS vonalon is tudtok még számot kérni, egészen 2 óráig tart a rendhagyó kívánság műsor, zárójában, hogy egyszer s utoljára. Jó, valakinek itt esetleg fény gyúlna az agyában, a rádióban, nem, azt már most felejts el, 10 óra 5-kor, én már nem dolgozom soha többet. Úgyhogy nyugodtan, annyira betege vagytok, szürreális, imádom, bánhatja, aki most lemaradt, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Ezután egy jó emberek mama című szám, és kiugorhat az ablakon. Levi küldte nekünk, egyébként tényleg így van. Jó, egy emberek mama című számmal zárjuk 2-kor. Jó, ezt akkor írjuk föl, és akkor ott az lesz a kiszállunk. Ez melyik rádió? Soha nem hallottam még ilyen zenét egy rádióban sem. Mostantól mindig ezt a rádiót fogom hallgatni. Máté küldte nekünk. Köszönjük szépen. És hát rengeteg kívánság közben. Nagyon fontos, hogy kire külditek, milyen apropóból, és hogy hova. Ezeket kell. Hát ilyen klasszik kívánság műsoros itinerekkel. Jó, valaki pedig érez magában erőt, telefonáljon, folyamatosan villognak a telefonjaink, de nem lehetetlen bejutni, mert hogy nagyon szívesen beszélget a kívánság műsorvezetője hallgatókkal, és már csak így egyedül a stúdióban, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. Na, megint valami másra megyünk tovább, ezt a dalt is nagyon sokan kértétek, hogy mi az apropó, igazából nem tudom, mert hogy ehhez még azért egy kicsit korán van, de más generáció, más dal, mi is nagyon szeretjük, és viszonylag ritkán szól itt a Rádió 1-en, úgyhogy már is mutatom, mivel megyünk tovább, ti pedig ne felejtsetek el kérni.

nem volt szignál, nem baj, enged, de most úgy volt, hogy van szignál, de nincs szignál. 11 óra 19 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, vagy inkább már szép délelőttet. Hogy szokták mondani a műsorvezetők, akik kíváncsi műsorvezetnek? Jó étvágyat az ebédhez, hamarosan leülnek önök is a gőzögő húsleveshez, úgyhogy minden ebédelőnek jó étvágyat kívánunk, ha valaki pedig dalt szeretne kérni. Az felejtsen el bennünket, mert már 2 óráig bőven megvagyunk, leszerkesztettük a műsort, igazából egy jacuzziban üldögélünk, egy medencében, nem vagyunk már a rádióban, előre föl van véve az egész. Ha önök bármikor is azt gondolták, hogy a kíváncsi műsor élő, baromi nagyot tévedtek. Nem, itt vagyunk még, és még lehet dalt kérni tőlünk, és jönnek az ilyen általános üzenetek, hogy kicsit felpörgesd a munkakedvet, meg hogy küldeném a munkahelyemnek, hogy jó legyen a munkakedv, meg hogy jól dolgozzanak, meg legyen egy kis tempó, meg legyen egy kis ritmus. Úgyhogy ezekre is megpróbálunk reagálni, mert hogy mi azért kértük, hogy legyenek ezek kicsit konkrétabb kérdések, de ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné egy pörgős dal, tudunk pörgős dallal szolgálni. Tehát ez is van, minden van, de fontos, hogy megfogalmazzátok, hogy kinek szeretnétek küldeni, és milyen apropóból jó, a kevésbé általános kérdésekkel, vagy kérésekkel nem nagyon tudunk mit csinálni. Na, de akkor menjünk tovább, itt többen kérdeztétek, hogy mi volt az előző dal, hát visszafelé nem nagyon konferálunk, de azért elmondjuk, ez egy Aziai Desszám volt, vagy Azaria Dess volt, ugye ez a karácsonyi dal, kicsit korai szeptemberben, de hát minden szülő, aki most berakja a gyerekét óvodába, iskolába, az kicsit vakációzni megy, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy beszerkeztük ezt a dalt. Na, és akkor jöjjön valami, hát legkevésbé rádió egy kompatibilis, de nagyon szeretjük ezt a dalt, és szerintünk egy kicsit segít felpörgetni a munkakedvet. Jó, úgyhogy mindenkinek szeretettel, ti pedig kérjetek, kívánjatok, mert hogy próbálunk mindent teljesíteni.

0: igen, egy jó kis pörgős nóta volt, aztán ez oda volt rakva. Itt vagyunk, 6 perc van pontosan, 11:30, és most kapjuk a híreket, hogy hát itten aztán meg van támogatva a közlekedési hír, úgyhogy mondanunk kell közlekedési hír, de hát annyi kívánságunk van, hogy nincsen nagyon közlekedési hírünk, úgyhogy most M1-esen elterelés van az első 80 kilométer, úgyhogy mindenki legyen óvatos, a Lágymányos hídon meg sárgán villognak a jelzőlámpák a csepeli kijárónál. Támogass meg, Zsül. Ja, várjál, én
1: a közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szeretném nektek akkor ezúttal megmutatni, hogy tényleg hogy készülnek a kívánság műsorok, semmi nem igaz benne. Tehát Aranka, aki nem Aranka. Puff Daddy, ami nem Puff Daddy. és a Desert Rose az nem Desert Rose, hanem sivatagi róka. A Hastingtől kéritek. Viszont jött egy üzenet, és ez egy kérés, valójában így van. Csőbeli, a csofat feleségemnek szeretném kérni Bünchentől a bumerángot, egy kicsit megette az időszegény, megérdemli. Ilyeneket is szoktunk teljesíteni egyébként. Ilyen kicsit személyeskedő feleségeknek szóló üzenetet is. At is mehet? Teljesítettünk ilyen? Hát akkor teljesítünk. Ha kicsit megette az idő a feleségedet, akkor ezt is teljesítjük természetesen. Mi a helyzet, Anna?
2: Kizanak a vonalak, próbálok ura lenni a helyzeten, kérem szépen.
0: Jól van.
2: És veszem a kívánságokat.
0: Ati ezt egyedül csinálja, mi négyen vagyunk rá. Tehát azért nagyon fontos ember az, mi négyen oldjuk meg azt, amit Ati egyedül megold. Csak mondom, hogy itt azért teljes tábbal dolgozunk, és akkor már is megyünk tovább az előbb említett dallal. Attila feleségének személyesen szól a következő nóta.

0: gyerekek, itt aztán minden van. Mondhatni, húsdaráló vagyunk. Szép délelőttet kívánunk mindenkinek, 11 óra után 28 perccel. Visít, Blünchen, de hát itt minden van, és minden volt, és minden lesz. Teljesen random dobáljuk be a dalkéréseket, úgyhogy hát valódi szerkesztés senki ne várjon. Mondtuk, hogy rendhagyó lesz ez a kívánság műsor. Úgyhogy mindjárt megyünk tovább. Itt van egy hallgatónk a vonalban, minden igaz. Halló, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia Balázs, Erik vagyok.
0: Erik, hello, Erik, ja. az Erik, aki írogatott nekünk régen. Hello, igen, Erik.
1: Hát természetesen, tudod, hogy én mindig követlek téged, titeket,
0: Erik.
1: És szomorúan hallom, hogy senki nem gondol rád a mai napon, és tudom, hogy van neked egy kedvenc számod, és én ezt szeretném kérni tőled.
0: Hú, én ettől az a baj, ettől félek.
1: Az Angel-t.
0: Úristen, te tényleg bekéred a Kelly Family-től az Angel című számot?
1: Az Angel-t, mert az egyik kedvenc számot, tudom, hogy titkolod.
0: De... igen, mindig taktosra bőgöm a zsebkendőmet, mikor meghalom ezt. Nagyon szeretem
1: igen,
0: őket.
1: Igen, azt akarom, hogy egy kicsit érzelmes legyen a mai napod.
0: Érzelmes legyen. Tehát azt gondolod, akkor, hogy ezt leadjuk most nem, de a hírek után, akkor itt fogok ülni, egy kicsit sírdogálni, és akkor ezt csak is kizárólag nekem küldöd.
1: Csak neked küldöm, és hogy legyen egy jó, nyugodt.
0: Ez a Kelly Family, ez az zenekarról a papa és a mama a testvérek, ugye? Tehát, hogy ez látva a családot, ott mindenki volt mindenkivel.
1: Látva a családot, nagy valószínűséggel ez van, igen, mindenki volt mindenkivel, mindenki ugyanúgy néz ki.
0: Igen, és még mindig felépnek, és mindig megvehetőek egyébként, és nem is annyira a drágák. Jó, egy lassú dallal megyünk, ez egy lassú dal, ez nem baj?
1: Nem, jó az, kell az

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bocsánat, itt vagyok, csak hánytam. Na, szóval, hogy itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Ez a Rádió egy Balázs extra kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri.
0: Hát mindjárt kiderül. Itt vagyunk, 3-4-12 lesz pontosan 7 perc, azért ezt a dalt kibírni az nem egy egyszerű élethelyzet, de Erik kérte, úgyhogy ez van. Ha Erik kéri, akkor hát mindenképpen teljesíteni kell. Jó, vannak közben szöveges üzeneteink is. Ma lettem 40 éves, jó, ez nem annyira érdekes. Az angyal számot fel akartam venni kazettára. Köszönöm szépen, hogy ezt elrontottatok. Valaki, igen. Azt, hogy Anettnek szeretném kérni, Zsolti, a Béka című dalt a Belgától a Strandfesten nagyon berúgtak, nem tudta végighallgatni a belga koncertet. A Balázsnak szeretném küldeni a Dium Dissum, Dium Dissum, Dium Dissum című számot. Sajnos nem tudom a címét. Mi tudjuk, úgyhogy egyébként le tudjuk majd adni valamikor. Katinak a feleségemnek a reggeli szexért küldeném a Zoltán Erika Túl Szexi Lány című számát. Attila, de cuki vagy, egyébként ez egy kedves üzenet lenne, de sajnos nem teljesítjük. Viszont vannak telefonálóink, és most megnézzük, hogy mit szeretnének. Haló, jó reggelt kívánunk! Kívánságműsor, tessék, haló! Na, csendes vagy ma reggel. Megnézzünk egy másikat. Haló, jó reggelt! Na, jól működnek a telefonjaink. Kiválóan működnek. Kiválóan működik. Fel vagyunk készülve technikailag. Nem tudjuk egyből adásba rakni, csak ha megnyomsz rajta valamit, de folyamatosan próbáljuk.
2: A rádió egy weboldalán található.
0: Magunkat halljuk.
2: Tájékoztató szerint rögzítjük hívását.
0: Ez megy. A GDPR szerint ennek mennie kell. Haló, jó reggelt!
3: Ó, szia Balázs! Szia!
0: Úristen, hát nagy a baj. Szia, parancsolj, szeretnél kérni? Teljesen úgy szüretlenül, igen. Most csak úgy bedobáltuk. Hogy hívnak? Ki vagy? Szia.
3: Igen, Ervi vagyok, 10 éves.
0: De 10 éves, jó, akkor veled aranyos leszek. 10 éves vagy? Ervin? Azt mondtad, Ervin.
3: Ervin.
0: Hello, Ervin, de miért nem, hogy suliban? Neked már suli van?
3: Ja, nem, még nem.
0: Ja, még nincsen. Nem.
3: Még nincs.
0: És mit szeretnél kérni? Ervin? Jól mondom, ez a neved, Ervin.
3: A Dajdajdól szeretnék kérni, Shakirától.
0: Shakira Dajdaj. Jó, ez Shakira Dajdaj. Aha, nincs még más valami a tarsajodban, mert Shakirát nem nagyon tudunk leadni, de van például egy kiváló likvidó narkotikum. Mit szólnál ahhoz? Ismered?
3: Mi van? Nem.
0: Jó, szereted? Mondd, hogy szereted. Likvidó narkotik?
3: Ki? Hát
0: a likvidót. Mondd, hogy szereted.
3: Nem, azt sem tudom, ki az.
0: Megmutatom, hogy készülnek a kívánság műsorok. Szia, Ervin, itt vagy?
3: Igen, itt vagyok.
0: Hallottam, hogy szeretnéd kérni a Likvidótól a Narkotik című dalt. Kinek küldenéd?
3: Családomnak.
0: Nagyon helyes. Sokonaimnak. Nevezd meg őket.
3: Simon István, Simon Harangozó Dóra.
0: Így van. Akkor a nagy kedvenced a Likvidótól a Narkotik már szól is. Köszi, Erik. Szép napot. Szia.
3: Szia.

0: Itt vagyunk, és telefonszámunk még mindig változatlan, rendhagyó kívánságműsor 0-23-111-111, ez az SMS számunk is, ez a telefonszámunk is, itt lehet dalt kérni, őszinte kívánságműsor, őszinte hallgatókkal, itt van egy következő hallgatónk a vonalban, ha minden igaz, halló, jó reggelt!
1: Halló, jó reggelt! Sziasztok, Kristi vagyok, és a kisfiam
0: Krisztiusztárba megy. Szia, várjál, ne rohanyj, kicsit beszélgessünk. Szia, Kriszti, jól mondom? Szia, Kriszti, honnan hívtál minket, Kriszti?
1: Sűrűsápon vezetek éppen.
0: Sűrűsápon vezet? Mit csinál Sűrűsápon?
1: Hát most már megyek haza.
0: Az, jó, gyors, de jó neked. Igen, még van 3 órám. Jó, az jó, és akkor gondoltad, hogy kérsz dalt. Mit szeretnél? Na, tessék, mit szeretnél?
1: Igen. A Fradi indulót szeretném kérni.
0: Micsodát? Fradi induló?
1: Fradi indulót, igen.
0: Tehát abban van ronda beszéd? Vagy az csúnya? Nincsen.
1: Nincs.
0: Miért szeretnél Fradi indulót? Vagy azt kinek küldenéd? Vagy miért szeretnéd?
1: A kisfiamnak szeretnénk küldeni, mert kezdi a 8. osztályt, és nagyon szereti a Fradi.
0: De apuka focizik? Vagy fradista? Vagy miért szeretnéd?
1: Nem, apuka annyira nem szereti a focit.
0: Aha.
1: A gyerkőc maradt. A gyerkőc lett ilyen focira jongó.
0: És hogy hívják a gyerkőcöt?
1: Tamás.
0: És hány éves? Mit mondtál?
1: 14.
0: És tényleg Sűrűsápra Tamásnak 14 évesen a Fradi induló című dalt akarod küldeni? Ez teljesen komoly? Aha. És ő se focizik? Tehát, hogy senki nem is focizik?
1: Hát a fiam.
0: Ja, a fiad egyébként focizik. Jó, belehallgatunk, megnézzük, egy rövidre lehet, hogy le tud menni, de nincs benne ronda beszéd, meg semmi igazából, tehát nem kárunkodnak benne. Jó, meghallgatjuk akkor, küldjük Sűrűsápra meg mindenkinek, aki szereti, jó? Meg a kis Tomikának is, jó? Küldjük!
1: Köszönöm!
0: Oké, ciao.
1: Köszönöm!
0: Szia, szia! Én gondoltam, hogy meg lehet relepni kéréssel, tehát azért ez a Fradi induló, ez most azért eléggé már bevágott, megmondom őszintén, de belehallgatunk egy kicsit, jó? Megnézzük, hogy milyen Fradi induló Tamásnak Sűrűsápra. Köszönjük szépen, ennyi volt. Na, és akkor megyünk is tovább. 3:12 van. Megpróbálunk még egy telefonálót adásba rakni. Haló!
2: Haló!
0: Szia! Hogy hívna?
2: Luca vagyok.
0: Luca! Szia, Luca! De aranyos vagy. Hány éves vagy, Luca?
2: 11.
0: 11 éves vagy, de aranyos vagy, Luca. Honnan hívtál minket?
2: Sárisápról.
0: Megtalált minket a környék. Jól van. És mit szeretnél, Luca? Mit csinálsz most ott? Milyen dalt szeretnél?
2: A We Will Rock You-t szeretném kérni a testvéremnek és a családomnak.
0: Ez jó. És miért pont ez egy Queen nóta? Miért szeretnéd ezt, Luca?
2: Mert az öcsémet szerette volna.
0: Az öcsédet szerette. És holnap mi kezdődik? Holnap már suli, óvoda? Elindul minden?
2: Igen.
0: Hányadikos vagy?
2: 6. megyek.
0: 6. mész. Na jól van, legyél ügyes akkor. Jó, figyelj, ezt teljesíthetjük. Tehát ezt akkor... Igen?
2: Nem.
0: Jól beszélgetünk, Luca. Vigyázz magadra, puszilunk, meg csókoltatjuk a családodat is. Jó, sok szeretet, akkor ez a dal nektek szól. Ciao. Szia, hello. Hello.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind

0: színe. Jövő héten újra indul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: És az autó első van a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gálapiros alma kilója csak 469 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kívánságműsor.
1: Így is van, itt vagyunk 12 óra után pontosan 1 perccel. Kérések, kívánságok egészen 2 óráig egyszerű alkalom, egyszerű lehetőség. Ragadja meg az alkalmat. Kérjen dalt, kérjen muzsikát, lehet kérni nyugodtan, egészen tényleg nyugodtan. A Viberünk az nekem letérdel, de azért itt Laciék folyamatosan hozzák az üzeneteket. Jó, SMS-ben is van nagyon sok szép kérésünk, nyári szünet utolsó napján dolgozók, azért kérnek egy számot, hogy gyorsabban teljen a munka. Van, aki a férjének, van, aki a feleségének, gyerekek. De itt mindig ránk bízzátok a dalt, mi azért szeretjük azokat a kéréseket, ahol konkrét dalok is elhangzanak. Jó, úgyhogy kérjetek nyugodtan és küldjetek el, hogy kinek külditek. A legkedvesebb, legkedvencebb énekesnőtől, Tóth Gabitől az Eye of the Tiger-t kéri valaki, csak hogy legyen kedve hazajönni, de bármilyen Gabriella szám is jó lesz. Köszi, puszi. Írja Szandi. Szandikám, de bekerültél úgy, hogy csak beolvastuk, de hát én nem is tudom, hogy van egyébként Tóth Gabi dalunk bekészítve, de lehet, hogy ránk fér egy, és ha úgy alakul az óra, akkor berakunk egyet. Jó, úgyhogy ezt a kérést is tudjuk teljesíteni. Ha leginkább láthatóak egyébként, akkor vagytok, ha SMS-t küldtök, jó, illetve csinálunk megint majd egy ilyen telefonos blokkot, amikor teljesen szüretlenül csak azok, akik éppen adásban vannak, vagy éppen telefonban vannak, bedobáljuk őket, hogy tudjanak dalt kérni. Itt nem tudjuk, hogy ki van a másik oldalon, nem beszél vele Laci, nem beszél vele Anna, egyszerűen csak bedobáljuk őket, és aztán ráveszük valamilyen dalkérésre. Halló, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nem hiszem el, ezt nem hiszem el, hogy te átverekedted magad a védvonalon, és megérkezel ide. Na mi van? Te mit csinálsz itt? Délben? Rádiót hallgat?
2: Persze, rádiót hallgatom, mert annyira imádom benneteket, hogy ezt muszáj hallgatom a rádió egész idáig, és szeretnék egy sorátori dalt kérni tőletek.
1: Ajjaj, kicsit félek, hogy milyen dal lesz ez, hogy mit küldeni. Figyelünk, igen?
2: Szeretnék kérni tőletek egy adidi, a saját úristenit.
1: De figyelj, ezen az univerzumon kívül azért vannak más dalok is, tehát hogy én értem, hogy egy előadó betelefon a saját dalát kéri. Életedben ez ment már valaha rádió egyen? Ez adás soha nem ment még le, nem? Rádióban, az adidit.
2: Lejátszottak már.
1: Igen?
2: Igen, amikor először kiadtam, mert nagyon sokáig, amikor slágja volt ezt a dal, és mindig az volt, és mindig is a kedvesem dalhoz tartozik ezt a saját úristen.
1: Én annyira szeretem ezt benned, hogy tulajdonképpen te vagy az ember, aki egyáltalán nem tud túllépni a saját univerzumán. Teljesen jó, tehát minden csak a Didiről, és minden csak a Pánkorhoz. Jó, ez mikor ez a dal, emlékszel, ezt mikor csináltad?
2: Hát ezt a dal, kérem szépen, ugye a időpontjáról, ez a 2004-ben csináltad.
1: 2004-ben csináltad, aha.
2: Igen, ezt a dal.
1: 2004-ben.
2: És a párom imádja. Szereti nagyon.
1: És ő most egyébként hallgatja a rádiót, tehát ő most rádió előtt van.
2: Hát amúgy nincsenek itt, és akkor mondtam neki, hogy a munkahelyen kapcsolod el a Balázsék. Csak annyit mondtam, kapcsolod el a Balázsék. Nem lőttem neki a poén, meg neki szálltam ezt a kedvenc dalát, adidadidi, és szerintem most hallani fogja, hogy mi az a meglepetés, amit szálltam neki.
1: Jó, akkor tehát tőled a te dalod, és akkor az Adida Adidit ezt szeretnéd. Jó?
2: Okay. Igen.
1: Jó? Igen, és csak igen, a párodnak küldött, senki másnak.
2: Igen, csak a párodnak küldöm, igen.
1: Jó, csak Adida, a párodnak, igen. A rádió egyen először, reméljük nem utoljára, akkor Fekete Pákó Adida Adidit. Örülsz?
2: Nagyon.
1: Várod?
2: Nagyon örülök. Nagyon várja.
1: Jó, akkor ez neked szól, hallgass, jó? Bauni!
2: Bauni!
1: Szia Pákó, szia! Hallgass a dal, csak neked! Ciao.

0: ajtós.
1: Na milyen, tetszik? Jó? Itt vagy, hallasz?
0: Hát itt vagy.
1: Jó a dal?
0: Hát mi? Hát ez nem azt kérem.
1: Hát várja. Erre azért csak nem beszélünk rá, érted? A milyen részed? Várjál, Pákó, menj, mindjárt jön a dalod, várjál!
0: Itt vagy? Igen, itt vagyok.
1: Mindjárt jön.
0: Hát akkor szóljon,
1: Jó.
0: Jó.
1: Oké. Na, ciao. Adjuk le neki, nem? Picit adjuk le neki. Édes volt, adjunk egy picit neki, akkor letöltött egy zsűr közben. Gyerekek, akkor tényleg egy picit, de csak az íze véget. Ha már volt ilyen kedves és daltért, akkor csak az íze véget. Jó, figyelj, Pákó!
0: Itt vagy! Jó volt, nagyon szóval köszönöm.
1: Vigyázz magadra! Csáv! Sogy rövök! Szerinted most leteszi? Ha most visszaadjuk itt le? Itt van még mindig, nem tette le? Itt vagy! Tedd le a telefont, hogy más beférjen, hát elveszed az időt. Jönnie kell más hívónak. Szia, menjünk, jó? Cső. Itt van egy újabb kívánó vonalban. Halló, tessék! Ki a vonalban?
0: Imádom!
1: Nem érted, hogy mennyi?
0: Imádom, szeretem a Didit!
1: Jó van, gyerekek. Oké, köszönjük szépen, meg vagyunk, jó? De most már valahogy ki kell tenni. Tedd le, hogy jöjjön más, hogy nem tud más kívánni. Jó? Vigyázz magadra!
0: Tedd le a telefon!
1: Kilépett. Nem volt kemény menet. Ez nem volt egyszerű. Na, meghallottunk egy másik hallgatót. Haló, itt van-e valaki a vonalban? Haló? Nem. Egyelőre csöndes. Másik vonalon van-e valaki? Haló?
2: A rádió egy weboldalán található
1: adat kezelés. Kötelező.
2: Szítjük hívását.
1: Haló, jó reggelt, vagy szép délelőttöt. Szia!
3: Szia!
1: Na!
3: Zsófi vagyok.
1: Hello, Zsófi, honnan hívtál minket, Zsófi? Szeretnék üldözni, milyen meglepő. Tárnok, itt vagy a közelben akkor, Tárnok.
3: Igen. Igen.
1: És mi a helyzet, Zsófi, mit csinálsz? Mivel telik a délelőttöd?
3: Dolgozom.
1: Mit dolgozol?
3: Könyvelő vagyok.
1: Ó, Tárn, az egy ilyen irodai meló, nem üldögélsz, csak
3: igen,
1: úgy más könyvelőkkel. Nagyon jó, és milyen dal találtál magadnak, vagy kinek találtál, vagy mit találtál, mi legyen?
3: Ollós Ilona, Megáll az idő. Ezt a Pogány induló is feldolgozta.
1: Aha.
3: És a barátomnak szeretném küldeni.
1: Aztán mit tudunk Ilonáról?
3: Hát róla semmit.
1: Róla semmit. És egy Pogány induló feldolgozás is?
3: Igen.
1: Aha.
3: Az egyik albumoknak ez a neve.
1: Aha. Figyelj, és ezzel a kérésem miért nem a Retro Rádióra telefonálsz, hogy ez annyira réginek tűnik, hogy nem ő régi, vagy ő új, ő nagyon réginek, nekem ő egy régi előadó, jól mondom? Tehát te a régi nagy Ollós Ilonára gondolsz?
3: Igen.
1: Aha, hát megleptél. Jó, de nézzük, ebbe is belehallgatunk egy kicsit.
3: Jobban bírnak, mint a Gábort.
1: Tessék?
3: Jobban bírlak, mint a Gábor.
1: Ja, cuki vagy, nagyon jó. Jó.
3: Igen.
1: Oké. Mi legyen a dal címe? Mert hogy Ilonának elég sok dala van.
3: A Megáll az idő.
1: Hát persze, a megáll az idő, abszolút. Jó. Oké. Belehallgatunk akkor egy picit. Kinek küldenéd?
3: Krisztófnak, a barátomnak.
1: Krisztófnak, a barátodnak. Mióta vagytok együtt?
3: Hát már 3,5 éve.
1: 3,5 éve vagytok együtt. Jó, üzennél neki valamit, vagy mondanál valamit?
3: Hogy szeretem.
1: Szereted. Jól van. De még hallgatja egyébként? Ott rádió előtt van?
3: Igen. Jó, igen, elvileg igen, beszéltünk. Okay. Igen.
1: De elmondom neked egyébként, hogy stábunk nem kicsit izzadt közben ám, hogy azért ezeket a kívánságokat előkerítse. Tehát, hogy vissza kellett nyúlni 1948-ban. Zsula Kossuth rádió archívumát böngészít, vagy le tudjuk adni ezt a dalt. Azért elmondom neked, hogy most azért meglepte azt, hogy Azariák, vagy Dash, vagy Judló, vagy bármi, de az, hogy te most bekérted Holló Ilonától 1960-ban, megáll az idő, azért ez nem kis fejtörés, de megoldjuk. Ezt is megoldjuk, úgyhogy akkor neked szeretettel meg a pasinak.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Oké, figyelj, szól a dal.
3: Sziasztok!

Na, itt vagyunk, és folytatjuk már is a kívánság műsort. Rendhagyó kívánság műsor, egészen 2-ig egy elvesztett fogadás után, 12 óra után 19 perc, ez szürreális. Tehát, hogy a Destől kezdve azin keresztül a szkúterig mindenfajta muzsika megmutatja magát. Nagyon sok olyan, amit egyébként itt a Rádió 1-en nem is nagyon játszunk, de hát ez ugye egy rendhagyó kívánság műsor, és hogy ebben a kívánság műsorban van egy játék is, méghozzá a napmunkája játék, ami arról szól, hogy munkahelyek SMS-ben jelentkezhetnek a 0623111-es telefonszámon, elküldik a munkahelyék nevét, és mi egész egyszerűen csak visszahívunk egyet majd a sok-sok jelentkező munkahely közül, akik bemondják a slágert, baromi, vagy bemondják a szlogent, nagyon nehéz játék, és 40 ezer forint értékű prémium csokoládé válogatást nyerhetnek, jó? Tehát csak a munkahely nevét kell nekünk SMS-ben elküldeni, Attis pedig leválogatja akkor a munkahelyi jelentkezéseket, jó? Mi 2 óráig vagyunk, 2 óráig van a rendhagyó kívánság műsor Viberen, üzenetben, és hát tulajdonképpen telefonon is lehet tőlünk dalt kérni. Itt írja valaki, hogy sziasztok, Adri vagyok, a Destől kérném a levél című számot, most adtunk hazafelé a nyaralásból, és a férjemnek küldeném, hogy kibírtuk a hazafelé vezető utat, a kisebbi gyerkőc végig üvöltött most alszanak, és addig szeretnénk meghallgatni ezt a számot. Teljesítetőnek tűnik, úgyhogy de sem megyünk tovább, így 12 óra után 20 perccel.

0: gyerekek, ez van, amikor elő van vége a dalnak, mint a műsorvezető fel van arra készülve, hogy vége a dalnak. És akkor az történik, hogy mi nézzük a dalt, meg a klipet, de a klipben már csak ilyen beszélgetés van, tehát hogy valójában ez már annyira a mi részünknek nem is számít. Igazából itt vagyunk 12 óta 23 perccel, jönnek a munkahelyi nevek is, nagyon jó, egy óra múlva van a sorsolás, jó? 40 ezer forint értékű ajándékot adunk. Na, és akkor szüretlen telefonálók órájában dobálunk be még kéréseket, egy valaki még lehet, hogy belefér. Halló, jó reggelt!
1: Na, hát jó napot inkább, nem?
0: Hát igen, ez a reggel, ez már elmúlt egy kicsit így fél egy körül, ja, abszolút, igen. Hogy hívnak? Szia!
1: Ja, én pizzás vagyok.
0: Pizzás. Ez egy nagyon klasszikus kérés lesz, akkor pizzás becenével küldenék egy dalt.
1: Nem ezért hittalak, Tudod, miért hittalak? Hogy én tudom, hogy hova valósi az a csávó, aki elrepült, a repülőt használta, és lehet, hogy lehetne ott interjút kérni valakitől. Én ezért írtalak.
0: Ja, jó. De ez most egy kívánságműsor, de örülök, hogy írtál. Semmi baj nincs vele, nyugodtan. Nem, dobáltunk bármiről, de ha nem akarsz dalt kérni, nem kell. Jaj, te aki elkötötte a Cessnát, akiről reggel szó volt, arra gondolsz?
1: Persze, én tudom, hogy hol lakik a csávó, így van.
0: Az oké, amikor egy telefonszámot tudsz hozzádobni, ezekből, jó, csak valószínűleg előzetesben van. Mi legalábbis úgy olvastuk, hogy ő most...
1: Nem tudok telefonszámot, én csak azt tudom, hogy melyik helységben lehet esetleg érdeklődni, által valaki iratkozik, én erre gondoltam.
0: Aranyos vagy, tehát betelefonáltál, hogy van egy helység, ahol laknak 10 000-en, hogy ott lakik valahol ez a srác. Jó, oké. Okay.
1: Hát, falu ez, igazából falu, de...
0: Falu, aha, nagyon közi. Ő kötött el a Cessnát, és szedték le a Grippenek, hogy majdnem lelőtték a Grippenek Paks fölött, ugye ez reggel témánk volt.
1: Igen, ez az, mert csak azért mondom, most az előbb szembe jut velem azt, hogy hol aki a srác, hogy egy kis falu, úgyhogy lehet találni valakit.
0: Jó, figyelj, ha már itt vagy, akkor kérjél egy dalt. Te egyébként nagyon sok dal kérünk van, tehát hogy kerültél át
1: a Szécsi Pálnak a harang virág.
0: Figyelj, inkább ne kérjél. Nagyon örülök, hogy betelefonál, de az sem baj, ha nem kért. Szécsi Pál tényleg nem tud, tehát az már tényleg nagyon durva 60-as évek. De ennyire nem vagy öreg, legalábbis a hangod alapján ennyire nem lehet öreg, hogy Szécsi Pál kérsz.
1: 71 éves vagyok.
0: 71 éves vagy.
1: 55-ös vagyok, 55-07-19.
0: Tudom, anyukám is 55-ös, és ő is tényleg 71, akkor a matek a stimmel. Ezt most nem mondtam volna meg, akkor megértem a Szécsi Pált. Abszolút, akkor az a te korod zenéje, igen.
1: Jó. Nem, igazából nem ezért jutott, nem kívánság. Ez jutott eszembe, hogy most állok, pihenőm van, mert meg kellett állnom az autóval, és mondom, akkor megmondom már, hogy... Hát én azt hittem, hogy Annával beszélek tovább, hogy megtudjátok azt, és lehet, hogy érdekel még ez a sztori, akkor lehet, hogy tudtok ott valakit találni, aki nyilatkozik ebbe az ügybe.
0: Jó, mert rajta vagyunk, ezerre találunk nyilatkozót, úgyhogy meg leszünk. Nagyon köszi. Jó?
1: Akkor további.
0: Szomori a pasi.
1: Igen.
0: Ezt megírták már. Jó? Oké. Okay. Jól van, oké. Okay. Akkor köszi a valamit.
1: Jó van, nincs semmi. Jó, tényleg tovább azért ügyesen, aztán ennyi, hogy tanítottam, oké?
0: Okay? Csak ahogy tanítottad, jó? Jó, úgy megyünk tovább, hogy tanítottad. Köszi, csáó, elő. Halló, jó reggelt, szép délelőttöt, kívánság műsor.
2: Szia, jó reggelt. Kristóf vagyok.
0: Igen, szia Kristóf, parancsolj, nagyon figyelek rád. Csak rád figyelek, Kristóf, most csak rád figyelek.
2: Lenne egy kívánságom, mégpedig a
0: barátom. De mindenképpen csak annyi, hogy dalt kérjél, a kívánságodat nem mondd el a
2: barátod. Igen, az titkos.
0: Na mondd.
2: A Blaha Louisiana-t szeretném kérni, a barátnőmnek az Ott van a nap című száma.
0: Blaha Louisiana, nagyon jó. Hát nem sokat szólt még ez se a Rádió Egyen. Hát figyelj, így meghallgatom, koncertjükre azért nem járok, de hogy így, amikor így meghallom az énekes sajszínak a hangját, azt úgy tudom kedvelni. Jó.
2: Igen, azt felismered egyből, gondolom, igen, ez elég jó.
0: Elég jó hangja, igen. Oké, melyik a dal? Mit kértél?
2: Az Ott van a nap című szám.
0: Ott van a nap, jó. Akkor ezt szerintem a reklám után teljesítjük, jó? Mit üzennél? Valami kis kedves, romantikus dolgot fogalmaz meg nekünk, hogy mi lenne az?
2: Az lesz, hogy megyek haza, és már nagyon várom, nagyon szeretem, és jó közös programot csinálunk majd délután.
0: Túl általános, nem szeretem. A megyek haza, az addig jó, ugye? Volt, azt hittem mondasz, hogy igen, mondom, megyek haza, és mondom, nekiveri a fejét a kredencnek. Jó, oké, tehát akkor legyen csak egy ilyen hagyományos, hogy közös programra mentek. Reklám után teljesítjük, jó? Köszi, hogy kértél!
2: Oké, és köszi szépen, jó munkát!
0: Oké, ciao. Mondja, Gyurcik, én beleszólhatsz egyébként.
3: Szóval nincs reklám.
0: Nincs reklám. Ja persze, de most, hogy itt vagyok, nincs így se, hogy itt vagyok. Nincs. Jó, akkor az Ott van a nap, gyerekek, akkor nem állunk meg félkor, akkor viszont el tudjuk kezdeni. Jó, úgyhogy lehet kérni 0-2-3-100-100-100-100 az SMS számunk, telefonszámunk, Blaha Louisiana, Ott van a nap, esősűrű megy a rádió, aztán jövünk vissza már is.

0: Hú, nem volt könnyű. Jézus, mi mindig tart? Isten, azt hittem már vége, 10:30. Bocsánat, azt hittem, vége van. Fél egy múlt egy perc, elég volt ennyi ebből. Csak most lehet ezt még itt húzni, de hát jobból is megállt a sok fél egy múlt, pontosan 2 perccel itt vagyunk, 0-23-111-111, ez az SMS számunk, telefonszámunk, Viber üzenetünk, nappunkájátékunk, minden van, úgyhogy lehet dalokat kérni. Jó? És hát továbbra is egyelőre nem válogatunk, aki telefonál, azt most úgy bedobjuk és meghallgatjuk. Jó reggelt kívánunk, vagy hát már szép délelőttöt. Hello, kívánságműsor.
1: Szép jó reggelt. Zenét szeretnék kérni.
0: Ne csináld, tényleg ez nem annyira meglepő. Komolyan. Sokkal durvább lett volna, kérsz fél kiló csirke mellett. Igen.
1: A börtön ablakában szeretném.
0: Na jó, tényleg, hagyjál már végül. A börtön ablakában? Hát fogj egy gitárt, 4 akkord, gitározd el, gyújts egy tüzet, ült körül a család, de börtön, hát ilyen dalt nem tudunk leadni, hogy börtön ablakában. Ki az előadó? Na?
1: Ez egy nagyon jó kérdés.
0: Hallom, itt aztán politikai vonzatok vannak. Figyeljetek, normális dalt le tudunk, de ilyet nem. Hát ez, figyelj, ez a dal, ez önmagában nem létezik. Ez mindenki 4 akkor belőadja, hát ez botrány. Tehát azért ez alá nem tudunk lemenni. Honnan telefonáltatok egyébként?
1: Dévabányáról.
0: Dévabányáról. Dolgoztok, vagy mit csináltok?
1: Nem dolgozunk.
0: Hát ez a baj. Ezért tart itt az ország. Ebédeltek? Mit ebédeltek?
1: Hamburgert.
0: Hamburger, hát ez kiváló ebből. Jó van, üdvözlöm a csapatot, akkor csókoltatunk benneteket, jó?
1: Jó.
0: Ciao. Ciao. Hát ez van, ha mindenkit bedobálunk random. Tessék? Te, mit, senki, hát semmi, minden körül. Lehet, hogy én vonzom őket, én azon gondolkozom, hogy ahol jövök, így jönnek a fényre, igazából ez történik. Haló, jó reggel, vagy hát délelőtt. Szia, mondjad!
2: Mi van?
0: Mit akarsz? Anna, adásban volt. Anna bejött, fölkapta a telefont, adásban volt. Meghallgatunk egy másikat.
3: Lési tájékoztató szerint rögzítjük hívását.
0: Szia, parancsolj, kívánság műsor.
4: Szia, Balázs, te vagy az?
0: Én vagyok, igen.
4: Üdvözöllek a Roxy Rádióban. Vagy nem te?
0: Húha, itt aztán humor van, minden van. Parancsolják. El kell kezdünk szűrni a hallgatókat, annak csak szól. Parancsolják.
4: Miért most ki lesz szűrni engem?
0: Tessék?
4: Le akarsz szűrni?
0: Figyelj, ha ezt elénekled, akkor kérhetsz egy dalt, jó? Várjál.
4: Figyelj, Brooklyn Bassbottól szeretném kérni a Take a Ride-ot, inkább nem énekled.
0: Nem kell énekelni, ezt kell előadod egyedül, jó? Figyelj. Oké, te jössz, figyelünk.
4: Ma lejátszottad, nem hallottam?
0: Nem, mondjad, hogy volt? Jézus atya úristen, mit szeretnél kérni, mi legyen?
4: Brooklyn Master, a Take a Ride-ot. Küldeném a vejemnek.
0: A vejednek küldenéd a Take a Ride-ot a Brooklyn Master? Jó.
4: Igen, mert fönt dolgozunk a tetőn, és elment Szögér reggel 9-kor. És még nem jött vissza.
0: Milyen sztorik ezek?
4: És egy kicsit nagyon meleg volt a tetőn, és a létrámat megállapította a szél, úgyhogy nem tudok lejönni sem.
0: Erős a brigád, tehát elment Szögér reggel 9-kor, és most 3:41 van, és még nem jött vissza.
4: De.
0: Aha, hát gondolhatod, hogy mit csinál, érted? Valóban be van dőlve a búzatáblába, be van dőlve két feles után valószínű. Ez lehet.
4: Igen. Vagy homokbányában dolgozik, de nem tudom.
0: Igen.
4: Nem tudom, mit csinál.
0: És te meg fönn vagy a tetőn, és nincs létrád.
4: Így van.
0: Erősebb brigád. Jó. Akkor egy dal biztos sokat segít a helyzeteden, de akkor leadjuk neked, jó?
4: Jó, oké, köszönöm.
0: Jó, mit üzennél a haverodnak?
4: Nem a haverom vejem, hogy imádom és szeretem.
0: Jó.
4: Őt úgy hívják, hogy Attila.
0: Jézus, sátja úristen, ez egyre melegebb ez a sztori. Jó, akkor küldjük neki a dalt, jó? Köszi, hogy csörögtél. Ciao.
4: Csóbi,
0: ciao. Ciao, hello. Na, hát ezzel a dallal megyünk tovább, fél egy után pontosan.

0: itt is vagyunk, 3-4-1 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, és még mindig lehet most már csak 1 óra 20 percig az extra kívánság műsorban dalt kérni, aztán vége a mulatságnak, ez a dolog, ez egyszerű és sor vissza nem térő, úgyhogy meg vagyunk igazából, meg vagyunk 0-23-111-111, ez az SMS számunk, van egy munkahelyi játékunk, napmunkahelyi játék, ide küldjétek el a munkahelyetek nevét, és nyertek egy tábla csokoládét, vagy egy mit nyertek, egy válogatás, nem egy táblát, azért nem szúrjuk ki a szemeteket, de hogy egy ilyen prémium csokoládi válogatást, ugye ez a szponzorált játékunk. Van egy újabb telefonálunk, haló, szia, jó reggel, kívánság műsor. Este jót szólom, de még azt mondom, hogy jó reggelt, nem érdekes. Gábor, szia Gábor, parancsolj, mit szeretnél? Mi szélozott erre?
1: Marilyn Manson-tól szeretném a Sweet Dreams-et, igazából azért is telefonáltam be, mert anno én voltam, aki a Blikbe feltette neked a törökországi képedet.
0: Te és voltál az, aki felnyomtál a Blikbe, mikor Törökországban nyaraltam?
1: Igen, igen. Anyámék voltak igazából ott nyaralni, ők adták a képet.
0: De várjál, mi az, hogy ők adták a képet? Ők csináltak egy képet rólam, ahogy nyaralok Törökországba, azt elküldték neked, te meg fölnyomtál Bliknél?
1: Igen. Azt mondták, hogy ha akarok egy kis pénzt keresni, akkor tegyem fel a Blikbe. Mondom, jó.
0: Jó, rendes gyerek vagy. Ott vagyok a családdal, a gyerekeimmel, jövök ki a medencéből, kicsi jó az orrommal, ott van még minden, sétálok. Itt még telibe fotóztál és elküldted a Bliknek. Ez nagyon rendes. Utaltak egyébként? Fizettek?
1: Fizettek. Aha. Akkor született a gyerekem, és akkor ez így jó ötletnek tűnt.
0: Egyébként 10.000 forint a pont előrébb vagy, tényleg, megértem. Babaszobát bele lehet belőle rendezni, veszi 8 kg pelenkát, hát igen. És az bruttó vagy nettó, vagy mennyit adtak ezért akkor?
1: Én úgy emlékszem, hogy nettó talán.
0: Nettó 10. Aha. Hát azért biztos megérte, hogy érted, hogy filmesztél, hogy kövös dekoltásra homokozom a gyerekkel, te meg lefotóztál. Nagyon rendes ember vagy.
1: Nem én csináltam ugye a képet, de igazából tényleg utána megsajnáltalak, amikor az adásban kicsit leírtad, hogy ki az, aki ennyi pénzt kifizet, és utána az anyját is megcsinálná.
0: Igen, mert ugye arról beszéltünk, hogy valaki elmegy egy ilyen nyaralásra, mint ez egy all-inclusive nyaralás, repülőjén együtt, tehát azért ez nem egy annyira olcsó dolog. Kifizethető, de nem olcsó. De hogy közben kinek van szüksége arra, hogy 10.000 forintért eladjon egy képet? És ezen így kicsit lamentáltunk, mert ezért érdekes volt számunkra, hogy elmész, kifizetsz egy ilyen nyaralást, akkor azért valószínűleg van pénzed, de hogy akkor miért adod el ezt egy bulvárújságnak, de hogy akkor neked megszületett a gyereked. Jó, így egyébként tök megértő vagyok, Gábor, tehát ezt így abszolút meg tudom érteni ezt a történetet, rendes vagy, jó. Oké, Marilyn Manson-t kértél?
1: Igen, és azt neked is küldeném, meg a bátyámnak, mert ő nagyon utálja.
0: A jó indulat nem múlt el belőled azóta se. Jó, Marilyn Manson nekem, a törökországi fotóért, és a bratyódnak, aki nem szereti.
1: Igen.
0: Küldjük akkor, jó? Köszi, hogy csörögtél. Legalább így könnyítetti a lelkismerted, ahogy elmondtad. Így egy kicsit most ez már könnyebb, hogy bevallottad. Küldjük, ciao, köszi.
1: Köszi, hello.
0: Hello.

0: hát ezt is megértük. 3-4-1. Ez itt még mindig a Poptarisznya. Bétot László vagyok. És ez itt a Kalipszó Rádió. Marilyn Manson. És a Sweet Dreams. Kis dal volt. Köszönjük szépen, lehet még dalt kérni. Még mindig 3-4-1 után egy perccel egészen 2 óráig tart a rendhagyó kívánság műsor. 0-311-111 ez a telefonszámunk, ugyanez a Viber, ugyanez az SMS, minden ugyanaz, és van egy telefonálónk, ha minden igaz. Halló, jó reggelt, vagy hát szép délelőttöt. Miami-ban jó reggelt, halló.
1: Jó reggelt kívánok, itt Tracy van a telefonnál.
0: Tracy, hát mi van Tracy, úristen, ha, ezer Tracy. Éve. Hello, nálatok délután van, vagy este van, kint vagy, vagy
1: délután?
0: Hol vagy?
1: Reggel 6 óra 46 percen van.
0: 6 óra 46, atya úristen, ezer éve nem beszéltünk. Még régen rovatod volt, ugye nálunk, hívogattunk Amerikából, amerikai híreket.
1: Igen.
0: Hoztál sztorikat, aztán annyiszor megbüntetett ez. Nagyon
1: hiányoztam.
0: Igen, nagyon hiányoztál. Jó régen nem beszéltünk.
1: Hát akkor a memóriánkat, bébicél.
0: Te most itthon vagy? Európában vagy? Amerikában vagy? Merre vagy?
1: Nem, mindig Amerikában vagyok. Képzeld el, egyik barátom hív reggel, azt mondja, kívánság műsorban valami fogadást elveszítettél.
0: Igen, és ott itt ülök.
1: És celebek telefonálnak be. Ó, mondom, akkor most gyorsan hívjuk fel. Hívom a vonalat, foglalt mondom, de akkor be kell jutnom valahogy, na.
0: Nagyon jó. Úristen, de rég volt. Atya Isten, még a klasszban beszéltünk vele sokat, meg talán még egyszer-kétszer a Rádió Egyen. Igen, Tracy-ként,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, Rádió Egyen még sosem beszéltünk.
0: Rádió Egyen még nem. Akkor lehet, hogy a klasszban volt. Az utoljára ugye hetente, két hetente hívtunk, csak aztán szóltak, igen, a programosztáról, hogy néha nagyon vulgáris a csaj, és sok a büntetés, úgyhogy kicsit lassítsunk.
1: Na, már nem beszélek csúnya, már jó viselkedés.
0: Már jól viselkedsz. Na, és hogy vagy? Minden oké, okay, jól vagy?
1: Jól vagyok, drágám, jól vagyok. Nem voltam már 4 éve otthon, szóval most már haza kell menjek jövőre.
0: Elévült.
1: Arra gondoltam, hogy megyek haza, nem akarsz. Hallottam, hogy de most ott is kort vagy, mit csinálsz.
0: Igen, igen, igen, kicsit bóckodunk. Vannak ilyen baráti összejövetelek.
1: Hogy kitalált valamit, hallod? De miből alkott mindenből? Nincs neked eleged még? Azt hittem, már nyugdíjba mész lassan.
0: Volt egy kisebb összejövetel tartottunk a szigeten, 65 ezeren, de ez egy ilyen lazaházi buli volt, nem voltunk olyan sokan.
1: De jó, ja, hallottam, hogy mekkora izé, hogy ott is kocs, meg mint gondoltam, nem akarsz izé menedzserem lenni, vagy...
0: Nem, az biztos, hogy nem. De miért nem jössz haza? Vagy most mi van? 4 éve nem voltál itthon? Nem akarsz haza jönni?
1: Hát, de megyek jövőre.
0: Na, akkor ütközünk, jó?
1: És akkor behívsz hozzád, vagy mi lesz?
0: Hát meglátjuk, hát addigra, hogy vagy, meg milyen sztorid van, meg van-e valami. Biztos tudsz mesélni, úgyhogy simán meghívlak, persze, ajaj, simán behívlak. Jó?
1: Figyelj csak, szívecském, és küldhetek egy számot, akkor most,
0: vagy hát mi van? Ha most szeretnél, akkor most itt vagy, már bekerültél egyenesen Amerikából, akkor kérj egyet bárkinek, akinek szeretnél, vagy csak úgy általánosság, vagy amit szeretsz, ugye, ha megvan nekünk, igen, akkor leadjuk.
1: Van egy kedves barátom, aki nagyon jó hozzám mindig, az Ádám Piroska. Ugyanilyen megrögzött a neve Ádám Piroska, aki beszivatott engem annak idején a nevével. Ott ültem a fodrász üzletbe, képzeld el, a Playboyosoknál, csinálták a hajam, és akkor élőztem ott nagyba, néztek 1005-en, és akkor beküld nekem ilyen süteményeket, mondom, de rendes ez a Piroska, úristen! Képzeld el, kiderült, hogy egy pali, hallod?
0: Jó, hát a te esetedben ez nem egy meglepő történet azért, hogy ilyenekbe keveredsz. Tracy, mi legyen a dal, mert még be kell férnie reklám előtt. Mit adjunk le? Mondjál
1: valamit.
0: Jó, valami.
1: Rendben, legyen az én egyik kedvenc nótám a Day by Day a Reginától.
0: Úristen! Az végig nettó 90-es évek az is. 90-es évek, vége talán, közepe valahol ott volt.
1: Imádom, tudod.
0: Jó.
1: I'm mistaken a thousand times.
0: Jó,
1: always making the same mistake.
0: Imádom, baby.
1: Na, I love you.
0: Jó van. Oké, puszilla. Jelentkezi, ha itthon vagy. Jó, puszi.
1: Oké, baby, bye-bye.
0: Ciao, puszi. Senki, mindenki örült. El kell, hogy mondjam, hogy mindenki örült. De én ezt imádom. Egyébként ez úgy valahogy jön velünk együtt. Tehát igazából le sem tudjuk vetkőzni. Jó, ez még befér a reklám előtt? Még befér a reklám előtt. Jó, úgyhogy hát kicsit meglepő módon. Egy régi klasszikus Regina Day by Day, gyerekek. Itt a Rádió 1-en ilyen sincsen mindig.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni!
1: A 89.5 Rádió 1 igaz.

0: héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a nap munkahelyét. Pályázzon a nap munkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent.
1: Rádió 1!

0: 98.9 Rádió egyen. Na ne! Rádió egy! Rádió egy! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt vagyunk, és még mindig folytatódik az utolsó egy órájára. Fordulunk rá a kívánságműsornak, a rendhagyó kívánságműsornak. 13 óra után 3 perccel, szép délelőttöt kívánunk mindenkinek. Rengeteg kívánság, nem is tudunk mindent teljesíteni. Viber falunk izzik, SMS falunk tele, a hívások pedig folyamatosan jönnek. Úgyhogy most már csak úgy tudjuk mondani, hogy aki szerencsés, az még bekerül, és talán tud dalt kérni. De nagyon sok minden nem tudunk, egyszerűen nem tudunk teljesíteni. Viszont a Feri mondta, hogy neki annyira megtetszett ez a dolog, hogy ő holnaptól minden kedden beül, és jövő májusig vállalja, hogy kedden itt ül, ugye?
1: És csinálja ki a hozni egyedül
0: is. És ezt lehozza egyedül is, így van. Úgyhogy Atisnak kedden nem kell jönnie, mert Ferinek nagyon megtetszett az ötlet.
1: A régi reflexek Ferinél, ugye?
0: Simán lehozza. Így van, közben itt van egy hallgatónk is. Halló, jó reggelt, vagy szép délelőttől. Csáó!
2: Jó reggelt, sziasztok, Ildi vagyok.
0: Hello, Ildi! Mi a helyzet, Ildi? Te is szeretnél dalt kérni? Az utolsó órában vagyunk, most már nagyon pörgős dalokat kell kérni. Mi a helyzet veled?
2: Igen, hát én a Love Message-re gondoltam volna.
0: Hát megyünk a 90-es évek, az ország a koromban jön, hogy nincsenek nagyon 2010 utáni zenék, vagy 20-as zenék. És miért ez a dal, vagy miért ezt választottad?
2: Hát az a helyzet, hogy elég jól sikerült ez Zoti buli, úgy tűnik.
0: Melyiken voltál?
2: Az elsőn, és úgy képzeljétek el, hogy annyira jól sikerült, hogy ma reggel néztem testet, és úgy tűnik, hogy jön a kis tesó, mert hogy várandós vagyok. Újra.
0: Ennyi gyerekek, hát ahol tudunk, segítünk. És ott az Zoti, ez a szigetes Zoti buli? Ez a szigetes buli? Tehát úgy az első, hogy az idén az első.
2: Igen, az idén az első, és meg a férjem nem tudja, mert ma reggel készítettem, még csak a kisfiam tudja, ugye kicsikém?
0: Hát a kicsikém, hogy ezt ott csináltátok az Zoti bulin egyébként, vagy utána azért
2: hát
0: még...
2: Hát úgy tűnik, hogy hát most ez nehéz megmondani, mert ugye a teszt az még csak minimálisan mutatja, de ez biztos, hogy ott ráerősítettük a dolgot.
0: Azt a mindenségét. Hát akkor egy ilyen retro gyerek lesz, hogyha lehet így mondani, hogy itt a nagy ünnepben a 90-es, de ott jó energiák voltak, tehát akkor ő jó pillanatot választott arra, hogy...
2: Brutális energiák voltak, és egyébként csak annyit hagyd meséljek el, hogy az első kicsikénk az egy pránás képzésünkön készült, úgyhogy szerintem egy ilyen elképesztő energiamezők lesznek a második kisbabánknál is.
0: Na, és mekkora az első?
2: 2 éves.
0: És 2 évre rá durantottátok a másodikat, le a kalappal, azért ott van akarás, akkor hát gyorsan le kell tudni, és akkor túl vagytok a nehezén. Mire persze, megszületik? Igen. 3? Ja, igen. Jó lesz a korkülönbség. Aha, az úgy egyébként nem rossz. Jó, és azt mondtad, hogy a párodig nem is tudja?
2: Még nem, hát várom, hogy hazajöjjön. Na,
0: mit fog szólni? Ledermed, örül, sokkot kap, mit vársz? Mi a reakció?
2: Hát hallgat titeket általában, úgyhogy az is lehet, ha épp nem tárgyaláson ül, akkor pont tőletek, vagy rajtatok keresztül hallja meg majd.
0: Azt a mindenet, ezt jött dobozul a kis turos csúszáját, amit csomagoltál neki, és meghallja a hangodat. Úristen, az én csajom, hallgassátok is, ebben mondott, hogy jön a második gyerek, azért az így kemény ebben a formában. Azt a mindenit, igen. Hát ilyen, igen, ez van a határidős a babaváró, úgyhogy ja. Ha jönnie kell a másiknak, ha vállaltátok, annak jönnie kell, akkor jönnie kell.
2: Hát, jó. Ennek nem ilyen kényszer, de jó.
0: Jól van, persze. Jól van, akkor egy jó live message, az a Scooter Master Boy, nem? Arra gondolsz, arra kis egybelegre. Jó, tanítsuk csak a fiatalabbakat, hogy milyenek ezek a retro zenék. Jól van.
2: Így van, köszönöm.
0: Jó, és mi lesz a neve? Hogy fogják hívni? Toj-toj?
2: Azért annál régebb óta vagyunk fiatalok, hogy ilyenekre vetemedjünk.
0: Mi a baj vele? Jó, megadtátok, jól van. Oké, küldjük akkor ezt a dalt, és hát a következő gyerekhez akkor sok boldogságot. Vagy hát mind a kettőhez akkor, jó? Meg majd írd meg, hogy mit szólt a párod, esetleg még a következő egy órában kiderült, hogy hallgatott bennünket. Jó?
2: Rendben, köszi, sziasztok!
0: Köszi, ciao, szia, hello.

megszólalok, itt vagyok. 13 óra után 11 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Valaki ezt mondja, hogy már szép délelőtt, nincs már reggel. Azt mondja, milyen jó, hogy nem kaptam jegyet, eddig sajnáltam, de ilyen termékeny volt a buli, nem bánom annyira. Évi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mivel nem sokára vége, emeljük a hangulatot. Szandinak küldöm Timmy Trump Freaks című dalát. Ezt Niki küldte nekünk. És egyébként Timmy Trumpot nagyon sokan küldtek, tehát lehet ez egy ilyen csokorba mindenkinek, aki erre az előadóra gondolt, mi is nagyon szeretjük. Úgyhogy hát, Niki igazából nem indokolta meg, hogy miért, de Szandinak sok szeretettel. Már itt szól ez a dal, 13 óra után 12 perccel.

0: gyorsságműsor.
1: Így is van, még nagyjából 45 percig. Szép napot kívánunk mindenkinek, 13 óra után 15 perccel, túl a 3-101-100 az SMS számunk, de már nem csörögtök, már se baj, mert annyi kívánság van a falon, meg Viber üzenetben, hogy igazából azokból is el vagyunk. Itt többen kérdeztétek, hogy mi szólt az óra elején, az a Pete Oaknak a Celsius című dala volt egyébként. Kérték, én is nagyon kedvelem, de hogy kérés volt. Boldog szilvapot kisméretű, édes, szépséges Oliviámnak, itt szólt a kérés, amihez kérték ugye a Pete Oak Celsius című dalát, ezzel indított az órát, visszafelé ezt. Már nem szoktam nagyon konferálni, de ezt elmondtam, mert hogy ez igazából lemaradt. Itt van közben egy hallgatónk, aki szeretne kérni. Parancsolj, szia!
2: Hello, Kispöcke vagyok.
1: Ki vagy?
2: Kispöcke.
1: Kispöcke. Így már legyen. Jó. Honnan hívtál minket? Ciao.
2: Így van. Hát jelenleg Ausztriából kamionozok, uh-huh. De Németország felé tartok.
1: Kamionozol Ausztriából Németországba. Aha, jó, jó munka.
2: Hát el vagyok. Szeretem, aha, minden nap otthon, úgyhogy itt helyben jó.
1: Oké, jó. És mi legyen a dal?
2: A 16 tonna fekete szén.
1: Jó, felírtuk. Ha tudjuk, akkor teljesítjük, jó? Oké. Köszi.
2: Jó. Köszi. Sok sikert.
1: Ciao. Soha nem fogjuk látni. Haló, jó reggel. Szia.
3: Haló, sziasztok.
1: Szia, parancsol.
3: Menjünk egy kicsit keményebb vonalra, mert most már lassan eredt vágok magamon.
1: Jó, kérjél valami death metal zenekart, igen. Nem volt baj a 16 tonna fekete szénnel, felírtuk, de hogy meg ízlelgetjük még a telefonos kéréseket, és akkor egy kicsit ilyen szubjektíven elbíráljuk, hogy kinek a dalát adjuk le. Most megmutatjuk tényleg, milyen az igazi kívánságműsor. Jó, te keményebb vonalra mennél, hova mennél, vagy mit hallgatnál?
3: Technót
1: hallgatná. Aha, milyen
3: techno? Hard techno, egy kicsit. Menjünk magyar oldalra, mondjuk egy kis Svetek, Divisond például.
1: Aha, jónak tűnik mind a kettő. Jó, oké.
3: Figyelj. Hát legyen valami kis ízlés is, mert most már tényleg kicsit...
1: Ez így most már azért a hebehúrja, nem? Ez így most már hát, azért egy kicsit úgy szanaszét van.
3: Ha már magyar és volt mindenféle, akkor legalább menjünk vissza a színvonalra egy picit, mert...
1: Persze, hát ne haragudjál az elmúlt 4 óra. Hát figyelj, ez, nagyjából ez a közízlés, ezeket kérik, nem tudok mit csinálni. Hát én csak egy...
3: Hát szomorú pedig, hát ennyi technós, amennyi van a környéken, az... Mert üzenem nekik, hogy nem csak a Mitsubishi jó autóban, de más is, még egyet alszunk és hétvége.
1: Aha. Jó. Na ilyen, amikor az ember szűretlenül dobáljuk a telefonokat. Jó, király, köszi, üzenjük a többieknek. Köszi, ciao, hello, ciao. Jó reggel, szép délelőtt. Szia, parancsolj.
4: Szia, Marian vagyok.
1: Na, egy gyermeknek a kívánságára nem mondhat nemet egy kívánság műsorvezető. Hány éves vagy, Marian?
4: Hát 36.
1: Ja, de arra, hogy bocsánat, azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy egy 8 éves vagy, ne haragudj, én akkor nem. Azt benéztem, mondom, mert egy gyerek telefonált, hát mondom, egy gyerekre nem mondunk, mert te 30 valamennyi vagy, akkor csak a telefon csalt ennyit, aha.
4: Így van. Na. Szeretném, hogyha lehet, a Dübörög a házat kérni.
1: Dübörög a ház, aha, jó, oké.
4: Okay. Mindenkinek,
1: aki szereti, derék hallottuk ezt a mondatot, jól van. Ez Emergency, nem?
4: Igen.
1: És miért pont ezt választott? Nem is nagyon a te korosztályod. Hát,
4: Dehogy nem, ott voltam az összes Otis koncerten, imádom.
1: Igen?
4: Igen. Nagyon szeretem. Nagyon szeretjük.
1: Jó, szeretnéd. Kinek küldenéd?
4: A férjemnek elsősorban, és tényleg mindenkinek, aki szereti.
1: A férjednek is mindenkinek szereti. Jó, melyik Otin voltál egyébként? Melyik volt, ahol ott voltatok?
4: Az elsőn voltunk, most tavaly is ott voltunk, és tavaly előtt is a plázon.
1: Ah, de most úgy az első, hogy nem a legelső, hanem az idei elsőn, tehát a szigeten tulajdonképpen.
4: Így van, igen.
1: Aha, jól éreztétek magatokat?
4: Nagyon, fenomenális volt, szuper.
1: Jól van.
4: Jövőre is megyünk, ha lesz.
1: Tessék?
4: Meglátjuk,
1: hogy hogy alakul a dolog. Jó, küldjük akkor neked, ez leadható, ez átment rajtunk. Úgyhogy akkor ezt küldjük neked. Jó, köszi, ciao, teljesítjük a kívánságot. Hát azért az Emergency sem mondhatja el sokszor, hogy olyan nagyon benne volt itt a rádió egy repertoáriában. Úgyhogy akkor ezt leadjuk, jó? Indított Zsülcike, vagy indítsam én zöldről? Elindítjuk, és akkor jövünk vissza már is. 10 perc, pontosan 1:30. Ha még van kívánság, akkor küldjetek nyugodtan 0 3 111 111, ez az SMS számunk.

0: Ennyi, gyerekek. Itt vagyunk, és folytatjuk tovább. Most már csak ilyen kis rövid részleteket adunk, hogy minden kívánság beférjen. Itt többen hiányolnak bennünket, hogy eltűntünk. Nem tűntünk el, csak az van, hogy déltől ugye néhány sávon átveszi az ottani vidéki régió magát a rádiót, és helyi adó szól. Tehát most Budapest, Esztergom, Gyöngyös, Székesfehérvár, Tatabánya, ahol... Tessék? Mit? Ja, majd hiába mondom nektek, úgy halljátok, hiszen ti már nem halljátok ezt a műsort, nem érdekes. Szóval üzenjétek meg azoknak, akik már nem hallanak, hogy online tudnak bennünket hallgatni, mert itt látjuk a Viber falon, hogy néhány ugye reklamáltak, úgy volt, hogy kettőig tart, maga a műsor kettőig tart, csak déltől van, ahol váltás van. Hát ez a hálózat, hogy is mondjam, csak csodája és minden egyebe. Úgyhogy van, ahol élőben szólunk, van, ahol pedig online tudtok bennünket hallgatni, ott éppen a helyi műsort nem annyira kedvelitek. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk és a telefonszámunk, itt lehet dalt kérni. Kívánság műsor, tessék!
1: Halló, halló, szia, Kata vagyok.
0: Szia, Kata, szia, parancsolj.
1: Szia. Igen. A barátomnak szeretnék szülinapjára egy nótát kérni.
0: Tényleg betelfesz, ez egyszer egy nótát. Hát ez,
1: egy nótát.
0: De valami konkrét, milyen dal, milyen előadó, fi, ezért ritka alkalom. Hát most én nem akarok helyetet berakni. Mit hallgatnál meg szívesen?
1: Hát mivel már ugye Pákó meg Kelly Family már volt, az ki lett lapozva, így nem tudom, Máté Péter egy szál harangvirág.
0: Ne csinálj, megőrülök. Máté Péter szeretném.
1: Egy szál harangvirág. Na jó, viccelek. Sziasztok.
0: Tehát miért felkötjük sziasztok magunkat a stúdióba? Most elszól egy Máté Péter, hát tényleg alkalom, megöljük magunkat.
1: Az alkalomhoz illő lett volna szülinapjára.
0: Szülinapja van, Isten életesen sokáig mond meg neki.
1: Zuzikámnak. Figyelj, Tiesto, Beautiful Things.
0: Jó, figyelj, Tiesto az szerintem abszolút mehet. Kicsit szubjektív lett ez a kíváncsi, és azt akarod, az nincs. Az van, a jó, az jöhet.
1: Nem, ez a poén kedvéért mondtam.
0: Figyelj, mert egyébként de már volt itt már...
1: Bad dolgokat.
0: Hát itt azért igen, nagyon bad dolgok voltak az elmúlt. Volt 1960-as dal lement, képzeld el. Tehát azért itt voltak. Voltak nagy
1: igen,
0: dolgok.
1: Hallgattam.
0: Mi legyen a Tiestótól? Mit szeretnél?
1: Beautiful Things.
0: A Beautiful Things-en. Aha, mindjárt Zsülit nagy erőkkel nézi, hogy megvan ez nekünk. Most itt élő keverés zajlik, úgyhogy Zsül ebben a pillanatban nem találja. Jó lesz-e más a Tiestótól esetleg... Tessék? Business a Tiestótól. Tehát az adja a rádió egy is egyébként, azt adjuk egy csomószor.
1: Valami régebbi, a régi szép idők emlékére. Nem vagyunk fiatalok.
0: Jó, adunk akkor neked valamit, jó? Valamit. Hát ugye most az Adagio for Stringet megtalálta, de az ugye nagy klasszikus, tőlem mehet, csak hogy igazából az egy nagyon nagy klasszikus. Jó, mehet?
1: Jöhet, tökéletes, köszönöm szépen.
0: Na, elindítjuk akkor, és még egyszer kinek szeretnéd, mondd még egyszer?
1: Csengedi Zsuzsinak, boldog szülinapot, Zsuzsikám.
0: Hányadik?
1: Azt ki sem merem mondani.
0: Na, biztos, ennyire öreg.
1: Nem, de hát azért nőknél azért.
0: Hát simán lehet. Most ha te ilyen 30-as vagy, akkor az ő is ilyen 30 körül.
1: Jó, akkor figyelj, 40 pluszos. 40 tényleg öreg. Csak ennyit mond. De olyan vagy, te is annyi.
0: Egyébként igen, 49.
1: Na, mindjárt 50 vagy.
0: Egyébként tényleg, jövőre 50 vagyok. Jól van, küldjük akkor neki sok szeretete, boldog szülőnapot, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Oké, ciao.

ez van, itt egy keményedés van a végére, 2 perc múlva, pontosan 13:30, bekeményítettük. Nem úgy, de hogy azért itt durvulnak a zenék, durvulnak. És itt azt írja nekünk még egy hallgató, hogy egy Dimitri Vegas, Turn the Tide-dal, még ha ráfordulunk a végére, az tényleg felrakja az íre a pontot. Ezt küldte nekünk itt valaki, az Barbie, ráadásul egy lány küldte, igen, Barbie írta, hogy na most már akkor kifejezve csúnya szóval csapjunk oda, nem így írta, és ezt szeretné ő kérni. Nem küldted el, hogy kinek Barbie, de igazából akinek szeretnéd, jó? Hívunk még utána egy nyertes munkahelyet, aki megnyeri a napmunkahelyjátékot, és ott egy 40 000 forintos csoki utalvány is nem sokára gazdára talál, de akkor előtte még egy finom kis dalocska mindenkinek. A másikat? Te jössz akkor mindenkinek, aki szereti.

0: 7.
1: Ez a Rádió egy Balázs Extra Kívánság műsor élőben. Aki a következő igazi mai slágert kéri...
2: Mindjárt kiderül, itt vagyunk, 1:30 múlt, pontosan 2 perccel, és már csak 20 akár hány perc, és vége a rendhagyó kívánság műsornak. Egyszer és soha többet jelzem ezt a programigazgatónak, itt velünk szemben. Viszont Feri írt, csak mondom, hogy keddenként azt mondta, hogy nagyon megtetszett neki, és csinálja. Bejelentkezett. Volt egy munkahelyjátékunk, ugye, és ott lehetett játszani, SMS-t kellett küldeni munkahely nevével, és akit kisorsolunk, és mondja a szlogent, az kap egy ajándék utalványt, méghozzá egy csokis ajándék utalványt. Csak a rádió egy szlogenjét kell nekünk elmondani, illetve el kellett küldeni ugye a munkahelynek a nevét. Halló, szia!
3: Szia, szia Balázs, Éva vagyok.
2: Hello Éva, mi újság?
3: Hát, minden rendben, készülök munkába, úgyhogy a kollégáim nem is tudják, meglepetés lesz.
2: Ja, hogy még nem is vagy bent, és úgy írtál, hogy
3: nem,
2: még nem
3: vagyok,
2: vagy bent.
3: 2-re megyek dolgozni, tudod, ahol én dolgozom, ott nincs rádió hallgatás napközben.
2: 2-re mész. Aha, és elküldted a munkahelyet, és ez melyik munkahely? Elmondhatod nyugodtan.
3: Ha, ez a postának a 139-es fiókja, Fiastyúk utcában van Budapesten.
2: Egy jó kis posta. Aha, nagyon
3: egy
2: jó.
3: Egy jó kis posta, igen.
2: Oké, nagyon jó. Jól van. És még egy szlogen mondjál akkor nekünk, jó? A rádió egy
3: szlogen. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
2: Nagyon jó. Na figyelj, megmutatjuk akkor, hogy mit nyertél, jó? Ez a munkahely nyereménye, figyelj.
3: Köszönöm.
4: Gratulálunk. Az ön nyereménye egy Stümer pillanat prémium csokoládé válogatás. A Stümer jó voltából.
2: Na.
3: Ó, köszönöm, nagyon örülünk. Csajok vagyunk, imádjuk a csokit, úgyhogy...
2: Nagyon jó. Oké, ha szeretnél esetleg egy dalt küldeni, egy Kós Gyurit, vagy egy Zárai Vámosit, vagy valami, nem tudom.
3: Figyelj, nálam jó helyen kopogtat, nálam na. Tom Jones, Barry White.
2: Tom Jones, Barry White, aha.
3: Vagy ha nem, akkor a régi bevonulós nóta, emlékszel-e?
2: Régi be, már attól föl, hogy hova vonulsz be? Retyóra vagy nagyszobában?
3: A katonák
2: vagy.
3: Mikor vonultak be fel, akkor volt az a dal, ami gondolsz-e még rám című.
2: Ja, azt hittem, hogy valami második világháborús frontvonalat akarsz éppen felelevéteni, hogy mit hallgattak, akkor az oroszok belúltak.
3: Nem,
2: és...
3: nem.
2: Jó, oké, tehát hogy akkor legyen valami, amik egy Tom Jones?
3: Tom Jones, igen.
2: Jó, megnézzük, hogy van-e. Jó?
3: Jó, köszönöm.
2: Oké, köszi, ciao, Éva.
3: Sziasztok, hello!
2: Hello. Itt még Rammstein, Deutschland, ilyen dalaink is vannak egyébként, úgyhogy... mit találtál, Zsülcikém?
5: Sexbomb.
2: Hát, egyszer? Jó? De ide szoknak a retrósok, aztán nem tudjuk őket elküldeni. Jó, akkor egy Tom Jones, csak és kizárólag Évának is a munkahelyének, jó? Ezt a dalt adjuk, utána jövünk vissza, ha még kérnétek 0-23-111-111, ez a telefonszámunk, jövünk mindjárt.

0: kívánságműsor.
1: Így van, bizonyán már nem sokáig utolsó kívánságok. 3:42 lesz pontosan 6 percről. Elröpent ez a 4 óra, és életem először lassan ott tartok, hogy 8 órát dolgoztam. Hát el kell mondjam, nem jó. Ezért nem csinálom lassan 30 éve, és kerülöm a munkát, ahol csak tudom. 8 óra, 4 óra reggeli műsor, és lassan 4 óra kívánságműsor. Úgyhogy így állunk jelen pillanatban, de még egy-két kérés belefér. És Denis küldte nekünk a következőt. Ő nagyon helyes egyébként, az egész stábnak küldi, hogy végére a teljesítményetekért neked és a csapatnak szeretnék küldeni egy zenét, ez az Asterix-től a Deep Jungle Walk, ezt még azért tegyétek oda, ha lehet küldi az egész csapatnak. Igen, mert ezt beszéltük, hogy Atis ugye egyedül megcsinálja azt, amit mi négyen, ő levezényli ezt egyedül, hát nekünk itt maradt a fél reggeli stáb. De legyen akkor, hát ez sem sűrűn szól egyébként a Rádió Egyen, úgyhogy akkor egy kicsit itt még felpörgetjük a végét, jó? Egy-egy utolsó kívánság, ha valaki még úgy érzi, akkor belefér, mi pedig már is megyünk tovább. Pici Asterix-szel 3:42 lesz pontosan 5 perc múlva.

0: itt vagyunk, és 3-2 lesz pontosan egy perc, ami azt jelenti, hogy szépen lassan azért egy el is telt igazából. Két dolog tanulsága ennek a mai napnak, tehát Ferivel soha többet nem fogadunk, ez egész biztos, tehát bármi van, ilyet többet nem ajánlunk. A másik azért gyorsan elment ez a 4 óra. Tehát, hogy Laci is itt maradt, Anna is itt maradt, Zsuli is itt maradt, a fél stábot berántottam erre, hogyha már itt kell ülnöm, akkor azért szórakoztassanak ők is. Igazából, úgyhogy... Hát köszönjük szépen mindenkinek itt a sok-sok kívánságot, rengeteg mindent nem tudtunk teljesíteni, de tulajdonképpen amit tudtuk, azért azt megtettük. A 90%-a kívánságoknak a családtagjaink, barátaink és a saját zenéink voltak, de abban a 10%-ban, amit ti kértetek, abban természetesen úgy csináltunk, mint a mindent megtettünk volna. És lassan búcsúzunk holnaptól, meg akkor régi kerékvágásba tér vissza minden. Ugye, hogy mi jövünk reggel, és utána ott is lesz majd 10 órától egészen tovább. Nem tudom, meddig neki van ez a munkai játék egész héten? Megy ez a munkai játék, tehát aki szeretné nevezni a munkahelyét, az figyeljen, mert hogy egész héten zajlik a munkahelyi játék. Jó? Elmondtunk mindent tulajdonképpen. Egy telefont még fölvegyünk, vagy egy dalt, vegyünk még fel egy utolsó telefont. Meddig tud ez menni? 40-ig? 45-ig? Meddig tudunk még menni? Adjál még egy utolsó, de elköszönünk csak a hallgatótól. Jó? Még valakit, akit beadunk, meghallgatjuk utoljára. Haló? Na, haló? Haló? Haló? Ja, várj, egy GDPR szöveg van. Haló?
1: Haló?
0: Na, szia! Hogy hívnak?
1: Éda.
0: Éda, hány éves vagy?
1: 9.
0: 9 éves vagy, jó. 9 éves vagy, Éda. És mit szeretnél hallani, Éda?
1: Justin Bieber, Beauty and the Beast.
0: Justin Bieber. Justin Bieber, Beauty and the Beast. Aha. Nagyon jó. És az kinek küldenéd ezt a dalt?
1: Az osztálytársaimnak.
0: Az osztálytársaimnak küldenéd. Szereted Justin Bieber?
1: Hát, szoktam hallgatni.
0: Jó, oké, akkor és mi hányadikos vagy? Vagy milyen osztályok? Még nincs is suli, nem? Holnap mész? Vagy mikor mész?
1: Igen, negyedikbe megyek.
0: Negyedikbe mész. Jó, nevezd meg egy-két osztálytársadat, hogy kinek küldöd.
1: Laci, Lulu, Lotti.
0: Laci, Lulu és Lotti. Jó. És Justin Bieber, ő nagy kedvenc, szereted?
1: Igen.
0: Jól van, oké. De miért? Sok dala van. Ő jó énekes? Jó, szereted? Jónak tartod?
1: Igen.
0: Jól van. Oké, akkor ez a kilépő dalunk, jó? Ezzel búcsúzunk el akkor tőled is, meg minden hallgatótól, és köszi szépen, hogy kívántad. Melyik suli, azt elmondhatod? Vagy azt titok, hogy hova jársz?
1: Ibolya úttal általános iskola.
0: De aranyos vagy,
1: Ibolya.
0: Debrecenbe jársz az általános iskolába. Aha, jól van. És Justin Bieber, ugye ezt mondtad?
1: Igen.
0: Jól van, küldjük akkor.
1: Köszönöm szépen.
0: Oké, szia!
1: Hello.
0: Na, hát gyerekek, akkor ezzel a dallal lépünk ki. És köszönjük szépen mindenkinek, hogy segített nekünk, hogy itt volt, hogy kívánt. Holnap pedig 6 órakor jövünk. Justin Bieber? Justin Bieber, így is van. Holnap 6 órakor találkozunk. Puszi mindenkinek, szép napot, szevasztok!

bocsánat, nem volt meg a Justin Bieber, a Zsűl nem találta. Valamit el kellett indítani, ne haragudjatok. Ne haragudj, a Zsűl volt, a kislány se haragudjon. Ne, nagyon aranyos voltál, de haragudj, nem találtuk. Ez is egy jó dal, hát most mit csak ez van. Puszi, sziasztok, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Erre nem lehet dolgozni. A 89.5 Rádió 1.

0: Confidence Radio again. Na ne. Radio egy. Radio egy. A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió 1

0: 98.9 Rádió Egyen. Na ne! Rádió Egy! Rádió Egy! A munkahelyeken is csak igazi mai sláger megy.
1: Oktáv, út a sikerhez. Válogass több mint 200 szakmai képzésünk közül, és tedd meg az első lépést az álmaid felé. Képzés, tudás, siker. Oktáv. Oktáv.hu.
2: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, futrakok, minden este DJ-k, és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
9: Hello, én vagyok a torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
10: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Jó napot!
0: Halló!
1: Zenét szeretnék kérni.
0: Igen, és melyik dalt?
1: A Nagy Bogi, a Jól leszek újra.
0: Nagy Bogi, köszi, halló!
2: Szia Balázs, játékra van, mi vagy játékra?
0: Játékra? Játszani szeretném? Mit játszunk?
2: Bukovina.
0: Bukovina, oké, halló!
3: Halló, Viktória vagyok, szia!
0: Viki, halló! Hallgatunk.
3: A páromnak szeretnék egy dalt küldeni, mert egy munkahelyen dolgozunk, és soha nem hallgatjuk, csak a Balázs miatt.
0: Akkor most miért hallgatod? Szia!
3: Halló! Ja, a páromnak szeretnék egy dalt küldeni.
0: Igen.
3: A High School Musical 2-ből a Panonitet szeretném.
0: Igazi mai sláger. De jó, élvezem. Van sok-sok hallgató. Köszi, Bali.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Balázs akkora felfordulást okozott adásban, hogy azóta is minden vonalunk csörög, folyamatosan jönnek az üzenetek. Én meg csak élvezem a sikert, mert úgy gondolom, hogy ez nekem szól. Halló!
1: Halló, szia! Tudom, hogy nem a Balázs vagy, de el kell, hogy mondjam neked, képzeld el, hallottam a slágeremet.
0: Korda Gyuri bácsi, igen, volt a sláger, és oda meg vissza voltak a hallgatók.
1: Próbáltam elérni Balázst, ha már elvégre egyszer voltunk a szigeten, akkor hát nem vettem fel, de te legalább felvetted.
0: Hát, igen, tehát hogy ide legalább be lehet jutni. Bárki is vagy, nagyon jól hozod. Köszi.
1: Köszi. Hello.
0: Balázs Extra Kívánság műsorába ben ragadtok a hallgatók. Én örülök neki. Jó, hogy együtt vagyunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kalappal előtted. Minden nap hosszú órákon át szolgáltasz nekünk szuper zenéket, köszönjük. Ezt édesanyám írta SMS-en. Robi közlekedési infót küldött az M1-esen. Herceg, Halom és Bicske között a határ felé áldogál egy kocsi, meg mögötte a többiek is, 3 kilométeres a dugó. Az pedig Judy írt a Viberen, az M6-oson Iván Dárdánál kifelé haladva teherautó találkozott a szalakorláttal, a rakománya pedig megtalálható az autópálya majd 100 méter hosszú szakaszán. Hú, hát kitartás mindenkinek, jó utat a Rádió 1-jel.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a

0: csak, igazi mai sláger megy a nyár utolsó napján. Wilcox lesz a DJ-nk, Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en. Addig eltöltünk még egy-két zenei órát együtt. A Get Lucky-van indítom a következőt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
5: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
6: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
7: Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vén nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ugyan csak igazi mai slágerben, és az elmúlt évek legkedveltebb sporthimnuszával folytatom. Shakira, Burna Boy, Die Die, akarva, akaratlanul mindenki összehasonlította annó a Waka Waka-val, és érdekes módon a kezdet

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten elindul a Rádió 1 konténer, drága Rádió 1-esek, a játék, amiről mindenki beszélni fog idén ősszel. Újra megmozgatjuk a Rádió 1 hallgatók fantáziáját, mert egyelőre óriási titok, hogy mi van a konténerben. Egyelőre nem tudjuk, hogy mit rejt, az elmúlt év alapján viszont sejthető, hogy a nyeremény nem hogy óriási lesz, grandiózus, és csak egy Rádió 1 hallgató kulcsa nyitja majd. A Rádió 1 konténer kulcsait hétfőtől kezdjük osztani adásban és a kitelepüléseinken, ugye például hétfőn délelőtt 10 órától a Corvin Plaza főbejárata előtt. Érkezik tehát a Rádió 1 konténer, és idén is megváltoztatja egy hallgatónk életét.

0: egy, csak igazi mai sláger megy. SMS, Viber 20-as 311-111, nézegetem, hogy ki mit ír. Marci írt a Szegedről, szia Atis! Szerintem a rádió egy konténerben idén is lapul egy vadonatúj autó. Ha tényleg így van, már most jelentkezem rá. A mostani kocsim ugyanis már csak a te energiáidra indul be. Jól van, Marcikám, pörgök, akkor majd ezerrel, hogy beinduljon az a kocsi. Sziasztok, Nóri vagyok Győrből, én tippelek egy álom nyaralásra, ami a konténerben lehet. Repülőjegy, szállod a tengerpart, koktél, ha ez van benne, akkor már most szólok, nagyon gyorsan meg fogom találni azt a kulcsot. De jó, elindult tippelgetés, jöhet még. Még egyszer forró drót, SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111. Rádió egy konténer, hamarosan indul a kulcsvadászat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer?

0: meg élete kulcsát, a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy a nyár utolsó napján is. Wilcox zenél majd nekünk 2 órán keresztül, Rádió Egy Live Mix Summer Edition, ma is 5-től 7-ig a Rádió Egyen. A következő zenei óra még az enyém, és Martin Garrix-el indítok mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ERESZ csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrok egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgyis te...
5: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
6: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
7: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Not even thinking twice, everything's frozen.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1. 9 perccel járunk 4 után. Közlekedési információk. Először is egy kérdés Tomitól. Sziasztok, az M4-esen ülőnél mi történt? 10 perce állunk mozdulatlanul, most jött egy mentőhelikopter is. Na hát itt vannak a válaszok. Az egyiket Dani írta. Szia, Atis. M4-es autópályán teljes pályazárban Szolnok felé, az Üllő Gyümrő lehajtónál. Kerülni a régi 4-es úton lehet, bár ott sem lehet, egyszerű most a helyzet. Nándi is írta. M4-es üllői lehajtónál súlyos baleset, 10 kilométeres dugó, most jött a mentőhelikopter. És sajnos dugó van az M0-áson is, az M1-es felé haladva Vecsésnél, itt több autó ütközött, a 40-es kilométernél vannak a belső sávban, a forgalom egy sávon tud csak haladni. Jöhetnek még az infók, 0620 311 111 a forradalmat.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

kilométeres dugó. Az M4-esen is baleset volt Szolnok felé, Üllőnél, a 28-as kilométernél, itt is áll vagy 3 kilométernyi autó. Robin ezt megerősítette Viberen. Ati is mond a balesetet az M4-esen, nagyon hosszú a sor, Üllői lehajtónál történt, mentőhelikopter most ment el, még további 4-5 mentő a helyszínen, aki tudja, kerülje, reméljük az érintettek jól vannak. Szolnok felé haladva van a sor, írta Robin. És Pista üzenete a

0: telefon, Viber 20-as 311 111. Még fél órán keresztül én zenélek, aztán 5 órától Live Mix Summer Edition. Wilcox lesz a DJ-nk, Juhász Gergő szabadságán pedig Király Tamás a stúdióban hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
3: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
4: Önnek a Protexin kell!
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
11: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
12: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsor...

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió Egy Konténer? Ez mind

0: Richard a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: A Spár jó döntés, a fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 750 ml-es Spár Verde ásványvíz 6 darab vásárlásakor darabja csak 99 forint. További segítség a spóroláshoz akciódelv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
7: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
9: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
10: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
11: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Megmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
14: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
15: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belsőkert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
16: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
17: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Geri.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: és természetesen élőben, és közben az év utolsó nyári igazi live mixe, azt a mindenit.
1: Ne is mondjál ilyet.
0: Hogy?
1: Ne is mondjál ilyet, mondom, ez hihetetlen.
0: Nem tudok mit mondani. Közben Viakok Szigen, aki a tapsot is kapja a lemezjátszók. Ah,
1: köszönöm szépen, te kedves vagy, Tomikám. Ciao, ciao, sziasztok.
0: Hát mondanám, hogy régen találkoztunk, de nem volt az olyan régen a szegedi ifjúsági napokon, erről majd még beszélünk. Most viszont tényleg, hát akármilyen rossz is kimondani, indítsuk el az év utolsó nyári live mixét.
1: Igen, és maradunk ennél a nyári hangulatnál, hogy senki ne bánkodjon. Kamerad és a Be Mine, ezzel indítjuk a live mixet.

0: jutottunk idáig. A lemezjátszók mögött Will Cox, és hát így adja is a kérdés magát, hogy neked mi volt a legnagyobb élmény egy nyáron? Tudsz mondani egy ilyen valamit, ami beakadt, akár egy fesztivál, akár egy fellépés, akár egy privát dolog, ami elmondható?
1: Hát megmondom őszintén, pont ezen gondolkoztam a mai nap, hogy csinálok egy olyan posztot a social media felületeimben, amivel kicsit kitérek el a nyára, mert tényleg fantasztikusan jó volt. Nekem ez a nyár sokkal-sokkal jobban tetszett, mint a tavalyi buli szempontjából is. Aha. Sokkal tudatosabbak voltak a megrendelők, akik engem akartak a bulikra, ezért nyilván olyan közönség is jött el, akik tudtak velem azonosulni, és ezért nagyon-nagyon jó buliaim voltak, illetve nagyon jó voltak a személyes élményeim is, amit a családdal együtt tudtam gyűjteni, a barátaimmal együtt, szóval kicsit én kicsit szomorú vagyok, hogy vége van. Nem tudom, te hogy vagy
0: vele. Hát szerintem ezzel nagyon sokan vannak így, és most hát a 18 év alatti hallgatók szerintem most kicsit könnyet elmorzsolva érik hát ugyanezt a pillanatot, hogy jaj, hát holnap iskola, holnap óvoda, kinek éppen micsoda, de igen, egy csomó élménnyel együtt meg. Jelzem, természetesen ősszel is pörögnek az igazi mai slágerek, ősszel is pörög a live mix, és már indul is az újabb most.
1: Így van, Messzeszer és a Waves of Love, ezzel megyünk tovább itt a Live Mix Summer Edition-ben.

0: volt, de nagyon jó.
1: Köszönöm szépen, ez egy vadonatúj nyári saját dalom, ez a Soundtown, wow. Ami még egyébként nem jelennek hivatalosan, csak is kizárólag itt játszom a Rádió 1-en, a Live X-ben és a World is My Radio Show-ban is, úgyhogy ez egy ilyen tesztüzemmód egyelőre még. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg mindenképpen.
0: Szerintem szenzációs, de tényleg várjuk ezeket, 0620 311 111, SMS-ben is várjuk az üzeneteket, és persze élőben vagyunk, a YouTube-on meg a Rádió 1 összes felületén lehet nézni is bennünket, mert hogy mindjárt indítjuk a Rádió 1 Live Mix Summer Edition következő óráját. Wilcox marad, és mindjárt visszatérünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás.

0: meg élete kulcsát, a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
3: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
4: Shell. Go well.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
9: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
10: Hát a 80-as maratonra.
9: 80 kilométer?
10: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
11: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
12: Lendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó távoli vagy multifokális szemüveged akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
13: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
14: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar gála piros alma kilója csak 469 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő pedig csak 479 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Budapest legnagyobb nyárzáró sörfesztiválja idén 10 éves. Szeptember 1 és 6 között visszatér a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság térre. Több mint 250 sör különlegesség, food truckok, minden este DJ-k és csütörtökön Rakoncai Imre. Belvárosi Sörfesztivál, szeptember 1-6, Szabadság tér. A belépés ingyenes. Sörfesztivál.hu.
18: Mindjárt szeptember 1-e. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
19: Oktáv. Út a sikerhez. Válogass több mint 200 szakmai képzésünk közül, és tedd meg az első lépést az álmaid felé. Képzés, tudás, siker. Oktáv. Oktáv.hu.
20: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
21: Cápa van a Balatonba. Azt írja, aki ez uszonyatos.
22: És tényleg?
21: Igen. Na, azt a horgász hívjuk, aki lefilmezte?
23: Igen.
21: Na itt van a mi horgászunk, Walter.
24: Halliho, sziasztok.
21: Halliho. Telefon volt a kezedbe pont, vagy valamit videóztál?
22: Hát mivel halat nem fogott ez.
24: Szoktam tiktokozni, live-ozgatni, aztán igazából pont ott volt a kezembe a telefon, aztán mondom, akkor megörökítem. A hullámmal együtt jött a part közelbe. Na akkor egybe levettem a telefonom, és pont úgy kaptam le, hogy eltűnt. Ez a busa, de mindenki megnyugodhat, nem cápa van a Balatonban, ez egy hibrid busa. Régen telepítették ezt, de most már kihalóba vannak. Akár lehet 30 éves is ez a hal. 2-3 hete pont egy, ami meg is döglött sajnos, az is ott volt a nádba, az is egy ilyen 20-30 éves volt.
20: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A lemezjátszóknál pedig Wilcox, itt vagyunk, újra jönnek a kamerák, lehet bennünket nézni, és jöhetnek az üzenetek. Sziasztok! Olyan fantasztikus volt az első órája a délutáni live mixnek, akár csak a strandfesztiválon volt az első sorban. Hatalmasak vagytok, ma is Pacsi a legnagyobb rajongótok, Peti pápáról.
1: Petikém, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Igen, tudom, találkoztunk a strandon is Petivel, legalábbis intettünk egymásnak. Óriási nagy Rádió 1 fan, és tulajdonképpen mindig beszokott itt jelentkezni hozzánk. Óriási nagy volt egyébként a Rádió 1 stage a strandfesztiválon. Szerintem idáig az egyik legjobb volt.
2: Nagyon működött.
0: Egyszerűen így imádtam én is. Na, viszont nincs felesleges duma. Mixek még egy órán keresztül a Live Mix Summer Edition pörög, a lemezjátszóknál pedig Wilcox. Mivel kezdünk?
1: Ugyanezzel a pörgő hangulattal megyünk tovább, Alex Kenji és a Bámbor. Tudom, hogy nagyon szeretitek, ezzel megyünk itt a Live Mixben.

0: Pedig, hogy a focival te hogy állsz egyébként, bármennyire érdekel?
1: Én egyébként focizom minden héten, egészen gyerekkoroktól kezdve óriási nagy foci fan vagyok. Magyarországon egyébként a Fradinak szurkolok, nekik lehet. Mondjad, tedd fel a kérdést.

0: Seven, hogy Ronaldo vagy Messi, ki a jobb, és nekem abszolút Messi volt a fan, így ő az az igazi ős tehetség, amit nem lehet tanulni.
1: Így.
0: De most is, amit a VB-n nyújtott, az brutál volt.
1: Igen, ős tehetség, Ronaldo is zseniális, de

0: fog, ezzel is próbálunk segíteni a hallgatóknak. És az M0-ásról sajnos van is baleset. A keleti szektorban az M1-es felé vezető oldalon Vecsés térségében több személygépjármű ütközött. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak, a forgalom a külső sávban halad, de ennek ellenére hatalmas a torlódás, és a 41-es kilométernél is van egy másik baleset. Itt három autó ütközött, nagyjából 8 kilométer a torlódás, ez rengeteg. Emellett pedig az is fontos, hogy a fővárosban az iskolakezdéshez alkalmazkodva a mai naptól hétköznaponként az eddigi 17 óra helyett 18:30-tól válik autómentes a rakpart, még hétvégéken a megszokott módon egész nap nyitva tart a gyalogosok előtt.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infók után pedig csak egy pillanatra állunk meg. Wilcox, készen állsz még egy fél órára?
2: Nyomjuk.
0: Akkor pillanatokon belül indítjuk a következő 30 percet itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind

0: élete kulcsát, a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla.
3: Na.
2: Neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni, van ez a tojás mizériád.
3: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
2: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
3: Most 4-re emelem.
2: Ne, és ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt.
3: Nyomorult ez a helyzet.
2: Tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
3: Olaj nélkül? Ú, az nagy áldás
2: hogy
3: lenne.
2: Sírsz.
3: Az
4: na,
3: jó lenne.
4: Akkor prémium.
2: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
4: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami maradt farag.
3: Fúj, de rohadtul
4: meg. Egy kis villa hozzá, Bali.
3: Jó, az én ezt megeszem.
4: Hát de engem, tojás, engem, az tojás.
2: Só van rajta? Nincs rajta só.
4: Rögtön hozunk só.
3: És olaj nélkül így megy.
4: Igen, ez nagyon szép.
2: Így van.
3: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
2: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
3: Nekem ez jó, gyerekek. Na, én mindennek örülök.
2: Érted, nincs pakolás, nincs hogy
3: kicsit hívják. Kicsit megsózod.
4: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan
3: mindegy. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
4: Na?
3: Na, majd.
4: Most azért, mert nem néz jó ki, attól finom.
3: Kicsit túl van sütve.
2: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
4: Ja, igen.
3: Azért olyan, mint a gumi.
2: Na.
4: Jó az, igyál rá.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: szeptember 1-je van. Viszont ez egy nagyon menő feature, és ez régebben nem így volt, hogy augusztus 31-én, hogyha még ez hétfőre esett, akkor az még szünet. Én emlékszem, hogy ilyenkor már volt, hogy iskolába kellett járnunk.
1: Igen, nem megmondom, hogy ki is akartam egy kicsit, amikor megtudtam, hogy a gyerekek még hétfőn nem mennek suliba. Én már elképzeltem, ahogy egy kicsit végre azt kipihenem itt a nyári fáradalmokat. Azért nem volt egyszerű a gyerekekkel, sőt, természetesen nagyon jó volt, de azt szerintem nem kell egyetlen egy szülőnek se bemutatni, hogy milyen érzés az, amikor a gyerekek ilyenkor indulnak az iskolába.
0: Igen, gondolom mindenkinek már van készítve az a Facebook poszt is, amikor fellélegzünk, de a gyerekeknek meg szerintem azért ez tök menő, hogy még ezt a mai napot rá lehetett húzni erre a nyárra is. Egy picit még ezt a hangulatot szeretnék átadni most mindenkinek a következő kb. 20 percen, amíg tart a Summer Edition. Mixben pörögnek az igazi mai slágerek Fiakoknak köszönhetően.
1: Így van, kitartás, holnap már mennek a gyerekek, Opalájt és a Krisztiek remix, ezzel hangolódunk.

0: Szenzációsan leúztuk ezt a napot Wilcox-szal. Nagyon nagy taps neked.
1: És nagyon-nagyon szomorú vagyok, ugyanis vége van a Summer Editionnek. Remélem, hogy a továbbiakban is majd lehet, hogy lesz rá lehetőség, hogy két órán keresztül zenéljünk itt nektek, de nagyon imádtam ezt az időszakot.
2: Lehet, hogy lesz.
0: Hallgassuk, meg nem holnap minden kiderül ezzel kapcsolatban is. Wilcox, mi a helyzet a héttel? Még azért nem zárult azért ez a nyár. Gondolom, hogy tele vagytok különböző opciókkal. Merre mész?
1: Így van, fullos lesz. Pénteken Kiskörösön és szombaton Tisza Szent Imrén találkozhatok velem, meg vasárnap itt a World is My Radio Show-ban.
0: Így is van, szóval hallgassatok továbbra is bennünket, hallgassátok az igazi mai slágereket, sőt kérjétek ezeket, mert hogy startol az élő kívánság műsor 7 órától 0620 311 111 a számunk, ide jöhetnek a kérések. Wilcox, nagyon köszi!
1: Ciao, ciao.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: Richard a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
3: Anya, arra gondoltam, rendet
4: raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Fox Post alkalmazást.

0: és adózik.
1: És az autó első van a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta!
2: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot. Használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
3: Shell. Go well.
4: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 90 grammos, szeletelt, csomagolt herc, sonka vagy karaj MySpár kuponnal csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
7: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
4: Erre nem lehet dolgozni! A 89.5 Rádió

héten a 89.5 Rádió 1-en keressük a napmunkahelyét. Pályázzon a napmunkahelyére. Hallgassa egész héten munka közben a 89.5 Rádió 1-et. Küldjön SMS-t a 0623-111-111-es telefonszámra a munkahelye nevével. És ha dél és kettő között ad is visszahívja, mondja a szlogent. Rádió

0: rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió
1: 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy el mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez már az élő kívánságműsor, jöhetnek az üzenetek 0620 311 111. És itt is az első. Szia Tamás, én Balázshoz akartam ma bekerülni a kívánságműsorába, de nem sikerült. Szabolcs barátunknak ma van a születésnapja. Neki szeretnék küldeni egy regáli zenét, köszönöm előre, és Árpitól jött. Hát igen, amit Balázs csinált, az valami szenzációs volt. 4 órás kívánságműsor, ugye elbukott egy fogadást, és hát lehozta, nem is akárhogy. Na, viszont én meghozom most akkor Regál Lilit, az igazi mai slágerrel, ez a Heal Me, és várom továbbra is a kéréseket. Kellemes délután, szép estét mindenkinek!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját

de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Sok a közlekedési info. A fővárosban például sajnos baleset van a Dózsa-György úton az Ajtósi Dürer sornál, az M0-ás keleti szektorában pedig az M1-es felé vezető oldalon több személygépjármű között Vecsés térségében. A 40-es kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban állnak. Egy sávon halad a forgalom, legalább 3 kilométer tolódásra kell számítani, ezt többen megírták. Köszönjük az infót!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infok után pedig egy újabb kérés. Hello, én Király Tamás vagyok. Mivel folytassuk?
2: Sziasztok! Egy nagyon jó számot szeretnék kérni, hogyha meg lehet oldani.
0: Ezt meg?
2: Küldeném Tamásnak a tópartra, mert itt vagyunk, horgászunk.
0: Ó, hát akkor nektek így telik a nyár utolsó napja, és akkor horgászás mellé mi szóljon?
2: Fériszkót kérném.
0: Intézem. A legújabb Rehab-el szemfeldre ez a Sleep Tonight, ami nektek indul a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, az élő kívánság műsor pedig egész este 8 óráig pörög, a számunk 0620-311-111. A fogyarás pedig Blondisé, többen is kérték, elsőként Gergő, szia, te kinek küldöd? Oké, okay, ő is megkapja, a másik vonalban pedig Laci várakozik. A te üzenetet hova írt célba?
1: Küldeném a páromra, hogy dolgozik a szobonyba.
0: Hát akkor Putnokra, Fürdesabonyba és az ország legtöbb pontjára, mert hogy mindenhol imádják. Blondie, Lovers on the Dance Floor az igazi mai slágerek között. Ez jön most, 8-tól pedig már a diszkósít Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és DJ Juniorral. Király Tamást hallottátok. További szép estét, hát jó nyarat még erre a pár órára. Aztán pedig jó szeptembert, jó ősz, sok élmény mindenkinek. Na, hogy a rádió egyel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind

0: meg élete kulcsát, a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla.
3: Na.
2: Neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni, van ez a tojás mizériád.
3: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
2: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
3: Most 4-re emelem.
2: Ne. És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt.
3: Nyomorult ez a helyzet.
2: Tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
3: Olaj nélkül? Ú, az nagy áldás
2: hogy
3: lenne.
2: Sírsz.
3: Az jó lenne.
4: Prémium.
2: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
4: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami marad farag.
3: Fúj, de rohadtul
4: megy a tojás. Egy kis villa hozzá, Bali.
3: Jó, az én ezt megeszem.
4: Hát, de engem, tojás, engem, az tojás.
2: Só van rajta. Nincs rajta só.
4: Rögtön hozunk só.
3: És olaj nélkül így megy.
4: Igen, ez nagyon
2: így
4: szép.
2: Így van.
3: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
2: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
3: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
2: Érted, nincs pakolás, nincs hogy
3: kicsit
2: hírják.
3: Kicsit megsózod.
4: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan
3: mindegy. Anna, lehet, hogy megúszod, hát várjál.
4: Na?
3: Na, majd.
4: Most azért, mert nem néz jó, attól finom.
3: Kicsit túl van sütve.
2: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
4: Ja, ilyen.
3: Azért olyan, mint a gumi.
2: Na.
4: Jó az, igyár rá.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít.

0: Indulunk.
1: Disco! Disco shit. Disco shit.
2: BG Juniorral, Convoy BG-vel és Bárány Attilával.
3: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, elindult a live! A TikTok még nem, de hamarosan az is, úgyhogy hallgassatok minket, nézzetek minket, ez itt a diszkosít zenei hírekkel, újdonságok a frissességekkel. Havai PG-vel, DJ Junior, a lerőgé, ne beszélj közben Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, ebben lesz Bóli, és egyébként meg Bam is, ezzel kívánunk mindenkinek ma jó szórakozást.
5: Ladies and gentlemen, madame, herre, madame, messzül, hölgyem és uraim, fiúk, lányok. Jó magam, Hanvai PG, és itt vagyok, és hát számomra ez mindenféleképpen a rádiózás egyik gyásznapja. Hát a világ egyik legnagyobb slágere ma kikerült a Rádió 1-ről, de azért fog majd még itt szerepet kapni.
3: Mi meg lázadók vagyunk, úgyhogy lesz az majd. Na, úgyhogy kössétek fel a gatyátokat, kezdünk Alex Kenji dalával. Van ebben tényleg minden, Bamba, meg Bulé is. Mert ez jó, állítólag.

0: meg kamuzom, mindig kamuzom. Megígéred ezeket, és nem úgy van, de mindegy. Egyébként nekem is nagyon sok bulim volt ahhoz képest, hogy nem akartam annyit diszkozni ide nyáron, és tényleg nagyon jó volt, és a Made in Italy meg nagyon jó volt. Ennek lesz folytatása, megígérem.
1: Itt meg Tori Amos érkezik, és a Professional Video.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalmú adrenalin diszkosít a rádió egyen, megyünk TikTokon, YouTube-on, FM-en, web-en, applikáción keresztül, full élőben vagyunk a Bárány Mixer, de itt a Hamvai meg a Junior is.
1: Élő.
0: És együtt hárman legközelebb egyébként szeptember 12-én szombaton leszünk. Saturday Great, Szombathely, készülj, érkezünk ott a Hamvai kezd, egy kicsit játszik, aztán én érkezem fel kettőre, utána pedig hajnali 3-tól

0: beszél, amit akarunk. Gyerekek, állítólag lesz újra Budapest parádé. Állítólag.
1: Igen. Így van.
0: Igen. Hát majd meglátjuk.
1: Igen. Vasárnap kijött a hír.
2: Igen, kijött a hír. Igen, és mennyi? 30 darab kamiont szeretnének? Azt
1: így van, egy komoly cikk már van az egészről egyébként, és 30 darab kamionnal terveznek. Szerintem az jó?
0: Jó. Nagyon. Ami még jó, az ez. Billy Idol, Heroin. Ja, bocs. Kecsőzőúszó, biztos jött.

0: Disco és Radio Show, DJ Junior, várjátok, és jó magam, Hamba, Pidzsi, búcsúzom. Én azzal, hogy tessék csekkolni a TikTok csatornámat, kitettem az augusztus 20-ai Kossuth-teres partiról, ahol állítólag ott a környéken, meg minden együtt több mint 90 ezer ember volt, az egyik kedvenc pillanatomat, tessék megnézni, gyönyörű és minden felomuló. Szombaton mindenkit várok sok szeretettel, tetőtől talpig, egy romos kedvenc, szavaztok!
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt még egyszer köszönöm a Made in Italy bulinak, hogy eljöttetek, jól éreztétek magatokat, lesz még folytatás. Másodszor viszont azt akartam mondani, hogy Zsitva Besenyő szombaton este

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, augusztus 31-e van, úgyhogy jönnek az idei nyár leges legnagyobb slágerei, így a nyár utolsó estéjén ezeket a mai első két órában Metzger Viktória mixeli. Hello Viki, kezdjük el!

0: Sinclair érkezik most.
1: Bizony, bizony, és az egyik legnagyobb meglepetés számomra Bob Sinclair is kiesz a közös. Egyébként kiesz ennek a hangja ebben a trackben, tiszta Kylie Minogue, lehet, hogy azért szeretem ennyire, úgyhogy most tőlük jön a Can't Wait, csak is a Rádió 1-en, a Girl is My Radio Show-ban.

0: újságok BB Rexától vagy éppen Q-Girl-től, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: utolsó estéje van, még egy órán át Meszker Viktória lemezjátszóknál. Hello, Viki, menjünk tovább.
1: Hello mindenkinek, sziasztok, startolunk is a második órával. Bibi Rexa és a Faithless közösen jön egy újra gondolt New Religion.

0: dalokat, sőt új zenei stílusokat is. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, Robin Schulz újdonsága érkezik, Barbs, így hívják azt a 23 éves görög vokalistát, aki közreműködik benne. Better Times, jön tehát Robin Schulz.
1: Nagyon jó dalokat írnak neki, úgyhogy ez jön itt most a Lőrizz már Rádió Show-ban.

0: Anima és a Beautiful a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban hétfő este. Maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Kollár.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
5: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

itt vagytok. Usual, Hugel, Usual, mindenféle nyelvkörnyezetben máshogy mondják a drága úriembernek a nevét, de hát gyakorlatilag az egyik legfelkapottabb lemezlovas most 2026-ban. És hát nem is véletlenül, ugyanis a legújabb elektronikus zenei albuma abszolút úttörő, és akkor a világslágerek csendülnek fel rajta, mint a Shine. Ezzel

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket Kollára lemezjátszói mögött, és egy norvég trió érkezik most, a Bausa. Hát tőlük ez a zene mindent visz.
1: A TikTokon lett nagyon felkapva a Magnetic egyébként, és szerintem abszolút új generációs hangzás van belecsempészve. Úgyhogy még egyszer, Bausa és a Magnetic, ezzel folytatjuk.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Pikachu.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Blondie, aki alig két héttel ezelőtt itt volt a Rádió 1-ben, élőben a stúdióban kevert egy egyórás mixet, csinált nekünk exkluzívan, és valami szenzációs volt, érdemes is visszahallgatni. A Lovers on the Dance Floor jön tőle.

mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Nekünk pedig jó sok igazi mai slágerünk, és ezeket hozom megállás nélkül. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már fél egy is elmúlt, és most lújjön! Szeptember 1-én már ősz van, ez viszont a Golden Summer-től a

jövő héten hétfő már be is mutatjuk. Meg lehet nézni, és aki emlékszik a játék a tavalyról, már pedig erre mindenki emlékszik. Tele van mindenféle vagány dologgal is, idén is tele lesz. Valaki pedig elviszi, ehhez viszont meg kell szerezni az egyik kulcsot. Jövő héttől már erre is megvan a lehetőség, szóval

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

rock igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra is elmúlt, és igen, szeptember van, szóval ráfordulunk az őszre. Az igazi mai slágerek pedig szeptemberben, és nálunk szólnak most a folytatásban Excenszer, a Misa Miller és a Don't Leave, amit indítok.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy elképesztően nagy újdonsággal készültem. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, imádni fogjuk. Ezt én itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira folytatja a Die Die-jal, hatalmas nyári kedvenc, így ősszel is. És tegnap, hát azt gondolom, hogy nagyon menő lezárás volt még így a nyár végére Balázs extra kívánság műsorra. Roskadozott az SMS és Viber fal, folyamatosan csöngött a telefon. Hát ez egy egyszeri alkalom, de ezt kimaxoltuk, szuper volt. Reggel 6-tól egyébként jön a stáb. Balázs miután egyszer végdolgozott 8 órát, hogy ő is mondta, holnap újra munkába áll, 6-tól 10-ig. Szóval jönnek Balázsék, most viszont Shakira, hogy ígértem, ez a Die Die itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy DJ, Los Hübegi Király Viktorral és a Rannal. Hát a Rádió Egy DJ-k ezen a nyáron tényleg a maximumot hozták. Minden nagy fesztiválon, most legutóbb a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Vele is bulizhattunk meg az összes többi Rádió Egy DJ-ben. Nagyon köszi, aki ott volt velünk. Mi szuperül éreztük magunkat. Ez pedig az igazi mai slágerek között már is Lana Del Rey Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!